0: administratív munkák kerülnek előtérbe, írja a Pénzcentrum. A Melódiák vezetője Majzik Nándor elmondta, hogy a tanév alatt a diákok jellemzően heti 15-20 órát vállalnak, és egyre fontosabb számukra a rugalmas beosztás és a később is hasznosítható szakmai tapasztalat. A legvonzóbb munkák között az irodai feladatok, a bolti munkák és a vendéglátás szerepelnek. A diákmunkák átlagos órabére 2500 forint felett van, a minimumok pedig 2026-ban tovább emelkedtek. Szeptember 23-a és 30-a között 11. alkalommal rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez tavaly több mint 450 ezer résztvevő csatlakozott Magyarországon. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra. A részleteket Veres Réka, az Európai Sporthétért felelős szakmai vezető mondta a Sláger FM-nek.
1: Itthon a Nemzeti Diák Hallgató és Szabadidősport Szövetség koordinálásában egy mozgástérképen gyűjtöttük össze az időszakban regisztrált ingyenes és kedvezményes sportolási lehetőségeket. Elsősorban szabadidősport egészségfejlesztő testmozgási lehetőségre kell gondolni. Az europaisporthét.hu oldalon megtalálják a hallgatók ezt a mozgástérképet, és arra buzdítok mindenkit, hogy nézze meg, hogy a lakóhelyéhez az adott időszakban milyen elérhető mozgásformák vannak. Szeptember 25-én az egész országot megmozgatjuk az európai és magyar diáksportnapjával, és szeptember 26-án lesz szintén a Pannon Egyetemmel egy közös szervezésű nagy eseményünk, ez a Biactive Night, ez egy ingyenes szabadidősport esemény, délután 5-től egészen este 11 óráig várja a családokat, érdeklődőket egy igazi kis szabadidős hétvégi sportprogramra.
0: A szervezők egész szeptemberben várják az iskolák, sportegyesületek, önkormányzatok és helyi közösségek programjait, amelyek felkerülnek az Európai Sporthét online mozgástérképére. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most... Indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Kedves hallgatóink, mielőtt belekezdenénk a szokásos napi menetbe, engedjék meg, hogy formabontan kezdjük a mai műsort. Ritkán kezdtünk így az elmúlt években slágerkultot, ám a magyar zenei életet ma akkora veszteség érte, amely mellett nem mehettünk el szó nélkül. Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues királya, akinek mindig örömmel adtunk helyet ebben a műsorban, legutóbb a 77. születésnapi nagy koncertje előtt. Kerestem fel én kőbányai otthonában, betegsége miatt akkor ő hívott magához, én pedig vittem a mobil stúdiót és a konyhájában beszélgettünk. Felesége elvesztéséről, az utána maradt űrről, a színpadról, a hitéről, és hát arról mesélt, hogy amíg van hangja, ő énekelni fog. Marikát, imádott feleségét alig másfél évvel élte túl. Súlyos mondatai közben átjárta az a derű, amely mindig is csak az övé volt, és el kell mondanom, hogy nagyon szerette a slágerkultot, gyakran felhívott a fiával, Tamással együtt, amikor egy-egy buliból hazafelé tartottak, hallgatták a műsort, Gyulának mindenről volt véleménye, és mindig mondta, hogy én annyi emberrel találkozom, mondjam neki az új iparági pletykákat. Most az ő hangja következik, ezzel a műsor részlettel búcsúzunk tőle, és őrizzük Deák Bill Gyula emlékét. Utána pedig visszatérünk a megszokott mederbe. Milyen a lelki állapotod?
4: Hát az a nagyobb lelki állapotom, az sajnos az nagyon-nagyon nagy, hogy mondják, nagy csapást kaptam, nem 60-at, hanem nagyon-nagyon sokat, mert elhagyott, meghalt a feleségem. Több mint fél éve, és úgyhogy űrt hagyott maga mögött, úgyhogy nagyon hiányzik, ott lesz velem a színpadon. Mindenhol ott van velem végül is.
3: Eljárt koncertekre veled?
4: Nagyon ritkán, mert még mikor fiatal volt, akkor igazából elvittem a Budai Parkba is, még Hobóra, meg mit tudom én. Hát volt egy pár koncertek, a Királydombon, meg ilyenek, úgyhogy
3: azok is megvoltak.
4: Járt egy pár helyre, akkor voltunk régen a Kekken, meg ilyen helyeken.
3: Volt kedved az elmúlt fél évben egyáltalán fellépni?
4: Elég nehéz volt, de hát muszáj egy kicsikét túltennie magát az embernek rajta, mert máskülönben nem megy a dolog. Tudod, hát
3: ráadásul hogy... annyit halljuk pályatársaitól, szerintem te magad is mondtad többször, hogy a zene a legnagyobb gyógyító erő.
4: Hát igen, az persze.
3: Ezt most tapasztalod saját magadon
4: hát
3: is?
4: Persze, igen.
3: Akár egy Deák Bill dal.
4: Igen.
3: Mást jelentett 10 évvel ezelőtt, mert az ember érik.
4: Igen,
3: másképp
4: igen.
3: Fogadja be a dolgokat. És a másik, amin sokat gondolkodtam, amit készültem ide hozzád, és te vagy a megmondható, amikor uh-huh. bejöttem, az első kérdésem volt, hogy miért nincs még könyved?
4: Hát könyv nincs, mert hát nem, én megmondom őszintén, nekem nem hiányzik.
3: Meg ott őszintének kéne lenni.
4: Hát meg őszintének kellene lenni, az meg nem kell, és nem kell. Lehet, hogy az lenne jó a cirkusz, meg mit tudom én, de nem, hát mire.
3: Világos, oké.
4: Hát mert ez egy rövid időre, ki tudja, hogy mi lesz még, meg hogy lesz. Aztán próbálunk addig még normális körülmények között.
3: Na várj, te azzal foglalkozol, hogy most mondtad, hogy rövid idő, én ezt...
4: Nem, felszem. Hát ez csak a tudod, hát ezt az ember csak így mondja.
3: Aha. Valaha foglalkoztál az elmúlással? Saját magad tekintetében?
4: Nem, én nem foglalkoztam. Hát amikor eljön, akkor eljön.
3: Jó, de mindig olyan pozitívnak láttalak egyébként.
4: Akkor eljön,
3: hát
4: akkor eljön, ez van, de hát amit az Isten kiszabasz, úgyse tudjuk elkerülni. Én hiszek a jó Istenbe. Úgyhogy a magam módján is ez van. Hát ebben én nem mérlegelek semmit, mert nem az, hogy hány éves vagyok, meg hogy hát ez van, amíg bírjuk, csináljuk, amíg van hangunk.
3: Na de ezzel csak azt akarom kérdezni, hogy ebben a nagyon szép és számomra gazdag pályafutásban, aminek nyilván megvolt az összes kínja, mert miért ne lett volna?
4: Ha persze.
3: A világ de, ilyen?
4: Hát ez ilyen, mert ilyen a világ, nekem soha nem volt ebből előnyöm, hogy fél lábam van, ez nekem csak hátrány volt nagyon. Aztán rengeteg rockoperába játszottam, a Jézus Krisztustól kezdve, Attila Istenkardja, hát István a király, Költő visszatér, Zugjatok harangok, akkor ami a Hősök terén
3: hát az
4: is
3: összes,
4: volt, abban
3: is,
4: hogy minden, rengetegbe játszottam, még a Kortai Gáborral, amit csináltunk, még a Bernstein írt egy operát a Kennedyről, még abba is énekeltem, úgyhogy hogy sok helyen voltam Moszkvában is, a Vitten is.
3: Azért ez egy óriási dolog, amikor manapság biztos hallott te is, hát az önfejlesztő ipar, amikor elmennek, igen, és szeretnének sikeresebbek, meg inkább boldogabbak lenni,
4: igen,
3: az most tulajdonképpen tényleg fejlődik az az iparág, meg szárnyal. Na de mindig azt mondom, hogy gyerekek, nem kell oda menni. Hát nézzétek meg ezt a pályafutást, hogy Deák Bill Gyula az élő példája annak, hogy a legnagyobb hátrányt lehet a legnagyobb előnnyé kovácsolni.
4: Hát figyelj, én nem törődtem ezzel, én csak tettem, csináltam a dolgomat, úgyhogy egyetlen egy dologra próbáltam odafigyelni, hogy hiteles maradjak, úgyhogy ez a fontos, hogy nem adta el magát sehova az ember. A blúznak.
3: A blúznak, hát akkor oké.
4: Meg a focinak, igen, úgyhogy...
3: Te egyáltalán álmodsz esténként, éjszakánként?
4: Hát szóval van úgy, hogy álmodozik az ember, van mikor nem, van mikor álmodok a feleségemmel, meg nagyon jó egyébként egy kicsit látni.
3: Aha, tehát nem ijedsz meg?
4: Nem, de hogy ijedek. Örülök neki, hogy látom. Aha, azt álmodom, hogy egyszer csak megjelenik a feleségem, és ott van velem, és ez nekem jó.
3: A színpaddal nem szoktál?
4: Álmodni?
3: Igen.
4: Kimegyünk a színpadra, és akkor semmi nem számít, meg nem kell. Ami a külvilágban van, nem kell ez a sok mocsok. A közönségemet nagyon-nagyon megtisztelni, ők is megtisztelnek, meg kiabálják, hogy Béla király, meg egyéb ilyen dolgok vannak.
3: Foglalkozol az idő múlásával? Az életkor az valaha érdekelt?
4: Hát, ha nem érdekelt, csak sajnos érződik. Érződik, már nem az van, mint régen, hogy szaladgáltunk, ha esett, ha fúj, nem számított semmi. Lőtünk mindenre.
3: Most már egy kicsit visszafogottam.
4: Most már visszafogottam, úgyhogy... Hát az idő ez az repül sajnos, de hát ez nem.
3: Ez csinál. A dolga.
4: Ez a dolga. Hát az az igazság, hogy ezt, hogy is mondjam, kellett csinálni, mert csináltuk, mert szereti
3: de
4: az ember.
3: De mi az, hogy kellett? Hát azt kellett, te érezted,
4: kellett, mert az ember ezt szerette. Ez nekem ez volt, miután elvesztettem a lábam, vége volt a foci karriernek, én nem akartam soha énekelni. Szó se róla, én csak focista akartam lenni. Aztán jött a bizzene, aztán elkezdtem énekelgetni, mondták, hogy elég jól éneklek, meg ordibálok, meg mit jó hangom van. És hát erre tettem fel az életem, mentem éjjel-nappal, volt mikor dolgoztam, teherportán, meg egyebek, és onnan jártam próbára, meg mit tudom én, meg kimaradtunk az Orszánszkival, az Erzsébetbe, vagy a Béláékkal, Radicsal, és akkor reggel onnan hazamentem, meg mosakodtam, és úgy mentem betolgozni. Hálát adhatok a Jóistennek, meg a barátaimnak, egy-kettőnek, aki segített, és sokat tanultam az Orszánszkitől, tőle tanultam a legtöbbet, meg aztán a Pókától is tanultunk dolgokat egymástól, meg a Hobóval, meg minden Tátraival, minden. Úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény részemről, hogy ezt elérhettem, meg én vagyok az, aki vagyok, a mai napig is. Aztán ez jó dolog, hát ez nem mindenki mondhatja el magáról a legfontosabbat, hogy nem abból él, Én abból élek, amit szeretek. Igen. Azt csinálom, amit szeretek, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, jó érzés. Hát tudom, mindig voltak, meg lesznek is irigy emberek, meg gonoszak, meg minden.
3: De azzal te tudtál mit kezdeni, az irigységgel?
4: Nem érdekel. Oda jutottam, hogy volt idő, amikor foglalkoztam, de nem érdekel. Ez van, ez dobta a gép, nekem ez dobta, nekik az dobta. Nem tettek annyit érte, biztos mindén.
3: Az biztos. És az is biztos, hogy Bill másolhatatlan. Azért az ritka, hogy valakit hát, lehessen másolni.
4: Bill és stabil.
3: Teljesen. És még tudsz magadon nevetni. A legjobb. Nagyon élveztem a beszélgetést.
4: Én is köszönöm. Én meg köszönöm, hogy kijöttél hozzánk. Nekem ez egy feldobtad a napom.
2: Ez a Slágerkult.
3: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a vételkörzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vételkörzet kulturális aktualitásait. Hát lesz is szép színes programok kavalkádja, de a legfontosabb programról két gyönyörű hölgyel fogok beszélgetni. Mindig örülök, amikor megterik a stúdió, és többen vagyunk. És akkor ABC sorrend szerint mennék, mert amikor két hölgy van, azt hiszem az illem. Csaba Adrient köszöntöm, vagy Adrit, régi kedves barátunkat, sok szeretettel.
5: Jó estét kívánok, szia-szia.
3: Már rég találkoztunk, de örülök neked. Hát Lippai Mariannával meg még azt hiszem életemben egyszer találkoztam futólag egy eseményen, amit most elmondtam neked, amíg nem éltek a mikrofonok, de így az éterben még nem találkoztunk, neked is.
5: Nagyon szépen köszönöm, örülök. És köszönjük szépen a meghívást.
3: Jó, nekem nem furcsa, hogy ti ketten vagytok itt, hiszen ugye az nem titok, hogy Adrien írta a te könyvedet. Erről beszéltünk is legutoljára, amikor itt voltál. És hát annyit el kell mondanunk, hogy Judynak is itt kellene most lennie. Fogalmunk nincs, hogy hol veszett el a városban.
5: Mert biztosan előkerül előbb-utóbb, de most így ketten beszélgetünk
3: vele. Oké, mert így nem volt beszélgetés. Aztán, ha egyszer ne adj Isten, itt a beesik az ajtón, a stúdió ajtón,
5: akkor
3: ne lepődjenek meg.
5: Akkor nagyon fogunk.
3: No, nem véletlenül van egyébként a triumvirátus sem, hiszen Judyról írtál először könyvet, ő volt ugye talán a...
5: Így van. Ráadásul az kettő könyv volt, egy bővített változata is.
3: Ja, a korábbi megjelent.
5: Könyv, okay. Így van, 2008-ban okay. Az első könyvnek egy bővített változata, és a tavalyi évben jelent meg Lippai Mariannáról a Könnyek mosolya című könyv, és ennek apropóján is készülünk egy nagyon izgalmas eseményre, szeptember 21-én Érden a Finta rendezvényházban. Az a megtiszteltetés ért engem, hogy így a két csodálatos hölgyről írhattam könyvet, és ezt színpadra visszük majd. Három nő, három különböző történet, három életút, mindez humorral, így van. Én is nem csak kérdező leszek az este folyamán, hanem én is résztvevője leszek az eseményeknek.
3: Akkor majd most ők írnak rólad, egyszer csak igaz is lehet.
5: Bármi előfordulhat.
3: Oké. Örültem, amikor meghallottam, hogy lesz egy ilyen találkozó, mert tudom, hogy vannak író-olvasó találkozók klasszikusan. Na de így, amikor több főhős találkozik egyszerre, vagy mesél az íróval, de hogy ti egyébként a hétköznapokon is összejártok?
5: Nagyon is, hogy összejárunk, igen.
3: Mert született ebből valami fajta barátság, vagy szövetség lett?
5: Igen, és ebben, és azért gondolom azt, hogy ez egy sorsszerű találkozás is volt, mert valóban mi azóta például rendszeresen Adrienne, hát jó, a Judikáma előtte is, tehát hogy ő vele nagyon régóta vagyunk barátnők, aztán jött Adrien, és minden megváltozott. És csodálatos, amikor olyan irányból, hogy annyira jó, amikor jön az utadba valaki, és azt hiszed, hogy ő én. Tehát, jó, én értem. Meg ő. Tehát, uh-huh. Hogy, és veszem a levegőt, és tudja, hogy veszem. Tehát, hogy tudja, hogy miért úgy veszem a levegőt. Tehát azért ez nagyon nagy dolog
3: szerelem,
5: a mai világban.
3: Értem,
5: így
3: nem
5: van.
3: Csak szerelem létezik első látásra.
5: Ez így van. És ez a, tudom, hogy hülyén hangzik, de ez a, amikor működik a kémia. Uh-huh. Ugye ez nyilván mindig arra mondjuk, hogy párkapcsolatilag, férfi-nők, nem. Tehát ez akár egy barátságban, vagy egy lélek kapcsolódásban is működhet,
6: És Adriennel ezt kristálytisztán már, amikor írtuk a könyvet, és akkor is tudtuk, amikor lerendeltük a pogácsát meg a kávét, ugyanolyan kávé, ugyanaz a pogácsa, tehát hogy, és egyszerűen így nézze, hogy Jézusom, és mindent értett, amit mondtam. És de talán, hát, és de talán, szóval, hogy azért lett ez a könyv olyan csodálatos, én azt gondolom, kellett hozzá.
5: Én ennek különösen örülök, mert egyébként te is tudod, mint író, hogy az a legfontosabb része az írásnak, amikor megmutatod az elején a könyvet, az első részeket, és azt mondja a másik, hogy pont erre gondoltam.
3: Ja, hát
5: olyan, mintha ő írta volna. Úgyhogy én a legboldogabb vagyok ilyenkor, és ebben az esetben is. Úgyhogy nagyon várom már ezt a jövő hét hétfői időpontot, amikor hárman ülünk majd egy színpadon, 90 percet keresztül beszélgetünk. Hát amikor három nőt összeengednek, azért remélem, hogy majd hagyjuk egymás szóhoz jutni. Lesz itt minden, egyébként a nem csak beszélgetünk, és nem csak a szomorú, tragikus témákat beszéljük át, hanem arra leszek kíváncsi, hogy mi volt utána, vagy hogy volt valakiben erő. Egyébként humorral remélem, hogy mindenki nagyon jól fogja magát érezni. Merénylettel is készülök a lányok ellen egy kicsit, mert olyan blokkokat is tervezek az eseményre, amit nem beszélünk meg előre. Úgyhogy szerintem lesz sírás, nevetés, és nagyon remélem, hogy mindenki jól érzi magát, és együtt töltünk majd egy csodálatos hétfőestét.
6: És azért az a különlegessége, én azt gondolom ennek a rendezvénynek, és azért is hoztuk, András, ezt így össze, mert az is az a címe, hogy megismered, ha megismered. Na most ugye a mai világban különösen kivannak érezve az emberek ugye arra, hogy ítélkeznek, úgy mondanak véleményt valakiről, hogy kvázi nem is ismerik. Látnak belőle.
3: Mióta ilyen szabadság
6: van
3: a zsebünkben.
6: Látnak belőle egy pici részt, igen, egy kis szeletet, egy mozdulatot, egy szót mond, és már abból azt mondja, ó, milyen, tehát ilyen a Judy, olyan a Lipai, majd. És akkor megkérdezem, hogy te ismersz? Uh-huh. És akkor erre jött ez a cím, hogy megismered, uh-huh, akkor mondj majd véleményt, hogyha elmész a rendezvény után, mert lehet, hogy egy olyan részt kapnak belőlünk, akár Adriennből, Judyból, belőlem, ami soha nem került napvilágra. Lehet, hogy Judy egy interjúban se beszélt róla. Uh-huh. Mert ugye mit van? Ő ugye színpadra énekel. Látjuk, szeretjük, dallamos, táncolunk rá. Hú, de jó. Elmegy egy interjúra. 3 perc. Mit tudsz meg 3 percből? Uh-huh. Elolvasol egy újságcikket. Van 5 kérdés, igen, 5 válasz. Még mindig nem tudtál egy csomó mindent meg belőle. És én azt gondolom azért, a Judy mögött is van egy csomó olyan történet, sztori, a mélyen, a lelke mélyén, amit szívesen elmondana, uh-huh, most itt. És szerintem nagyon jó közönségünk is lesz, azt gondolom, mert a célközönségünk, nincs olyan igazából célközönség, de azért nagyjából sejtjük, hogy kik fognak eljönni erre a rendezvényre.
5: Plusz azt gondolom, hogy az az izgalmas még ebben az egészben, hogy nagyon 3 különböző nő vagyunk, mind a mellett, hogy nagyon jól megtaláljuk a közös hangot, mégis nagyon sok témában különbözőképpen gondolkozunk, és szerintem ez egy színpadra víve történetekkel, ez nagyon izgalmasan és érdekesen tudhatni.
3: Én gondolkodtam ezen, tényleg, amíg vártalak benneteket, hogy az a fűszere az egésznek, hogy már egyikőtök sem az az ember, akik mondjuk elkezdték a közös munkát, mert változunk.
5: Így van.
3: Ugye most 1 éve jelent meg a könyv?
6: Igen, 1.
3: Hát és mire az megjelent, hát ott abban is volt legalább 1 év, vagy nem tudom, most már nem emlékszem, hogy mennyi ideig csináltátok, de biztos, hogy abban volt idő. Tehát nem azok vagy, tehát Judyval meg pláne
5: így
3: nem.
5: Van.
3: Mert az meg még régebbi a kötet. És most 3 mai 2026 őszén megérett hölgy beszélget arról, hogy hogyan látja a világot.
5: Így van. Nőiségről,
3: 40 fölötti életről. Lehet veletek utána is beszélgetni.
5: Természetesen,
3: ugye?
5: Persze.
6: Abszolút lehet.
3: Tehát ez egy nagy találkozás.
5: Így van.
6: Ez az, igen, de én egyébként is, amikor mondjuk, és bocsánat, hogy ezt most beleviszem, de amikor önálló előadásaim vannak, ott is mindig teret adok ennek, hogy a végén, és én azt gondolom, hogy ők megtisztelnek engem azzal, hogy eljönnek, uh-huh, akkor én nem vagyok az elrohanós fajta. Tehát ne, uh-huh, az legyen, hogy lemegy a nem tudom másfél, és akkor jó, viszlát, hello, sziasztok, és akkor mint eltűnök. Nem tűnök el, hanem ott vagyok, hello, megölelem őket, és ez a személyes találkozás, és annak egyébként mindig nagyon örülnek, de mi is, meg én is. És én biztos vagyok ebben, hogy Judy ugyanilyen, mert ő, aki ismeri, az tökéletesen tudja, hogy ő nagyon emberi, és nagyon cuki, tehát, hogy, és nem, nagyon közvetlen típus, és szerintem ezt is itt meg fogjuk adni ennek a lehetőségét, és nyilván, amit Adrián is mondott az előbb, hogy szeretnénk nagyon sok témát érinteni, de nem ilyen elnézést, ilyen bugyut a női csacsogás lesz, hogy nem tudom, tehát aj, a férfiak, tehát hogy nem ez,
3: világos,
6: nem, hanem okay, tényleg komoly témák, olyan témák, élettémák, uh-huh, ami mindenkit érinthet. Vagy lehet, hogy pont aki ott ül, az szembesül egy olyan, és azt mondja, hogy úristen, most én pont ebben vagyok. És lehet, hogy úgy fog elmenni, egy olyan információ birtokában lesz, amikor a végén elmegy, és azt mondja, hogy ez kellett nekem.
3: Tehát akár sorsfordító is lehet ez a,
6: pontosan,
3: így van. Ez
6: pontosan,
3: a hétfői találkozás. Pontosan.
5: Ez a hétfői lesz az első állomása egyébként ennek a beszélgető sorozatnak.
6: Igen, mert ebből kérdőnét szeretnénk.
5: Így van, így van. Úgyhogy mindenkit benne, nagyon sok szeretettel várunk hétfőn, 21-én, este 6 órától, kapunyítás az 5 óra 15 perckor lesz, és Érden találkozunk, remélem minél többen eljönnek.
6: Így van, tényleg a legnagyobb szeretettel, öleléssel és jó szóval.
3: Hát és azok is, és véletlenül mondtam, hogy akik már olvasták esetleg a könyveket, azok is azért menjenek, mert azóta más dolgok is történtek.
6: Így van, és azért, hogyha esetleg valakinek csak elmondanám, hogy még nincsen könyve, ez ne szomorkodjon, mert ott megveheti.
3: Na, pláne. Pláne, ez csak haba tortán.
6: Igen, igen, igen, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a lehetőséget is, hogy itt lehettünk.
3: Na, még nem mentek sehova.
6: Jó, hát azt hittem, hogy már vége van, mert annyira ilyen lezárós.
5: Eltelt ez a bizonyos 20 perc.
3: Dehogy is, hát 10 percnél járunk, akkor adjuk oda Zsuzsinak, aki még így
6: csinál. Jó, akkor én még elmondanék egy pár információt, ami szintén nagyon fontos ez a rendezvényhez, mert szokott jönni a kérdés, hogy ez a női előadás? Nem, kérem szépen, ha most ezt az interjút hallgatják férfiak, akkor csak jelzem, hogy ez nem női előadás. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most már például az előadásaimra egyre több házaspár jön el. És ez csodálatos, tehát például egy ilyen rendezvény akár még egy kapcsolatot is javíthat. Mert hallhat olyan információkat, ami azt mondja, hogy Úristen édesem, na látod, erről beszéltem neked tegnap este. Hát akkor működ. Szóval ez csodálatos lehet, én azt gondolom, férfiak
3: számára. És kell a sorok között hallgatni, ha már ott hallgatunk, ugye? Majd utána olvasunk a sorok között is.
5: Szerintem mind a ketten, Judy is és Marianna is olyan, aki kimondja
6: ezt. Ezt akartam mondani, hogy én nem.
5: És én meg majd csatlakozom hozzájuk ilyen szempontból, egy kicsit szarkasztikus humorral.
6: Én szókimondó vagyok.
5: Nagyon.
6: Én nagyon, igen, igen, de én ettől vagyok nagyon jól. Kedvesen, kellemesen mondom ki, és tudom, hogy amikor kimondom, én látom az arcokon, hogy kinek esik jól, és kinek nem. Na most nyilván annak nem esik jól, amikor látod, hogy darásfészekben nyúlsz, aki nem akarja hallani. Azt mondja, úristen, ez a nő kimondta, amit én nem, ezt hagyjuk abban, nem akarom hallani. Pedig hallania kell. És én nagyon bízom abban, hogy most is sikerül azért ugyanezt megjátszanunk ezen a rendezvényen, mert pont ez a cél, tanulni csak így lehet. Tanulni, fejlődni, nem lehet csukott füllel, csukott szemmel és csukott szívvel.
3: Meghallunk dolgokat?
6: Nem akarunk meghallani
3: dolgokat.
6: Ha
3: nem mindig, oké.
6: Nem akarunk. De miért?
5: Néha egyszerűbb homokba dugni a fejünket bizonyos témák kapcsán.
6: Igen, meg félünk a változástól, pedig a változás a javunkat szolgálja. Még ha fájdalmas is. Ezt tudomásul kell venni.
5: De egyébként
6: szerintem
5: pont ez egy érdekes pont, amit a Marianna mond, és ez az erőhöz is szerintem köthető, hogy nagyon, tehát hogy mostanában mindenki azt várja, hogy egy nő erős legyen. És hogy mi ez az erő? Én azt gondolom, hogy sokszor nem gond gyengének lenni, és sokszor nem gond összeomlani, csak fel kell tudni állni ebből. És azt gondolom, hogy ezen az eseményen arról is beszélünk a saját megéléseink kapcsán, hogy kinek milyen kudarcai, nehézségei, mélységei voltak az életben, és abból hogyan tudott feljönni, és hogyan tudott változni. Mit tud adni az élet 20 évesen, és mit tud adni közel az 50-hez. Nagyon-nagyon más a két megélés, azt gondolom, amíg 20 évesen világot akarsz megváltani, addig közel az 50-hez néha már az is egy boldogságot okoz, hogy reggel úgy kezd fel, hogy semmit nem fáj. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon más, plusz, hogy lehet változtatni az életen. Akár csak az én példámat nézve, én 40 évesen kezdtem el a jogi egyetemet. Amit sokan csak legyintettek rá, hogy á, már minek. De én azt gondolom, hogy a változás és az inspiráció, az, hogy szenvedéllyel éld az életed, az a legfontosabb dolog, mert szerintem csak akkor lehet boldogan élni.
6: Hát így van, meg nyilván, hogyha az ember reggel fölkel és dobog a szíve, az már egy felhatalmazás arra, hogy mindent megtehetsz, amit csak akarsz, és amihez kedved van, vagy amire vágysz. Tehát eznek így kellene, hogy működjön, és nyilván az én szerepem, mint motivációs előadónak is, ez a szerepem már 14 éve, és nyilván itt is ezt szeretnénk majd elérni, hogy egy kicsit jobban tudatosítsuk a közönségünkben, bárki is jön oda, kortól függetlenül. Ülhet ott egy 20 éves is, meg ülhet ott egy 70 éves is. Mert a 70 évesnek is még ugyanúgy joga van élni. Tehát most hiába, és látod megint ez a kritizálás, ítélkezés, hogy 70 évesen mit akar már vén bolond. mi vén bolond? Egyébként meg szerintem tök jó, ha 70 évesen én vén bolond leszek. Tehát akarok 70 évesen vén bolond lenni. Tehát ez a cél, hogy legyél no, az. Hát de most értitek a kifejezést, hogy hogy. Tehát, hogy szeressek élni még 70 évesen is.
3: Így azt mondom, lazán, lezseren, könnyedén.
6: Ennyi, ennyi. És amit még visszakanyarodva a fájdalomra, amit mondtál, nagyon fontos ez is, mert valóban az emberek, ugye, főleg a közösségi térben, ugye azt látjuk, nyilván mindenki igyekszik kitenni azt, hogy mosolygunk, jó kedvünk van, mondjuk én speciál nem azért teszem kékem, tényleg jó kedvem van. A Adrián ismer, Judy is, nagyon sokan tudják, hogy azért én egy szinten vagyok általában. De van olyan, amikor nem. De nyilván nálam is beüt a krak, amikor azt mondom, hogy ma kibuktam, amiatt, mert nem tudom, és megengedem magamnak. És erről is nagyon sokat beszélek videóimban, előadásomban, hogy merd, és hogy Adrián is mondta, merd megengedni magadnak a fájdalmat. Tehát nincs magasság lent nélkül. Tehát muszáj, hogy lent vergődd ki magad, sírjál, sajnáld magad, nagyon rossz neked, neked a legrosszabb. Aztán állj föl, porold le magad, nézz a tükörbe, haj, smink, ruha, pst, mehetünk tovább. Na ez is a cél itt, mert nyilván ez Judy is megélte, te is megélted, én is megéltem. És nagyon sokan megélik még, akik majd ott ülnek, az a 100 ember, és lehet 80 nő ott fog ülni, és azt fogja az a 80 nő is mondani, hogy úristen, ma reggel pont így keltem fel. Ne tudja, hogy mi is így kelünk föl, de aztán felszívjuk magunkat.
3: Így van, és tovább.
6: Így van. Tovább. Tehát nem temeted el magadat ebbe az önsajnálatban, mert az emberek beleragadnak ebbe, András, az a baj.
3: Igen, és akkor azt is mondjuk el, hogy ez a hétfői találkozó az nem feltétlenül lesz ilyen panasz délután, vagy panasz este.
5: Nem, pont erről mert beszéltünk,
3: ugye,
5: hogy
3: megvan, hogy az így van. Nagyjából szerintem képben vannak, hogy neked mi volt a tragédiád, megvan a Judy tragédiája, a tiédet nem tudjuk,
5: Érintjük természetesen Judy és Marianna történetét is.
3: De nem erre lesz
5: kiélezve. Természetesen, mert ezt a történetet már nagyon sokan ismerik. Igen. Viszont egyéb gondolataikat a világról, a nőiségről, az életről, a munkáról, a családról nem ismerik. És inkább ez lesz az a tematika, vagy téma, ami mentén haladunk előre. Természetesen ezt a két történetet nem lehet kihagyni, mert mindenki így ismerte meg őket, idézőjelben, hogy Judy, aki egy nagyon súlyos autóbalesetet szenvedett, és abból, hogy épült fel, hogy lett sikeres énekesnő, és Marianna, aki sajnálatos módon elveszítette 13 éves korában a kislányát, és abból, hogy tudott feljönni. Természetesen a gyász folyamatról egy kicsit beszélgetünk, hogy hogyan lehet egy ennyire tragikus helyzetből.
3: Tehát nincsenek eltagadva?
5: Nem, amikor az identitásod is megváltozik, hiszen egy olyan tragédiaért, hogy lehet abból újraépíteni önmagad. Természetesen erről is beszélgetünk, de nem ez lesz a fő vonal, ami mentén halad az este, hanem nagyon sokat fogunk nevetni, és nagyon sok érdekes téma is terítékre kerül.
3: Kapaszkodót kapnak.
5: Így van.
6: Igen, de tényleg, tehát az biztos, hogy ott lesz a tulajdonképpen egy ilyen, úgy fogalmaztunk Adriennel is, amikor beszélgettünk erről, hogy mert az előadáson az a cél, hogy egy ilyen érzelmi hullámvasúton fognak ülni. Mert az élet is egy érzelmi hullámvasút. Így van, pontosan. Tehát, hogy ez a jókedvis derű, de megérezzük a könnyeket is, meg megérezzük a fájdalmat is. De ezt is, András, egy olyan megvilágításban, és ezt mindig hozzá szoktam tenni, és azért Adrián már tudja, hogy nagymestere vagyok, hogy amikor sztorizunk is, akkor a közönség soraiból, aki ott ül, nem tudom, Juditka, ő ne engem sajnáljon közbe, hanem ő építse be, amit én mondok, a saját életébe. És azon kezdjen el gondolkodni, ne azon, hogy ó, szegény asszony. Tehát érted, tehát nem én vagyok ennek a főszereplője, hanem tulajdonképpen ő. És akkor ott jöjjön a fejébe, lelkébe a megvilágosodás, hogy tulajdonképpen van ebből ki.
3: Na, jó
6: de
3: lesz
6: jó.
3: Ez.
6: Jó bizony, lesz ez. Jó bizony. Úgyhogy mi nagyon várjuk. Készülünk, igen, úgyhogy várunk tényleg szeretettel mindenkit, nőket, férfiakat, gyerekek, nekem gyerekek is ültek már előadáson. Szerintem, tehát nyilván ez is olyan, hogy most is nyugodtan ülhetnek ott, mert igazából nem fognak olyat hallani, amit nem.
3: A motivációt elkezdeni, azt soha.
6: Na látod, így van, nem ott korai. A pont, így van. Én is mindig ezt mondom, hogy az csak jó, mert kicsit tudatosabban tudjuk akkor a gyerekeinket is nevelni, vagy őket formálni, de egyébként már nagyon sok fiatal él már tudatosabb.
3: Szerintem meg a mai világban az a fajta közösségépítés, amit most ezzel elkezdtek, az úgy kell, mint egy falat kenyér. Hát nem az van, hogy lassan már a barátságokat is messenger üzenetekben tartjuk fenn.
5: És ez a személyes találkozás, ez pont ezt is, egészen más érzelmeket vált ki az emberből, egy személyes találkozó, vagy egy érintés, vagy bármi, mint amikor az ember a social media felületeken kommunikál valakivel, igen, és nem is tudja, hogy miért érzi magát magányosnak, de pontosan azért, mert az egy teljesen más, ridegebb kommunikáció, még ha azt is érzed, hogy ezernyi barátod van. A személyes találkozókat semmi nem tudja pótolni, azt gondolom.
3: Na, akkor ilyen lesz a hétfő is. Hol tudunk részleteket, hogyha most ez felkeltette a hallgatók érdeklődését?
5: Mindannyiunk social media felületein, igen, és természetesen ott a jegyértékesítés információkhoz is mindenki hozzájut. Online és a helyszínen is lehet jegyeket venni.
3: Vagy Csaba Adriánt, vagy Lippai Mariannát, vagy Judit keressük. A...
5: vagy az életkedvet, okay, így van.
6: Igen, de tényleg,
5: így van, így van. Igen. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, és egy fantasztikus hétfő estét szeretnénk együtt tölteni.
3: Én meg nagyon drukkolok nektek, sok csillogó szempárat kívánok.
5: Nagyon szépen, nagyon szépen köszönjük.
3: Közönség részéről, akkor a tiétek is csillogni fog, nagy baj.
6: Így
5: van. Biztos. Nagyon
3: kedves
5: szépen köszönjük.
3: Hallgatóink, azt a sok energiát, amit beletesznek imádott hivatásukba, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltatok.
5: Nagyon szépen köszönjük.
3: Azé és Mariannát, Judit meg csókoltatjuk.
5: Átadjuk neki mindenféleképpen.
3: Egyszer átadjuk neki személyesen is. Kedves hallgatóink, a hölgyektől most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. És ma vételkörzetben leszünk, kedves hallgatóink, mert hát van egy nagyon komoly visszió, amit én már régóta figyelemmel követek a távolból, de hát nagyon kedves jó barátom Hornok Róbert ennek az egésznek az atya, aki hát azt gondolom, hogy olyan alázattal, szorgalommal tolja ezt most már évek óta, amire ritka példa, és még példát is mutat ezzel, Robi, köszönöm, hogy jöttél.
2: Szia, András, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Nem először, nem is utoljára, mert aki ilyen programokat biztosít a Fejér megyei közönségnek, ugye?
2: Döntően igen, tehát voltunk már, ezt már
1: tudom, hogy már neked szélesítettek.
2: Pest megyében és Békésben is voltunk már egyszer-egyszer, de döntően Fejérben szervezünk előadásokat, döntően rócsószerűen, de pákozd már az otthonunk, tehát most az elmúlt, talán azt mondom, hogy másfél évben a legtöbb előadást ott szervezünk, illetve ott tartjuk.
1: És nekem azt tetszik ebben a különleges misszióban, hogy kifejezetten olyan programokat adsz a közönségnek, amivel egyébként akár sorsokat is tudnak változtatni.
2: Billenteni tudják az embereket.
1: Rajtuk múlik.
2: Igen. Tehát én elviszem az edukációt, a pszichológiát, mentálhigiénét, segítséget. Úgymond házhoz, ha azt nézzük. Tehát gyakorlatilag...
1: Nem kell Pestre utazni.
2: Nem kell Pestre utazni, és ezt nagyon sokszor visszamondták, vagyis mondták a vendégeink, hogy jaj, de jó, hogy ezekért az előadásokért nem kell Pestre, vagy Siófokra, vagy Veszprémbe utazni. És úgyhogy én azt gondolom, hogy űrt töltöttünk be, vagy töltünk be ezáltal.
1: Az űrbetöltés, az, de hát évek óta megy egyébként.
2: Én már öt éve, igen.
1: Na, és ezt akartam kérdezni, hogy az űrbetöltést megszokták, sajátjuknak kezelik a helyiek?
2: Igen, mindenképpen, tehát várnak is minket, tehát hallom is, illetve mondok, olyan jellegű kérések, hogy jó, őt esetleg nem hívnátok meg. Tehát azért nyilván van a részünkre egyfajta piackutatás is, meg az is, hogy jaj, mikor jön ő meg ő. Tehát egy érzem azt, hogy várnak minket, meg megszoktak minket, illetve kedvelnek is minket, hál' Istennek.
1: Iszonyat nagy neveket tudsz megmozgatni, elvinni a közönséghez. Mesélj, vagy mondj pár példát, kérlek.
2: Zaher Gáborral, Dr. Csernus Imrével, Almási Kittivel dolgozunk együtt hosszú ideje, Badár Sándorral, Müller Péterrel is dolgoztunk már együtt, Feri atyával természetesen, tehát vannak új nevek, ezeket majd mindjárt elmondom neked.
1: Hát kíváncsi vagyok, mert hogy indul az új évad, ezért
2: igen,
1: is jöttél.
2: Igen, igen.
1: Mindig, hogy van nálatok az évad egyébként?
2: Tavasz-ősz ritmusban működünk, nyáron nem igazán vannak előadások, 2027 nyarán lesz egy nagy meglepetésünk.
1: Ja, ez már így előre megvan.
2: Ez előre megvan. Egyre inkább azt látom, hogy előre kell tervezni, mert a nagyobb előadóknak azért előre fél évvel, évre már megvan, tehát teli a naptáruk, úgyhogy 2027 nyarára is szerveztem már, tehát azokat is bejelentjük, azt gondolom, hogy még össze.
1: Tehát hogy a lényeg, hogy nektek mindig előre kell járnatok a közönségnek. Hát a piac előtt?
2: A piac előtt is, tehát gyakorlatilag a fél év sem mindig elég. Tehát most ugye van egy előadónk, akit mondtam is neked, még a nevét nem árulhatom el, de ősszel mindenképpen bejelentjük. Teljesen új műfajt hozunk be a Kultfészekbe. 2027 nyarán egy elég nagy showt hozunk szintén Pákozdra.
1: Az másfajta lesz?
2: Teljesen más, mint amit eddig megszokatott a közönség.
1: Mert hogy néha, és ez arra mondtuk az előbb, hogy előre kell járni, vagy előrébb kell járni?
2: Előrébb kell járni, tehát nyilván vannak olyan előadók, akiknél én sejtem, hogy váratlan egy évre előre már van, tehát nincsen már helye, vagy betelt a naptár, ezért mindenképpen előre kell gondolkodni. Tehát ezért is egyeztettem vele, hogy 2027 nyári időszakában van esetleg még szabad helye.
1: Na jó, csak azért ne beszéljünk többet erről, mert úgy árulod el.
2: Nem árulom el még, viszont mint ahogy mondtam, ez egy teljesen más műfaj, varázslat lesz nyáron.
1: Ja, oké, akkor sejtem. No, de az még a jövő zenéje, igen, olyan szempontból, hogy itt van most ez az aktuális évad.
2: Igen.
1: Mikor indul?
2: Október 9-én, mint ahogy megszokhatták a nézőink, a közönségünk, döntően mentálhigiéné, pszichológia lesz a téma, mint olyan, vagy a műfaj, és azzal is kezdünk. Egy teljesen más, tehát a pszichológián belül teljesen mással. Kötődés, elmélet, elkerülő szorongó kötődés gyakorlatilag a vendégünk Vida Ágnes lesz, aki, aki a műfajnak a fogalmazunk úgy, hogy nagy neve.
1: És azon gondolkodom, hogy milyen anyúnak hívták őt? Hogy nem volt neki valami?
2: Hú, erre nem emlékszem.
1: Internetes neve. De na, sok követője van, azt
2: igen,
1: tudom.
2: Sok. És eléggé, tehát nekem azt hiszem, hogy tavasztal dobogálta fel az ő videóit. És nagyon, nagyon jó dolgot.
1: De még nem dolgoztatok együtt.
2: Még nem dolgoztunk együtt, és eldöntöttem akkor, hogy mindenképpen meghívom őt, és nagy igény is van a hasonló jellegű előadásokra.
1: No, és vele kezd a,
2: vele
1: az
2: kezdünk.
1: Évad?
2: Igen.
1: Jó, közben keresem, mert nem nyugszom. Hogy mi az ő internetes neve? Egy időben nagyon elterjedt volt a... Na jó, keresem, addig mesélt kérlek, hogy ha lement a Vida Ági előadás, ő Pákozd egyébként?
2: Ő Pákozdon lesz, igen, Vida Ágnes után Csernus Imrével folytatjuk.
1: Na hát akkor már régi
2: 21-én.
1: Állandó. Minden,
2: állandó vendégünk, tehát minden szezonban jön legalább egyszer hozzánk. És lesz egy új nevünk, Soma Mamagésa.
1: Aha, ő is bejön.
2: Ő szintén Pákozdra jön hozzánk, igen. Hatalmas az érdeklődés, nem meglepő módon. Berec András is fog hozzánk érkezni november végén, november 27-én, illetve Feri atya, szintén ő minden fél évben érkezik hozzánk, szintén legalább egyszer, Sárbogádra érkezik.
1: De jó. Na jó, már most el is kezdtem, leteszem a Vida Áginak van valami internetes neve, most nem találom, aztán lehet, hogy ez már régi.
2: Valamilyen
1: korszakban.
2: Mami.
1: Valamilyen, igen, talán. Vagy anya, vagy mami,
2: igen.
1: Gazdag mami. De most nem
2: azt hiszem, hogy igen.
1: Valami ilyesmi igen. volt. Na jó, bocsánat Ági, hogyha ha hallgatsz minket, úgy fogom ezt kompenzálni, hogy meghívlak a műsorba, és mesélj majd te is az előadásokról, például a kultfészek előadásokról. Megint nagyon gazdag a kínálat, azt látom. Tudom, hogy évről évre nehezebb egyébként gazdaságilag a megszervezése ezeknek az előadásoknak, erről gyakran beszélgetünk, és azt is tudom, hogy te azért egyfajta misszióként csinálod ezt az egészet. Tehát ebből nagy pénzkereset nincs.
2: Hát ebből nincsen. Alapvetően számomra ez egy szívügy megküldetés.
1: Szinte
2: 100%-osan igen. Az a részemről igen. A részemről igen. Nyilván voltak időszakok, amikor egy fokkal jobban ment. Mi civil szervezetként működünk, egyesületként, én már 7 éve. A kultfészek maga 5 éve működik. Pályázunk, 7-szer vagy 8-szor pályáztunk eddig, összesen 3-szor nyertünk, 5-ször nem, tehát hogy döntően nem szoktunk nyerni, viszont az elmúlt, talán azt mondom, hogy 2,5 éve mi nem nyertünk semmilyen pályázatot, forrás, támogatást nem kaptunk. Tehát alapvetően
1: kifejezetten a közönség.
2: Közönség tart fent minket, teljes, abszolút így, így igaz. Nyilván egyéb kiadásaink is vannak, tehát azon túl, hogy tiszteletdíj, a helyszínnek a bérleti díja, stb. Tehát nyilván dolgoznak háttérben, tehát ugye grafikus könyvelővel dolgozunk, kommunikációs, illetve a helyszínen is vannak munkatársak, akik ugye a munkájukért bért kapnak.
1: Hát, de közben maga a Góri, aki ezt az egészet kitalálta.
2: Ő nem kap azért semmit.
1: De hogy, na ezért kérdezem, hogy azért benned ez a segítői hajlam, ez mindig megvolt?
2: Mindig megvolt. Tehát én alkotni akartam valamit. Létre akartam hozni valami értékeset, és azt hiszem, hogy sikerült. Legalábbis én azt gondolom. És bízom abban, hogy ez fent tudjuk ezt tartani, és fent fog maradni ez bármilyen módon is, de ezt én tovább akarom vinni, mint ahogy mondtam is neked, azt hiszem múltkor, ez egy gyermek, illetve szerelem gyerek, mint olyan. És nem szeretném hagyni.
1: Hát igen, szépen nevelgeted.
2: Igen,
1: mert nem
2: egyre
1: azt
2: nehezebb.
1: Egyre nehezebb, de közben meg nem azt látom, hogy egyre silányodna a kínálat, hanem egyre gazdagabb.
2: Egyre gazdagabb, és 2027 tavaszán még több új név jön. Tehát én tényleg azt akarom, hogy színesedjünk, és nem mindig ugyanazokat a neveket hozzuk. Eddig sem volt így, viszont azért ugye roadshow-szerűen működünk, tehát azért, mint ahogy mondtam, dr. Zaher Gábor, dr. Csernus Imrével rendszeresen dolgozunk együtt, Feri atyával, de hogy mindenképpen akarok, vagy akarunk új arcokat bevinni. Hiszen az a nevünk, hogy kultfészek, mint kult arcok. Tehát, hogy nyilván új arcokat is be akarunk hozni repertoárba, és ez sikerül is, és én azt látom, hogy akik egyszer voltak nálunk, azok vissza is térnek, illetve vissza is térnének, mert jól érzik magukat. Tehát nálunk a hangulat az tényleg családias, baráti, laza. Teljesen máshogy működünk, mint mások.
1: És jó is, hogy jöttél, mert legalább most akkor egy kis kulisszatitkot, kinyitsz egy ajtót, ahol be tudunk látni, mert ugye nem vagyunk benne a szervezésben a hallgatók. Szóval hogy képzeljük ezt, hogy mondjuk ha olyan egy új ötlet, hogy akkor Somát jó lenne ebben a műsor folyamban szerepeltetni, akkor őt magát hívott fel, vagy ezeknek az előadóknak vannak menedzsereik?
2: Döntően van. Tehát valakivel közvetlen a kapcsolatom, valakinél pedig van menedzser. Uh-huh. Valakit nehezebben érek el, valakit könnyebben. Tehát volt olyan, akit úgy értem el, hogy nem volt kontaktja fent az interneten. Aha. És felhívtam egy olyan művelítési házat, ahol mondjuk már fellépett az előadó. Értem. Tehát nekem azért ez egy kutató munka is. Igen, igen. Tehát volt olyan, amikor 5 művelítési házat hívtam fel ahhoz, hogy kapjak egy e-mail címet az előadóhoz, vagy a menedzserhez. Tehát azért van olyan, tehát volt olyan előadó, akit még nem hívtam meg, de valószínűleg érkezni fog hozzánk, akinél több hétig dolgoztam azon, hogy egy e-mail cím legyen meg.
1: Aha. És aztán válaszol?
2: Igen. Van, aki nem. De hogy döntően válaszolnak, igen.
1: Mi az igazi sikerélmény számodra?
2: Lehet, hogy ez egósan fog hangzani, de a teltházak.
1: Aha. Jó, hát minden, ezért dolgozol.
2: Igen. Tehát az a siker számomra, illetve számunkra, hogyha látjuk azt, hogy egy előadó iránt, vagy egy előadás iránt nagy az érdeklődés. Látjuk a csillogó szemeket, látjuk a hálás tekinteteket, és a szavakat hallhatjuk, ugye, hogy hálásak, és én azt gondolom, hogy ez ad nekem nagy erőt. Hogy látom, hogy ha 5 ember van, 10 ember van, akiért ez érdemes, addig folytatom.
1: Hát és a hatásért, ugye, hogy hatásért. Milyen hatással.
2: Igen, tehát én azt látom, hogy mint ahogy mondtam is, neked várnak minket, hálásak ezért, és nekem ez fontos, hogy tudtam, illetve tudtunk alkotni valamit, ami értékes, ami jó, ami ad.
1: Hát és látod, nem véletlenül mondtam a hatást. Ha ennyi személyességet megengedsz most itt a műsorban, azért hadd mondjam el, hogy van neked, tehát Robit, ezt most a hallgatóknak mondom, ismerhetik egy nagyon népszerű TikTokos sorozatból.
2: Igen.
1: Tehát van egy, azért még egy Laci barátommal, akin keresztül mi is megismerkedtünk, egy közös duótok.
2: Van egy humor duónk nekem, ugye én stand-up-oltam régen, 20 éves voltam, ugye 2,5-3 évet, én az Éger Lászlót így ismertem meg, és így lettünk barátok is, és nagyjából másfél évvel ezelőtt elkezdtünk egy humor, egy gag sorozatot.
1: Mi a nevetek a TikTokon?
2: A Székely, meg a másik. De a Facebookon jobban megyünk. Tehát igen? Ott van 27 ezer oldal like, vagy mi ez? Követő. Igen. Aha. 27 ezer, lassan.
1: Az egy szép
2: 28 ezer, igen. TikTokon nem megyünk annyira jól, ott 5 ezer van, vagy 6 ezer. Illetve YouTube-on vagyunk még fent, de Facebookon megyünk sokkal.
1: Hát én TikTokon követlek benneteket, de akkor átmegyek a Facebookra.
2: Megtekintés számunk az nagyon nagy, tehát ilyen több százezres, meg milliós plusz. Tehát az egészen jól megy. Úgyhogy az egy
1: jó. De például nekem az nagyon szimpatikus, hogy itt ebben a kultfészekes misszióban te tényleg társadalmi munkában elviszed a kapaszkodót, a segítséget tulajdonképpen a közönségnek, mert ők szórakozva edukálod őket. Mindig hazavisznek sok-sok útravalót, és igen, aki nyitott, annak akár sorsfordító is lehet egy-egy találkozás, meg egy-egy előadás.
2: Ha egy mondatot elvisz, vagy egy esetleg elgondolkodtatja egy szó, egy mondat, vagy akármi, akkor azt gondolom, hogy már megérte neki.
1: Na de remélem a hallgatók is érzik, hogy ezt a fajta alázatot, hogy nem magatokat nyomod, hát most a közel 30 ezer követővel még talán ki is állhatnátok oda.
2: Ki is állhatnánk.
1: Ti is ott lehetnétek egy produkció.
2: A Székely meg a másik ott lehetne. Nyilván nem az a cél, hogy felhasználjuk ezt a platformot erre. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván a Székely meg a másik az önmagát építse fel, ne a kútvészek által.
1: Ja, ez egy normális gondolkodás. Én sok olyan pályatársat ismerek, akik nem így gondolkodnak, hanem mindenhol tolják magukat.
2: És ezt ketté is akarom választani. Tehát a kultfészek az a kultfészek teljesen másról értem, szól. A széke meg a másik, az pedig én azt gondolom, hogy építse fel saját magát. Tehát hogyha abban van több, akkor hozzuk ki abból a legtöbbet is. Uh-huh. Tehát ne a kultfészek vállán vagy a hátán mászon uh-huh. fel.
1: Na de hát ott is a hatásért.
2: Igen.
1: Tesztek, hogy milyen hatással vagytok a videókkal, a gegekkel.
2: És
1: a
2: hitelesen tudjuk ezt művelni. Tehát én azt látom, hogy rengetegen kedvelnek minket. Van egy rajongó táborunk, fogalmazzunk így, akiket tényleg látom, hogy azonnal lájkolják, és már várják is, hogy mikor jöttök, és hogy már alig várjuk az újabb évadot. Tehát, hogy ezek jó dolgok.
1: És el vannak iratkozva, és fekete övessé válnak.
2: Abszolút, abszolút.
1: Úgy, okay. A kultfészeknek is vannak ilyen ezek szerint fekete öves tábora?
2: Nagyon sok visszatérő vendégünk van. Tehát én meg szoktam kérdezni, ha nem is minden előadás előtt, de hogy kik voltak már kultfészek előadáson. És a közönségnek a 30-40%-a felszokta tenni a kezét. Tehát, hogy ez egy nagy szám.
1: Te mindig te köszöntöd őket?
2: Igen. Uh-huh. Tehát van egy úgymond felkonferálás, illetve lekonferálás. Tehát, hogy mindig szólok néhány szót. Tehát uh-huh. azt gondolom, hogy fontos a kapcsolata közönséggel.
1: És hogy szokott ez lenni, hogy az előadók utána még maradnak, és lehet tőlük, vagy velük selfie, autogram, stb.
2: Döntően igen. Aha. Valakinél nem,

0: előadás aztán kész, hanem az, hogy legyen egy kapcsolódás is. Oda-vissza.
1: Jó, hát nagyon fontos. Persze, hogy intim kapcsolat, hát hiszen egy intim tér, egy közösségi, vagy nem is közösségi ház, ez ezek művelődési ház.
0: Művelődési házak, döntően kulturális központok. Fejér megyében, mint ahogy mondtam, több helyszínen voltunk már, és tényleg azt látom, hogy igény van ránk. Azt viszont sajnálom, hogy egyszer mondtam egy beszélgetésünk alkalmával, hogy bízom abban, hogy menő lesz a kultúrát támogatni, még nem az.
1: Hát ne add fel.
0: Nem adom fel.
1: Addig kell menni, ütni a vasat, amíg egyszer csak bejön ez az egész, mármint támogatásilag. De egyébként ez a 4-5 előadás, amit felsoroltál, ez egy helyen lesz most?
0: Alapvetően az 5 előadásban 4 Pákozdon lesz, egy pedig Sárbogárdon. Pákozd otthonunká vált, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönjem azt, hogy Pákozdon befogadtak minket. Tehát nagyon fontos, mert hogy mi ugye Gárdonyban kezdtük az előadásainkat, tehát nagyon sok előadást szerveztünk Gárdonyban, a Velencei tó déli partján, és ott onnan kiszorultunk, fogalmazzunk így, és Pákozd azonnal befogadott minket. Tehát abszolút látom azt, hogy hálásak azért, hogy ott mi is azok vagyunk, azért, hogy új otthonra lehetünk, egy nagyon szép művelődési házról van szó, és nagyon jó a kapcsolatom a kulturális intézménynek az igazgatónőjével, úgyhogy minden rendben van, új otthonon lehetünk, hál' Istennek.
1: De egyébként nyilván nem csak pákozdiak vannak ott.
0: Pákozd ugye nincs messze Székesfehérvártól, tehát nagyjából olyan 8-10 perc autóútra, jó az elhelyezkedése. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen 100 000-es piacot mi elérünk.
1: Aha, de jó.
0: Úgyhogy a helyszín az tökéletes, szép a művelődési ház, és azt látom, hogy ilyen szempontból pestiek is jönnek, a Velencei tó környékéről, illetve, mint ahogy mondtam, Fehérvárról is sokan.
1: Kultfészek.hu
0: www.kultfészek.hu.
1: Tehát itt minden fontos információ.
0: Igen, mint ahogy a múltkor elmondtam már, jegyvásárlási lehetőség, tehát online jegyet lehet vásárolni, és bérletet is már lehet vásárolni. Tehát a Pákozdi előadásokra már bérletet is lehet vásárolni 20% kedvezménnyel.
1: No, hát kedves hallgatóink, éljenek a lehetőséggel. Hornok Róberttel beszélgettem, aki a Kultfészek hát legnagyobb missziósa, meg alapítója mindenese. Támogassák őt a figyelmükkel azzal, hogy ezt az elképesztő energiát, amit beletesz, szerintem a figyelmükkel tudják a legjobban viszonozni. Úgyhogy kitartás neked, és
0: örülök
1: mindig, amikor jössz, meg hát sok boldog, meg csillogó szempártot az előadásra.
0: Legyen így.
1: Nagy baj.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, Robitól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Képlet. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Csaba Adriennek és Lippai Mariannának, illetve Hornok Robertnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hétfőtől korlátozott kapacitással működik a keleti pályaudvar utascentruma. Az ELTE tiszteletbeli díszdoktora lett Krasznahorkai László író. Szeptember 30-án helyezik végső nyugalomra Deák Bill Gyulát. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak pénteken a szociális ágazat dolgozói a miniszterelnökség épülete előtt. A tüntetést azért tartották, mert a szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os béremelés, amely várhatóan figyelembe veszi majd a minimál béremelést és az adójóváírást is, messze elmarad a munkavállalók elvárásaitól. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen azt mondta, a kormány pontosan látja a szociális ágazat helyzetét, és még egy 25%-os emelés és sem jelentene érdemű megoldást. A kormányfő kiemelte, hogy egy összeomlott költségvetést vettek át, és dönteni kell arról, hogy idén egyszeri juttatás vagy béremelés járjon, valamint arról is, hogy jövőre egy vagy két lépésben valósuljon meg a korrekció. A szakszervezet átadta bértábla javaslatát, és bár megköszönték a meghívást, későbbi egyeztetést javasoltak. A Fidesz az október 23-i megemlékezését Budapesten a Terrorháza Múzeum előtt tartja, közölte az ellenzéki párt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden jelentette be, hogy ideiglenesen bezárt a Terrorháza Múzeum, és saját döntés alapján megszűnt Schmidt Mária megbízatása. A kiállítás tartalmi és szakmai átvilágítása zajlik. Szerdán aztán a tárcavezető azt közölte, hogy jövő hét kedden újra nyit a múzeum, és a budapesti intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára. A Terrorháza bezárása ellen szerveznek tüntetést. Szeptember 20-án vasárnap Budapesten derült ki Baljás Zsolt felhívásából. Október 23-án ugyanitt békemenetet is tartanának, de ennek részleteit nem közölték. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma, mert légtechnikai munkálatokat végeznek az épületben, közölt a MÁV csoport. A személyes jegyváltás és ügyintézés folyamatosságát több helyszínen biztosítják, a peron szinten, a 9. vágány melletti irodában, a prémium váróban, a Kerepesi úti mobilpénztárnál és a jegyautomatáknál is lehet jegyet váltani. Az utascentrumban kevesebb pénztár működik majd, de továbbra is elérhető a belföldi és nemzetközi jegykiadás, valamint a talártárgyak intézése. A nemzetközi jegyvásárláshoz a Vasúttársaság, a Nyugati, a Déli, a Kelenföldi vagy Kőbánya-Kispest pénztárait ajánlja. A Vasúttársaság azt kéri, hogy az utasok a megszokottnál korábban érkezzenek a keleti pályaudvarra. Az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Darázs Lénárd rektor az ELTE díszdoktoravat ünnepi közgyűlésén azt mondta, hogy Krasznahorkai László az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az egyetem legmagasabb elismerésére. Szeptember 30-án temetik Deák Bill Gyulát. 13 órakor a 10. kerületi új köztemető 3-as számú ravatalozójában helyezik végső nyugalomra. A szeptember 17-én 77 éves korában elhunyt zenészt közölték a Facebook oldalon. A búcsúztatás nyilvános lesz, így a rajongók és tisztelők is elköszönhetnek a magyar blues egyik legismertebb előadójától. A család azt kéri, hogy a résztvevők egy szál fehér rózsával róják le kegyeletüket. Deák Bill Gyula többszörös arany, platina és gyémánt lemezes előadó volt. Munkásságát állami kitüntetésekkel is elismerték, 2012-ben a Magyar Érdemrend lovak keresztjét, 2022-ben pedig a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét kapta meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

Sláger FM.

0: Süllyed a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, és akkor két programajánló a folytatásban, mind a kettő a Magyar Zeneházából, a Városliget szívéből való természetesen. Szeptember 26-a az első, ami egy szombati nap 16 órától délután a ház körül, a zeneháza körül jön Dankó Bálint utca zenéje a Szabadban, Le a kalappal címmel. Egyébként a Magyar Zeneháza missziójának támogatásaként 2024-ben indítottak egy programot, melyben minden évben három kategóriában hirdetnek felhívást. Pályájuk

0: járól feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adnak lehetőséget a fellépésre a ház különböző pontjain. A Le a kalappal a legkötetlenebb sorozat, amelyben utcazenészekkel és az általuk játszott zenével töltik meg a zeneháza külső környezetét, a Városliget parkját, ezúttal pedig Dankó Bálint zenél a ház körül, aki a népzene világából indult, de néhány nappal később, október 1-én csütörtökön este 19 órától a Zeneháza előadó termében lesz egy nagyon különleges előadás, méghozzá Cimbalom szalon. Solymos Vince és Vadász Károly főszereplésével. A magyar cigányzenészek játékát ugyanis már Brahms és Liszt kora óta csodálja a világ. A cigányzenész generációban mindig jelen volt a nyitottság és a más népek zenéje iránti érzékenység. Nos, ezen a koncerten, október 1-én ennek a sokszínűségnek lehetnek majd fültanulni a hallgatók, vagy a nézők. Vadász Károly Liszt díjas cimbalomművész pályafutását a világhírű Rajkó zenekar tagjaként kezdte, a városi cigányzene nagyjává vált. Solymosi Vince szintén a Rajkóban kezdte, ahol ma már tanít is, de a klasszikus, majd a népzene és a jazz felé fordult. A cimbalmos generációk találkozása nagyon izgalmas tételeket tartogat a műfajt kedvelőknek, úgyhogy a cimbalom évszázados tradícióihoz hűen a két zenész egyedi összjátékban felcsendíti majd a dalokat október 1-én.
1: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 4 üggyel kezd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Bezárják az Uzsóki utcai kórház VIP részlegét. Október 3-án Cica Fesztivált rendeznek Józsefvárosban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Szeptember 28-án derül ki, melyik az a 4 kiemelt ügy, amelyet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal átvesz más hatóságoktól. Hunger Anna, az intézmény vezetője, egy kerekasztal beszélgetésen ismertette az eljárások kiválasztási szempontjait, reagált a hivatalt ért kritikákra és vázolta a felelősségre vonás várható kihívásait. Kifejtette, hogy felkészültek arra, hogy a vizsgálatok során számos olyan visszaéléssel szembesülnek majd, amelyek jelenleg még a képzeletüket is felülmúlják. Hunger Anna elmondta, hogy a három elnök helyettes esetében a pályázat szeptember végén zárul, és reményei szerint október 8-áig kiderül a három elnök helyettes személye is. Pénteken az Uzsoki utcai kórházban járt Velkei György László, a Tisza párt országgyűlési képviselője, akit az intézmény megbízott főigazgatója Nagy András Csaba vezetett körbe, írt a közösségi oldalán a politikus. A bejegyzés szerint a találkozón egyetértettek abban, hogy a kórház működési körülményeinek javítása mellett le kell zárni a korábbi időszak problémáit, ennek nyomán az intézményben megszüntetik a VIP részleget. Velkei György László azt írta, hogy vége a párhuzamos várólistáknak, amikor plusz milliókért a betegek hamar kaphattak ellátást, a pénz pedig egy magáncégnél kötött ki. Hangsúlyozta, hogy olyan egészségügyet szeretnének, ahol a pénztárca nem jelenthet előnyt, és az ellátás minőségét nem a betegek anyagi helyzete határozza meg. Ebben a hónapban 61 budapesti megállóban helyezik ki az új digitális menetrendi táblákat, amelyek valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek, tudatta a Budapesti Közlekedési Központ. Az első digitális táblák telepítése már megkezdődött, a Rákóczi út tengelyén, Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál, írja az alternatívenergia.hu. A telepítés szeptember végéig folyamatosan zajlik, a két éves teszt során összesen 61 megállóban működnek majd ilyen eszközök. Megjegyezték, hogy az e-papír technológia különlegessége, hogy a fekete-fehér kijelző nagy kontrasztú, jól olvasható, miközben kevés energiát fogyaszt. A digitális menetrendi táblák napelemmel vagy tölthető akkumulátorral működnek, ezért nincs szükség arra, hogy a telepítésükhöz elektromos hálózatot építsenek ki. Október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között. A járat szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken, Splitből pedig minden szerdán és vasárnap indul. Az Adria Intercity idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazás volt az éjszakai vonaton Budapest és Split között. A menetrendet úgy alakították ki, hogy a vonatot igénybe lehessen venni az egynapos programoktól, a mindössze egy éjszakát magában foglaló hétvégi kiruccanásoktól egészen a 4-6 éjszakás tengerparti pihenésekig. Cisza Fesztivált rendeznek október 3-án Józsefvárosban. A 8. kerületi önkormányzat a Macska Világ Alapítvánnyal közösen a Kesztyűgyár közösségi házban várja azokat, akik úgy érzik, hogy egy cicával lenne teljes az életük. A látogatók ugyanis megismerhetik és örökbe is fogadhatják az alapítvány gondozásában élő macskákat. A helyszínen állatorvosi előadásokon lehet kérdezni a macskatartásról, a gyerekeknek arcfestéssel és csillámtetoválással készülnek a szervezők. A macskák mellett hüllőbemutató és simogatás is várja az érdeklődőket, valamint cirkuszi kellékeket is kipróbálhatnak, így azok is találnak programot, akik nem feltétlenül cicát szeretnének hazavinni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra,

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel

0: három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgya, tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szépművészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nem rendelte el a bíróság a Volán buszügy harmadik gyanúsítottjának letartóztatását. Továbbra is letartóztatásban maradt Fási Ádám felesége az NK botrány ügyében. A Rákóczi tér a világ legmenőbb város részei közé került egy nemzetközi összeállításban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Budai Központi Kerületi Bíróság nem rendelte el a Volán Busz ZRT-t érintő korrupciós ügy harmadik gyanúsítottjának letartóztatását, közölte a fővárosi törvényszék. A közlemény szerint a férfi pénzfutárként összesen 1 milliárd forint korrupciós pénzt juttatott el más gyanúsítottakhoz, ám külföldről önként hazautazott és olyan mértékű együttműködést mutatott, amely alapján nem feltételezhető, hogy kényszerintézkedés nélkül kivonná magát az eljárás hatája alól, vagy meghiúsítaná azt. A végzés nem jogerős, az ügyészség fellebbezett, a gyanúsított és védője tudomásul vette. A nyomozásban eddig 5 embert hallgattak ki, közülük Jellinek Dánielt és Szívek Norbertet egy hónapra letartóztatták. A gyanú szerint mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okoztak túlárazott autóbuszbeszerzésekkel, a pénzek részét 12. és 9. kerületi ingatlan beruházásokkal tisztára moshatták. Helyben hagyta a kecskeméti törvényszék annak a döntésnek a meghosszabbítását, amely egy hónapra elrendelte Fási Ádám felesége, Fásini Gurzó Mária letartóztatását az NK botrányban. A megalapozott gyanú szerint egy több mint 82 millió forintos támogatásból készülő dokumentumfilm sorozattal úgy számoltak el a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő felé, hogy a forgatás még el sem kezdődött, az elszámoláshoz pedig valótlan számlákat és teljesítési igazolásokat használtak fel, amelyek egy része a pályázatot benyújtó személy cégétől származott. Az ügy része annak a büntetőeljárásnak, amelyben több mint 17 milliárd forintnyi támogatást vizsgálnak, és eddig 8 ember tartóztattak le vagy helyeztek bűnügyi felügyeletbe. A koronavírus örökítő anyagának koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik, Budapest északi, déli és központi régiójának mintájában is elérte a mérsékelt szintet, máshol egyelőre az alacsony tartományban maradt, derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szennyvíz vizsgálati adataiból. Az NNGK a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedésére számít a közeljövőben. Az influenza A és B, valamint a légúti óriás sejtes vírus örökítő anyagának koncentrációja jelenleg országos átlagban stagnál. A Duna alacsony vízállása miatt több száz nemzetközi hajójáratát törölte a Mahart az idén, ami mintegy 110 ezer utast érintett. A nemzetközi hajózásból tervezett árbevételhez képest júliusban 42%-os, augusztusban pedig már 81%-os elmaradást mértek, közölte Somodi László ügyvezető. A szállodahajókkal érkező vendégek a hazai turizmus mintegy 6%-át adják, kiesésük akár 10 milliárd forintos bevétel csökkenést okozhat a teljes turisztikai értékláncban. A Rákóczi tér a 19. helyen szerepel a Time Out Market magazin listáján, amely a világ legmenőbb városrészeit gyűjtötte össze. A 40-es rangsorban japán városok, így Tokió, Kyoto és Osaka mellett Los Angeles, Bangkok, New York üzleti negyede, valamint több európai helyszín, köztük Athén, Róma, Lisszabon, Porto, Amsterdam, Glasgow, London és Párizs egy-egy környéke kapott helyet. A leírás szerint minden városrészben ott a hangulat, a zene, a jó ételek és egy csipetnyi hipsterség. A Rákóczi térnél apartmanos szállást, a város egyik legdrágább pékségét, ráment és nigériai specialitásokat ajánlanak. Hozzátéve, hogy így már nem is olyan, mintha Kelet-Európában járnának a vendégek. A bejegyzés megemlíti, hogy 2027-ben Józsefváros 250 éves lesz, ezért jövőre különösen érdemes majd ide ellátogatni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosa.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket. Esmiller András vagyok, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan vendégekkel, alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. Hát, és vannak olyanok, akik nem csak a kulturális életünkre vannak hatással, hanem konkrétan az egész életünkre, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm nem először, nem is utoljára itt a stúdióban Barta Erikát, szívemnek nagyon kedves Barta Erikát, aki hát nem csak a kulturális életre, hanem úgy kompletten mindenre hatással vagy. Örülök neked.
2: Szeretettel köszöntelek én is, és mindenkit.
1: Hosszú utat tettél meg Szegedről, egyébként meg még nagyobb utat, amit nem sokára egy könyvben is bemutatsz, mert sok-sok évtized után végre kezünkbe foghatjuk majd a nem csak az önéletrajzi könyvedet, mert az egy életvonalon keresztül mutatja be azt a missziót, amit te tulajdonképpen majd, hogy nem óvodás korod óta jársz.
2: Igen, igen.
1: A mi
2: igen.
1: Érdekünkben.
2: Igen, az életemet, ahogy kaptam a tanításokat, ahogy kapcsolódtam a mestereimhez, és amit tanítok mai napig.
1: Erika, kedves hallgatóink, a szívfénytechnika megalapítója, én meg mindig azt mondom, hogy az öngyógyítás hazai királynője, vagy nagymestere, kinek hogy tetszik, én mondhatok ilyet. Ugye én mondhatok ilyet rólad. No, mert hogy azzal foglalkozol, hogy hogyan csalogasd elő másokból az öngyógyító technikát, hogyan tudjuk magunkat úgy helyre tenni, hogy tulajdonképpen nem is feltétlenül kell ahhoz külső segítség.
2: Igen, ugye nekem gyerekkoromban az egyik mesterem azt mondta, hogy mindenki úgy születik le, hogy van öngyógyító erője, ott van a testébe, és hogy ezt fel tudjuk ébreszteni, és én ezért szoktam mondani, hogy én amióta tanítok, kezelek, már most 35 éve, mindig ezért dolgozom, hogy fel tudjuk ébreszteni mindenkiben az öngyógyító erőt, és hogy a test meg tudja gyógyítani önmagát, és hogy egészségben tudjuk élni tovább az életünket. Szerintem ez a legfontosabb az életben, hiszen annyi mindenünk lehet az életünk folyamán, de a legfontosabb az egészség, és a legfontosabb ez a test, amiben élünk.
1: Nem véletlenül beszélgettünk most ezekről a témákról, hiszen itt állunk egy budapesti könyvbemutató előtt, szeptember 26-án,
2: igen.
1: Szombat,
2: igen.
1: Délután 16 órától mindenkit szeretettel vártok. Ez egy ingyenes
2: rendezvény. Ez ingyenes.
1: A Hotel Akinkumba.
2: Igen, igen.
1: Óbudán, nem akárhol, tehát egy impozáns helyen. Azért is vársz mindenkit szeretettel, hölgyeket, urakat, mindenfajta korosztályi megkötés nélkül, mert azt gondoljuk mindannyian, hogy ezt a témát, ezt el kell juttatni.
2: Igen.
1: Az emberekhez, minél többen tudjanak róla. Olyan sokan lemondanak magukról, ugye?
2: Igen, és nem is tudják, hogy lemondanak magukról, hanem már
1: tehát
2: csak akkor.
1: Tudják.
2: Hát igen, már csak akkor jut eszükbe önmaguk, amikor valami kialakul a testében, jön egy gyulladás, jön egy fájdalom, jön egy megállítás, vagy jön egy baleset, és akkor kezdenek el gondolkozni azon, hogy vajon miért kaptam, vagy miért kell ötödszörre megműteni például a bokámat, és akkor jön el hozzám, hogy Erika, most már nagyon unom, hogy már ötödszörre műtik a bokámat, most már biztos valami lehet mögötte. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy a megelőzés a legfontosabb, hogy nem megvárni, hogy valami kialakuljon a testünkben, hanem még amikor jönnek az első jelek, akkor már odafigyelni rá. És én ezért is írtam ezt a könyvet, nagyon szerettem volna, hogy egy gyógyító könyv legyen, egy olyan könyv, amiben sok olyan segítő mondat van, sok olyan technika van, ami által megérezhetjük, hogy mi az a mi testünkben, ami megállít, mi az a lelkünkben, ami jelez, és hogy amikor egyensúlyba tudjuk rakni a lelkünket és a testünket, akkor az öngyógyító erőnk kap egy hatalmas rezgést, és meg tudjuk gyógyítani önmagunkat.
1: Minden energia egyébként?
2: Minden, és minden rezeg, és minden él körülöttünk. Igen, igen. Én gyerekkoromban, amikor először kapcsolódtam ugye a mestereimhez, akkor érdekes volt, hogy ugye a szemem rezgése változott, és úgy látok a testekben, mintha nagyítana a szemem, mintha mikroszkóban néznék. Akkor még nem értettem gyerekkorban, hogy ez miért lesz fontos később az életem folyamán. És tudom, akkor gyerekként még az ember játszik, akkor még a hajamat figyeltem, hogy a hajam hogy néz ki belülről, vagy ugye néztem a virágokat, a növényeket. Aha. Igen, igen, igen. És nekem nagyon érdekes volt, hogy mindennek van rezgése, és mindennek van egy alap szimbóluma. És ez gyerekként nagyon érdekes volt. volt feltárni, és hát sok olyanról írok a könyvemben, ahogy engem tanítottak ugye 6 éves korom óta, ahogy végigvittek ezen az úton, míg eljutottam oda, hogy egyszer azt mondták, hogy most már akkor kezdj el tanítani, és add tovább mindazt, amit tőlünk kaptál, ugye a mestereim, és hát ugye azért tanítok már most 20 éve, és hát 35 éve pedig kezelek azokkal a technikákkal, amiket föntről kapok, tehát ezek nem földi szinten jöttek az életembe, hanem nagyon sok minden álmaimban, emlékszek mai napig minden álmomra, úgy szoktam mondani, hogy az agyamban vannak ilyen kis fiókok, és akkor még oda beteszek. És ami nagyon amikor fontos, azt leírom. Kiveszem. Igen, és amikor kell, kiveszem. Így tartok meditációkat, így tanítok, hogy az agyam tárolja ezeket az információkat és rezgéseket.
1: De most már lesz egy könyv is.
2: Most már lesz egy könyv, és a könyvben nagyon sok érdekes dolog lesz, nagyon sok mindenre kapnak az emberek választ, hogyha valakit érdekel az, hogy mi történik velünk, amikor átlépünk, hogy hova kerülnek a szeretteink, hogyan tudjuk meggyógyítani önmagunkat. Azt is leírom, hogy lehet gyógyítókönyvet megírni, és hogy mik azok az energiák, amivel fel tudjuk tölteni.
1: Mert mindenki maga meg tudja.
2: Igen.
1: Tehát ne ijedjenek meg a kedves hallgatók a feladattól, mert egyébként nem olyan nehéz,
2: igen.
1: És nem is feltétlenül könyvet kell írni, hanem ezek ilyen energetikai síkon
2: működnek.
1: Én azért tudok erre rá csatlakozni a témára, mert hogy Erika kiadója nekem átküldte a könyvet. Mi megjelenés előtt elolvashatom, hogy tudjak készülni erre a beszélgetésre. Úgyhogy csoda dolgok lesznek, kedves hallgatóink. Tényleg az élet örömforrásai ez a címe.
2: Igen.
1: A te weboldaladon, a bartaerika.hu-n
2: igen, ott
1: tudják
2: lehet
1: megrendelni,
2: megnézni, megtalálni.
1: És
2: igen.
1: Minden pontos információt elolvasni róla, TH-val írja a nevét, ezt a hallgatóknak mondom. És hát a tudás, ami tényleg segít. Ez az alcíme ennek a könyvnek. Nyilván, amikor a mestereidről beszélsz, égi mesterekről van szó. Én azért csak úgy hadd fordítsam le a hallgatóknak, hogy kb. Tudjanak hova helyezni. Hát igen, Erika egy csodabogár, ez le van írva a könyvedben, és ezt most a lehető legjobb értelemben
2: igen.
1: mondom. Van, aki látnoknak tart, van, aki jósnak, van, aki gyógyítónak.
2: Médiumnak.
1: Meg hát mindenfajta, igen. Tehát ami a spiritualitással, és főleg ezekkel a hihetetlen földön túli dolgokkal, meg világgal kapcsolatos, az benne lényegében összpontosul.
2: Igen.
1: De szinte majdnem minden témát lefedsz erről a területről, ezért nagyon izgalmas a könyv. Tényleg én még nem is olvastam hasonlót, én, aki egyébként még van is közöm a könyvekhez, de el tudtál vinni abba a világba, ami egy teljesen más dimenzió. És ahogy le is van írva, mi van, hogyha az, amit eddig a képernyőn láttunk a filmeken, az valakinek konkrétan az élete. Nekem ez jött le, miután elolvastam az élettörténetedet, meg hát mindez, mert ebben tanítások is vannak egyébként ebben a könyvben, tehát nagyon komplex ilyen szempontból, hogy te valószínűleg olyan életet élsz, amit mások csak a tévében látnak, vagy filmeken.
2: Igen, ami nem egyszerű.
1: Erről mesélj, hogy milyen úgy élni, mintha az ember egy moziban venne részt.
2: Gyerekkoromban mondta egyszer egyik mesterem, hogy 2 világban élek. És tulajdonképpen tényleg így van, hogy élek fizikai emberként, és élek egy másik világban, ahova belelátok, ahova beleérzek, ahonnan hozom ugye a tanításokat, ahonnan hozom azokat, amiket adok tovább. Ezek vannak benne tulajdonképpen a könyvben is. És nagyon azt szerettem volna, hogy ez adjon válaszokat az embereknek, adjon ébredéseket, és az egyik baráti házaspárnak odaadtam, és ott nagyon örös volt a férje, elolvasta a könyvet, azt mondta, 24 óra alatt kiolvasta, mert annyira tetszett neki.
1: Igen.
2: És azt mondta, hogy rengeteg felismerése volt az életével kapcsolatban, pedig ő ismer azért engem, és azt mondta, hogy nagyon sok olyan mondat van a könyvben, ami rávilágított a saját életével kapcsolatban, hogy hú, ezt így kellett volna, vagy ezt hogy tudja megoldani. Volt, amikor annyira elérzékenyült, mondta, hogy elsírta magát, tehát, hogy nagyon sok olyan dolog lesz a könyvben, ami tényleg elgondolkoztatja majd az embereket, és hát meglátjuk, hogy majd ezt hogy fogadják, mert hát sok olyan is lesz, ami lehet, hogy hihetetlennek tűnik, de nekem ez az életem, és én ebben élek.
1: Hát meghökkentő, meg megdöbbentő történetek is vannak benne, kijelentések, hogy lehet ezt így is. Tehát az életet lehet másképp nézni. Ugye nagyon sok minden a szemléletmódon múlik, meg a hitrendszeren.
2: Igen.
1: És ezekbe segítesz rendet tenni.
2: Igen.
1: Úgyhogy aki nyitottan közeledik, azt gondolom, hogy ez talán egy olyan könyv lesz, ami sorsokat fordíthat.
2: Igen, és ugye nehéz elhinni olyat, amit nem látok, amit nem hallok, tehát azért, mert valaki mondja. És én szoktam mondani a tanítványomnak, ez ugyanolyan, hogy mint a magát a szelet se látjuk, de mégis ahogy fúj minket, érezzük. Tehát nagyon sok mindent az érzéseinken keresztül kommunikálunk le, és nagyon sokszor az érzéseinken keresztül változunk, és a könyv pont ezt fogja megadni, hogy nagyon sok olyan érzés lesz az olvasás közben, amikor azt érzi, hogy hú, ez velem is megtörtént, hú, ezt én is éreztem, és hogy ez fog segítséget és tanácsot adni abba, hogy hogyan tudja jobbá tenni az életét. Ezért is lett az élet öröm forrásai, hiszen azért jöttünk le a földre, hogy örömbe és boldogságba éljünk, csak az emberek valahogy ezt elfelejtik, és belemennek a stresszbe, a problémába, és az ugye belemegy az ember, mert itt él a fizikai világban, de az, hogy ne maradjon benne. Aha. Tehát az, hogy ne maradjon benne egy napig, egy hétig, egy hónapig, hanem minél könnyebben ki tudja magát emelni, és nézze meg, hogy mi az, ami a saját életét jobbá teheti.
1: Azért azt el kell mondani, hogy nekem nagyon szimpatikus, hogy, és most nem tudom, hogy az illendőség azt kívánja, hogy ne mondjak életkor, de hát le van írva a könyvedben.
2: Igen.
1: Te most
2: igen.
1: 61 esztendős?
2: Most voltam 61 voltam. Éves.
1: Na most
2: igen.
1: Ez a könyv ugye a 60. születésnapodon kezdett el formálódni, akkor kezdted írni, vagy talán már előtte is, nagyon sokat dolgoztál vele, azt tudom.
2: Igen.
1: Na de hogy hány évtizedet vártál vele? Tehát, hogy téged kerestek többen írók, és mindenkit lepattintották.
2: Igen, meg sok kiadó is megkeresett. Meg is lepődtem egyébként, hogy nagyon sok helyről kaptam, hogy küldjem el az életemnek a kéziratát, meg és effektíven nem is volt leírva, tehát nagyon sokan megkerestek. Valahogy mindig azt éreztem, hogy még nem szeretném, még valahogy nem akartam kilépni így a nyilvánosság elé, mert azért nem könnyű kilépni, most ha belegondolunk, hogy ennyire más vagy, akkor az emberek ugye hogy fogadják majd, és nekem azért nagyon sok tanítványom van, nagyon sokan jártak hozzám kezelésre, sokan ismernek, és akik ismernek, azok tudják, hogy milyen vagyok, de hát így azért megismernek olyanok is, akikkel még soha
1: hát
2: nem most találkoztam.
1: És akkor a lényeg, igen. Az, na, csak hogy hallják a hallgatók, valószínűleg tapasztalják, hogy azért Erika szemérmes egy picit, tehát nem az a típus, aki kiáll és dicsekszik a dolgaival, hát én szerintem, ha összeadnánk, hogy az elmúlt évtizedben hány ember életét mentetted meg, biztos, hogy valami eszméletlen nagy szám jön neki, de hogy te ezt még az életben nem hencegtél vele.
2: Nem.
1: És hogy hozzád jártak eddig is azok, tehát te vagy a tanítók tanítója, ez azt jelenti, kedves hallgatóink, hogy azok a magyarországi guruk, spirituális guruk, most idézőjelben mondom, akik óriási tömegbázist meg követőtábort építettek, azok mind Erikához jártak Szegedre tanulni.
2: Igen, sokan, tényleg. Tényleg.
1: Tehát, hogy kineveltél
2: generációkat.
1: És boldog
2: vagyok, hogy olyan sikeresek lettek, és nagyra nőttek.
1: Na, de közben te meg a háttérben maradtál, mert úgy voltál vele, hogy te inkább dolgozol.
2: Igen,
1: a dolgodat,
2: igen.
1: És nem régen, a szereplése.
2: És tényleg így van, és régen úgy dolgoztam, hogy egy ilyen magas pincébe, és imádtam, mint egy kis belső barlang, és névjegykártyám se volt soha. Most kim voltunk az Everness-en, ugye az oktatói csapatommal, és megszületett életem első névjegykártyája, úgyhogy jót mosolyogtam is. Igen, Bart Erika Szívfény alapító, és tényleg szerettem, hogy szájról szájra terjedtem, és azért így is azért nagyon sok oktatón van, meg sok tanítvány, meg sokan voltak kezelésen. Szerettem így, hogy így terjedtem.
1: De elképesztő, hogy valakinek van ereje, van tudása, azt át is adja, abból nagyra nőnek mások. Te meg tulajdonképpen megelégedtél azzal, hogy adsz másoknak a háttérből.
2: Igen.
1: És ez a könyv lényegében a 60. születésnapodra egy ajándék saját magadnak.
2: Igen.
1: Nem, hát ez volt.
2: Igen, ez így van, igen.
1: Ahogy olvastam a sorokat, elképesztő. Tehát én még ilyen alázattal nem is nagyon találkoztam. Ez szolgálat a részedről?
2: Igen, igen. Én nagyon sok mindenért érzek hálát, és a hála kapcsolódik ugye az alázattal, hogy amikor ugye 35 éve kezelek, de mindenki, ha akár kétszer is bejut hozzám, mert ugye nehéz bejutni, de ugyanúgy nyúlok hozzá, mintha életében először járna hozzám. Tehát olyan hálát érzek a test iránt, hogy odajön és hagyja, hogy én megérintsem és kezeljem.
1: Most
2: és
1: a
2: szeressem.
1: Kezelés az azt jelenti, hogy lehet veled találkozni a te szegedi rendelődben.
2: Igen.
1: Ahová egyébként 600-as várólista van, tehát
2: igen,
1: most
2: sajnos,
1: a kedves hallgatóknak mondom, hogy hiába jelentkeznének, tehát ennek a beszélgetésnek sem az a célja, hogy most toborozzuk az embereket, mert nincs mire, meg nincs hova toborozni, hiszen nincs hely, de szeptember 26-ára itt Budapesten az Aquincum Hotelben nagyon nagy szeretettel vársz mindenkit.
2: Igen, és ott találkozhatnak velem.
1: Ingyenes a belépés, úgyhogy jöjjenek, ott a könyvet is kezükbe tudják majd venni.
2: Igen.
1: Tulajdonképpen te fogod bemutatni, amire rengeteg ismert ember jelezte egyébként a szándékát, hogy szeretnének ott is ők ott lenni, mert hogy a te, hát nem tudom, hogy mondjam, páciensi körödbe azért beletartozik az a művészvilág is, akik előszeretettel járnak hozzád.
2: Igen, igen, és nagyon sokan tényleg nagyon örülnek, hogy már ki van téve, ugye, hogy hirdetjük a könyvet, és nagyon sokan írnak, hogy már nagyon vártuk, és úristen, végre, és de jó, igen, igen, és aranyos volt a barátnőmnek a férje, azt mondta, hogy Erika, ez a könyv annyi ember életét fogja megváltoztatni, és ezt szerettem
1: volna.
2: Hát ez
1: volna. A célod, nem?
2: Igen,
1: hogy
2: igen.
1: Így történjen, úgyhogy kedves hallgatóink, legyenek részesei ennek. No, ugye mondtam, hogy sok-sok nagyon szimpatikus része van a te ténykedésednek, ami mi neked egyébként? Életforma, misszió, hivatás? Minek nevezed?
2: Hát tulajdonképpen inkább egy misszió. Aha. Inkább azt érzem, hogy olyan sok alázat van benne, és olyan sok hála, hogy inkább egy misszió. És tényleg a szívemből mindig azt érzem, hogy segíteni kell. Ezért van, hogy bemegyek sokszor vasárnap, vagy sokszor éjszaka kezelek, nagyon sokat kezelek éjszakánként. Tehát, hogy amikor azt érzem, hogy segíteni szeretnék, és tényleg szívből szeretnék segíteni, mert úgy tűnik, mintha, de tényleg ilyen vagyok. Aki ismer, az tudja, hogy tényleg azt szeretném.
0: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nem rendelte el a bíróság a Volánbusz ügy harmadik gyanúsítottjának letartóztatását. Továbbra is letartóztatásban maradt Fási Ádám felesége az NK botrány ügyében. A Rákóczi tér a világ legmenőbb város részei közé került egy nemzetközi összeállításban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Budai Központi Kerületi Bíróság nem rendelte el a Volánbusz ZRT-t érintő korrupciós ügy harmadik gyanúsítottjának letartóztatását, közölte a fővárosi törvényszék. A közlemény szerint a férfi pénzfutárként összesen 1 milliárd forint korrupciós pénzt juttatott el más gyanúsítottakhoz, ám külföldről önként hazautazott és olyan mértékű együttműködést mutatott, amely alapján nem feltételezhető, hogy kényszerintézkedés nélkül kivonná magát az eljárás hatája alól, vagy meghiúsítaná azt. A végzés nem jogerős, az ügyészség fellebbezett, a gyanúsított és védője tudomásul vette. A nyomozásban eddig 5 embert hallgattak ki, közülük Jellinek Dánielt és Szívek Norbertet egy hónapra letartóztatták. A gyanú szerint mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okoztak túlárazott autóbuszbeszerzésekkel, a pénz egy részét 12. és 9. kerületi ingatlan beruházásokkal tisztára moshatták. Helyben hagyta a kecskeméti törvényszék annak a döntésnek a meghosszabbítását, amely egy hónapra elrendelte Fási Ádám felesége, Fásini Gurzu Mária letartóztatását az NK botrányban. A megalapozott gyanú szerint egy több mint 82 millió forintos támogatásból készülő dokumentumfilm sorozattal úgy számoltak el a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő felé, hogy a forgatás még el sem kezdődött, az elszámoláshoz pedig valótlan számlákat és teljesítési igazolásokat használtak fel, amelyek egy része a pályázatot benyújtó személy cégétől származott. Az ügy része annak a büntetőeljárásnak, amelyben több mint 17 milliárd forintnyi támogatást vizsgálnak, és eddig 8 ember tartóztattak le vagy helyeztek bűnügyi felügyeletbe. A koronavírus örökítő anyagának koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik. Budapest északi, déli és központi régiójának mintájában is elérte a mérsékelt szintet. Máshol egyelőre az alacsony tartományban maradt, derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szennyvízvizsgálati adataiból. Az NNGK a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedésére számít a közeljövőben. Az influenza A és B, valamint a légúti óriás sejtes vírus örökítő anyagának koncentrációja jelenleg országos átlagban stagnál. A Duna alacsony vízállása miatt több száz nemzetközi hajójáratát törölte a Mahart az idén, ami mintegy 110 ezer utast érintett. A nemzetközi hajózásból tervezett árbevételhez képest júliusban 42%-os, augusztusban pedig már 81%-os elmaradást mértek, közölte Somodi László ügyvezető. A szállodahajókkal érkező vendégek a hazai turizmus mintegy 6%-át adják, kiesésük akár 10 milliárd forintos bevétel csökkenést okozhat a teljes turisztikai értékláncban. A Rákóczi tér a 19. helyen szerepel a Time Out Market magazin listáján, amely a világ legmenőbb város részeit gyűjtötte össze. A 40-es rangsorban japán városok, így Tokió, Kyoto és Osaka mellett Los Angeles, Bangkok, New York üzleti negyede, valamint több európai helyszín, köztük Athén, Róma, Lisszabon, Porto, Amsterdam, Glasgow, London és Párizs egy-egy környéke kapott helyet. A leírás szerint minden város részben ott a hangulat, a zene, a jó ételek és egy csipetnyi hipsterség. A Rákóczi térnél apartmanos szállást, a város egyik legdrágább pékségét, ráment és nigériai specialitásokat ajánlanak. Hozzátéve, hogy így már nem is olyan, mintha Kelet-Európában járnának a vendégek. A bejegyzés megemlíti, hogy 2027-ben Józsefváros 250 éves lesz, ezért jövőre különösen érdemes majd ide ellátogatni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult. Örülök, hogy itt vannak. Barta Erikának még inkább örülök, hogy mondtam, hogy az öngyógyítás hazai királynője?
4: Nem.
3: És képzeljük,
4: az
3: hogy
4: öngyógyítás ébresztője, igen.
3: Akkor ébresztője, tök mindegy. Igen. Hát most, akihez eljárnak Szegedre tanulni, meg utaznak, érted, egyébként Budapesten is tartottál millió workshopot, tréninget, meditációt. Tehát azért...
5: Meg sokan jönnek külföldről, nagyon aranyos, ja, vannak többen. Voltam kint Amerikában tanítani, és többen hazajönnek. Van, aki csak azért hazarepül, hogy eljön tényleg egy kezelésre, és olyan annyira boldog vagyok ilyenkor.
3: Hogy... Na és ezekkel a kezelésekkel, amit most hát ilyen picit idegenül hangzik, de hogy nagyjából, ha jól tudom, hát itt energiaátadásról van szó, meg tulajdonképpen csak végig szeretgeted a testüket, de ezt jól értelemben,
5: igen,
3: tehát hozzá se éljük,
5: kommunikálok se a test sejtjeivel és szerveivel, és akkor elhelyezek olyan pozitívan rezgő erőprogramokat, ami által a test elkezdi meggyógyítani önmagát. Tehát tulajdonképpen tehát ez egy szeretett kommunikáció. Aha. Igen, igen,
3: tehát
5: igen.
3: Te csalogatod elő az energiákkal?
5: Tulajdonképpen behelyezek olyan rezgést, ugye olyankor benne vagyok egy energiába, egy csatornába, amikor kapom ugye az energiát, és azt belevezetem a testbe, és elkezdek az egészséges sejtekkel kommunikálni, és a beteg sejteket megszeretgetem. És a mestereim szerint a szeretet energia megoldás mindenre, mert ezért jövünk le a földre, hogy megtanuljunk szeretni. Megtanuljuk önmagunkat,
3: tudunk,
5: a testünket.
3: Tudunk szeretni.
5: Igen, igen. Nagyon érdekes volt, egyszer aranyos volt egy férfi tanítvány, és azt mondta, hogy Erika, én azt hittem, hogy én bennem hatalmas szeretet van, de rájöttem, hogy eddig csak fejből szerettem. Melletted éreztem meg, hogy mi az igazi szeretet, amikor szívből szeretek. És érdekes, hogy valahol ezt érzik meg sokszor az emberek, amikor mi a különbség az, hogy amikor fejből szeretek, vagy amikor tényleg szívből meg tudom szeretni. Na és az igazi öngyógyító erő, amikor a szívünkön keresztül megszeretjük a testünket, az életünket, a szeretteinket, és tudjuk adni a szeretetet, és tudjuk fogadni.
3: Most belegondoltam azoknak a hallgatóknak a helyébe, akik esetleg most kapcsolnak be a beszélgetésbe, és hallják ezeket a mondatokat. Természetesen ezek nem szokványos, meg hétköznapi témák, amiről most beszélgetünk.
5: Igen,
3: mennyire
5: igen.
3: kell nyitottnak lenni hozzá? Mennyire kell hinni benned, illetve a módszerben?
5: Nagyon sok olyan jut el hozzám, aki egyáltalán nem hisz ebben. Nagyon sokan. Van, akit elhoz a családtagja, mert valami gyulladás van a testében, vagy nagyon szeretne változtatni az életén, és már nagyon unja, hogy ugyanazokat a köröket járja újra és újra. Tehát én azért szoktam mondani, hogy nem kell benne hinni, hiszen ahogy ott van, találkozik velem, elkezdünk beszélgetni, és megérzi az energiát, onnantól kezdve már nyitva van felém. Tehát 35 éve kezelek, de nem volt még senki, aki ne nyílt volna meg. Tényleg.
3: Komolyan?
5: Igen, igen. Hiszen együtt rezgek vele, tehát annyira megyek be, amennyire ő beenged,
3: aha.
5: És akkor ott kezdem el ébreszteni, és a mestereinek mindig vannak olyan mondatai, olyan szavai, ami azért úgy, azt szoktam mondani, hogy úgy betalál a szívbe, és akkor úgy megérzi, hogy hú, tényleg, tehát vagy akkor, hogy ezt honnan tudod, aha. Erika?
3: De szabad ne feled, ez ugye annyiszor említetted a mestereidet, tehát azt jelenti, hogy te csak egy közvetítő vagy?
5: Én igen.
3: Tehát az információk, meg a mindenfajta
5: azt kapom.
3: Jótékony energiát, azt te csak magadon keresztül kapod?
5: Igen. És akkor ezen keresztül kommunikálok azzal, aki ott van nálam. Uh-huh. És azért mindig tud jönni olyan információ, amire úgy, hát úgy múltkor volt nálam egy orvos, és azt mondta, hogy Erika, te úgy beszélsz, mint a gyerekkorom óta velem éltél volna. És mondtam, hogy az üzenet, ami jön, akitől jön, ő gyerekkorod óta veled van.
3: Na, hogy azt úgy, hogy... olvastam a te könyvedben, hogy azért hozzád professzorok, kutatók, tehát nagyon komoly szaktekintélyek is járnak.
5: Igen.
3: Tehát most, ha valakinek furcsa, amiről Erika beszél, azért azt tegyük hozzá, hogy azért nagyon sokan megnyitottak erre, mindenfajta.
5: Nagyon sokan.
3: A politikusi környezetből, a művészvilágból, akiket már említettünk, hát és ugye arról nem beszélve, hogy a tanítók tanítójaként, te azért kineveltél nem csak egy új generációt, hanem konkrétan műfajt teremtettél, ezt a spirituális műfajt szerintem az elsők között honosítottad meg Magyarországon.
5: Hát szerintem sokan vagyunk így, akik ilyen technikákkal dolgoznak. Ugye a forrás az egy, különböző módon hozzuk le, uh-huh. és különböző módon adjuk ugye tovább, de tényleg így van, hogy nagyon-nagyon sok felől jönnek hozzám, és én aminek nagyon örülök, hogy nagyon sok orvostanítványom van orvosoktatóm, és én mindig ezt mondom, hogy ennek valahogy együtt kellene haladni, tehát az, hogy, hogy több út van, amin keresztül tudunk gyógyulni, tudunk boldogabban élni, és hogy és hogy ezeknek az utaknak együtt kellene haladni, egymás segítve. Hogy a fizikai test és a lélekút és az energiamunka az ugyanazt a segítést adja meg annak, aki ugye hozzám fordul.
3: Hát ha már azt mondtad, hogy források, hát az élet örömforrásai, ez a cím a könyvednek. A bartaerika.hu oldalon, www.bartaerika.hu TH-val megtalálnak minden pontos, fontos
5: mindent,
3: információt, erről meg is tudják rendelni, és hát találkozhatnak veled. Ez nagy dolog, mert hogy 600-as várólistát van.
5: Igen.
3: Nem lehet hozzád konkrétan bejutni.
5: Nehéz sajnos,
3: de,
5: igen.
3: De a nagy emberek
5: pedig rengeteget dolgozom.
3: De ez csak azért mondom, hogy a hallgatók értsék, hogy a nagy embereknek sincs tulajdonképpen egy könnyebb út hozzád. Meg ki kell várni a veled való találkozást. Ezt most lerövidíthetik szeptember 26-án itt Budapesten az Aquincum Hotelben, délután 4 órától lesz a te könyvbemutatód, nem akárhol, tehát ez is egy gesztus a részedről, sőt, hát nekem még azt is mondtad, hogy szíved szerint ingyen adnád ezt a könyvet.
5: Igen. Nagyon sokat dolgoztam ugye a könyvön, és többször lett újraírva, újra, és akkor
3: amit ingyen van, azt nem nagyon szokták.
5: Igen, és egyszer csak azt éreztem, hogy úristen, ezt legszívesebben tényleg ingyen adnám, hogy mindenki ez eljusson, akinek szüksége van rá, hiszen tudom, hogy az anyagiak az sokszor nehéz, és
3: de azért is van a könyv, hogy pótolja azt az űrt, amit mondjuk a veled való találkozás hiánya.
5: Igen,
3: okoz.
5: Igen.
3: Tehát most így mindenki hazavihet téged.
5: És hát a könyvön belül keresztül ugye olyan energia jön, mert ezt szerettem volna, hogy egy gyógyító könyv legyen, amire rákapcsolódik egy energia, és akkor a szavakon és a mondatokon, a szimbólumokon keresztül energia jön közvetlenül ugye a forrásból, és hogy ahogy olvassák, érezni fogják majd. Ilyen könyvet szerettem volna, ezért készült el ilyen sokára. 25-30 éve készül a könyv.
3: Hát vártunk rá régen. Azért ez egy öngyógyító könyv, azt hozzá kell tenni.
5: Igen.
3: Hogy tehát valamit elindít majd az olvasóban, az az energia, amit a mondatok,
5: igen,
3: meg
5: felismeréseket ad, meg válaszokat okoznak. Ad. Igen. Úgyhogy sok minden érdekes és izgalmas dolog lesz benne.
3: Valahol műfajteremtés is. Nem? Hát ilyet még nem is nagyon láttunk.
5: Nem tudom.
3: Én nem hallottam róla, úgyhogy...
5: Nem tudom.
3: Pedig már régóta beszélgetek itt szerzőkkel. Na és milyen könyvszerzőként? Könyvszerzőnek lenni? Vagy válni?
5: Hát egyelőre még izgalmas. Úgyhogy én azért úgy kilépni a nyilvánosság elé mindig nagyon izgulok. Tehát amikor előadásokat tartok, akkor is előtte. Tehát,
3: hadd mondjam el a hallgatóknak, mindig, hogy még itt nem kapcsoltuk be a mikrofont itt is, hát mint egy gyerek.
5: Igen.
3: Kb. Úgy.
5: Igen.
3: Izgultál, csak hogy mennyire nem az az életcélod, hogy te mindenáron szerepelj egyébként a kollégáidat. Értem most ez alatt, hogy teljesen másképp viselkedsz, mint ők.
5: Igen.
3: Teljesen.
5: Nekem a közegem igazság szerint sokszor azt mondom, az, amikor egyedül vagyok azzal a beteggel, vagy aki jön hozzám, és akkor ott ülünk.
3: A klienseddel.
5: Igen, a kliensemmel, és az, amikor ott vagyunk ketten, az nekem valahogy az a belső világ.
3: Ezt én a könyvedben olvastam, hogy nagyon sokan már az utolsó pillanatban mennek el hozzád, ahol már mások lemondtak rólad, és te meg olyan fordulatokat tudsz elérni ezzel az öngyógyító technika életrekeltésével benne. Na, hogy egyébként egy csomó könyvet állításod szerint megtöltene csak az esettanulmányok.
5: Igen, legközelebb azt szeretném, igen, mert azt látom, hogy az nagyon sok segítséget tud adni, amikor tanítok vagy előadásokat tartok, amikor elmondok eseteket, és az rengeteg felismerést tud adni, hogy hú, hát akkor nálam ez, vagy hú, akkor nekem ezért fájt, vagy ettől fájt, vagy itt fájt, vagy ott. Tehát, hogy az nagyon, az esetek lesz a következő könyv.
3: Na, hát akkor beindultál.
5: Igen.
3: Ilyen szempontból. Erika, és mit tapasztalsz az elmúlt évtizedekben, hogy elindultál valamilyen közállapotban, na de ahhoz képest nyitottabb a világ?
5: Nyitottabb, sokkal.
3: Tehát ma már sokkal?
5: Sokkal nyitottabb,
3: igen. Tehát ma már a meditáció szó sem riasztja el őket?
5: Nem. Meg a légzőtechnika, meg... Szóval nem.
3: Esetleg a könyvbemutatón ilyenre is lehet számítani? Egy közös meditációra?
5: Nem, én azt szeretném csak, hogy egy olyan felszabadult találkozás legyen, hogy örüljünk egymásnak, hogy beszélgessünk,
3: az
5: hogy legyen idő arra, hogy...
3: Adódnak.
5: Igen. Lesz a könyvben majd egy meglepetés, és akkor én oda szántam a könyvbe,
3: értem,
5: hogy majd otthon akkor meg tudja hallgatni.
3: Okay.
5: De ott azt szerettem volna, hogy legyen idő arra, hogy esetleg oda jön, és meg tudjuk egymást ölelni, vagy tudjunk egy kicsit beszélgetni, és akkor jobban szerettem volna, hogy inkább egy ilyen örömünnep legyen a könyvemutató.
3: Mennyivel emberibb ez így?
5: Nekem igen.
3: Nem cirkuszi látványosságot csinálsz a könyvbemutatóból, hanem tényleg az egy szeretetteli találkozás
5: igen,
3: legyen
5: azokkal, szerettem
3: akik,
5: volna,
3: akik
5: igen.
3: egy irányba néznek.
5: Igen.
3: Mert tulajdonképpen itt is a közösségépítés a lényeg.
5: Hogy... Megtaláljuk egymást.
3: Na de akik a te követőid egyébként a szeretetben hisznek?
5: Igen, igen. Leginkább. És az a baj, hogy már sokszor annyira elcsépelt szó a szeretet, mert nagyon
3: igen,
5: nehéz egyébként, hogy mi,
3: a könyvet,
5: mi az.
3: Meg rakom össze rólad a mozaikokat, most valahogy ez jelent meg
5: igen,
3: lelki
5: igen,
3: szemeim előtt.
5: Igen, igen. És a, ezért szoktam mondani, hogy amikor a kezelés is meg szokták kérdezni, hogy fájni fog, vagy mi történik, és mindig mondom, hogy annyit fog csak érezni, hogy átszeretgetem a hajától a lábujjáig, és hogy azáltal beszélgetek el a testtel. Van, ahol azért a fejen, a vállakon, a karon, tehát ott azért megérintem, hogy megérezze a test a bőrén keresztül, hogy milyen az, amikor valaki csak tiszta szeretettel megérinti a testet.
3: Félelemmel szóval, mennek oda hozzád?
5: Van, aki félelem, meg igen. Van,
3: azt
5: aki azt mondja, persze, hogy ne. Van, aki azt mondja, hogy Erika, csak a hajamat fogtad, és olyan, mintha lábamat is fogtad volna közben. Volt, aki azt mondta, hogy mint a hat kezed lenne. Szóval, aha. hogy azért sokszor ad olyan érzést, olyan élményt, ami számára is megmagyarázhatatlan, de mégis érzi.
3: Azt szintén a könyvedben olvastam, hogy egyébként a családból senki nincs, aki ezzel foglalkozna.
5: Nem, nincs.
3: De se a szülők, se a saját kis családod részéről, hogy ők ezt elviselték?
5: Hát én otthon normális családanya vagyok és feleség. Én nagyon szerettem volna, hogy ez úgy megmaradjon, hogy legyen
3: nem
5: egy emberi részem.
3: Haza.
5: Nem viszem haza. Nem, igen. Ugyanúgy élek otthon, sütök, főzök, takarítok, szeretem ezt a részemet is. Úgy szoktam mondani, hogy az emberi részemet is nagyon szeretem, és szeretem azt, amikor bent vagyok, és dolgozok, és energiában vagyok, hiszen a mestereim mindig velem vannak, akár emberi részemben élek, akár tanítok, vagy kezelek, de szeretem, hogy a két világ valahogy egy kicsit elválasztódik, és szeretem, uh-huh. hogy otthon csak feleség lehetek, hiszen a párommal már 43 éve vagyunk együtt.
3: Hát szívből gratulálok.
5: Most voltunk 40 éves házasok, igen.
3: Szuper.
5: Úgyhogy, és két gyönyörű fiunk van, úgyhogy szeretem, hogy van egy ilyen részem is, meg szeretem azt is, amikor tanítok, kezelek, meditációkat tartok.
3: Egyébként problémák neked is ugyanúgy vannak az életedben?
5: Ugyanúgy vannak feladataim. Én nem azt mondom, hogy problémák,
3: még
5: feladatok, ugyanúgy meg kell oldani, persze. Uh-huh. Persze nálunk is nagy a család, mindig van valami. De az a lényeg, hogy úgyis meg kell oldani, és az ember nem maradjon benne. Tehát az egyik mesterem azt mondta gyerekkoromban, hogy az a nehéz, hogy az emberek sokszor hetekig, hónapokig, évekig viszik magukba tovább azokat a fájdalmakat, sértettségeket, és hogy ezzel ugye önbántó köröket indítanak be. Tehát nem maradjon benne. És akkor erre vannak technikák, vannak gyakorlatok, amiket nekem is tanítottak gyerekkoromban, hogy tudod, hogy ne vidd tovább, hogy engedd el, hogy ne bánts önmagadat azzal, hogy tárolod ezeket a sérüléseket, hanem bocsáss meg magadnak, másoknak, és nem könnyű sokszor. Na de erre van azért segítség, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Sokszor mondják a tanítványaim, hogy azért szeretik a szívfényt, mert hogy nem csak tanácsot ad, hanem elmondja azt is, hogy hogyan old meg. És erre vannak gyakorlatok, energetikai gyakorlatok, ami által meg tudjuk oldani, hogy ne vigyük tovább ezeket a betegségeket, fájdalmakat, sérüléseket, és hogy ne maradjon benne a testünkben és a lelkünkben és a szívünkben.
3: Ugye ez egy nagyon komoly közösség, ha még egyszer ezt a szót használom, lefedi gyakorlatilag az egész országot, tehát szívfényoktatók, a te módszered, ez mindenhol van az országban.
5: Igen, ugye? Mindenhol.
3: Budapesten is
5: természetesen. Mindenhol, meg külföldön is van.
3: Igen, meg külföldön.
5: Igen.
3: Úgyhogy szeptember 26-a kedves hallgatóink, az Aquincum Hotelben itt Budapesten találkozhatnak Erikával. Olyan szívesen megkérdezném tőle, hogy ha nincs ez az egész, akkor ő civilként, most idézőjelesen mondom, vagy hinne saját magának, de hát nem tudok ilyet kérdezni tőlem, mert gyerekkorod óta benne
5: igen.
3: vagy. Te nem tudsz tulajdonképpen különbséget tenni, mert sose tapasztaltad meg a másik
5: igen.
3: irányt.
5: Ezért szoktam mondani, hogy egyszer megkérdezte valaki, hogy mi van Erika, ha ez az egész nem igaz, amit látsz, vagy amit mondtam, hogy nem tudom, de nem mondhatok mást, mert látom, amit látok.
3: Hát
5: tehát,
3: akkor...
5: hogy nehéz úgy, hogy látsz dolgokat, és tudom, hogy nehéz annak, aki nem látja, de és ezért nem kényszerítem soha senkire rá, hiszen elhiszem, hogy nem könnyű elfogadni.
3: Ezt írod a könyvedben is, hogy te nem azt akarod
5: igen.
3: ezzel elérni, hogy feltétlenül higgyenek neked.
5: Nem.
3: Csak egyszerűen fogadják be, hogy létezik ilyen is. Tehát igen, van olyan, amikor valakinek az az élete, amit más csak filmeken él meg.
5: Igen.
3: Te a saját filmedet.
5: Mindig azt mondták, hogy nem kell nekem megváltoztatni senkit, csak hagyjam, hogy mindenki változzon önmagától, csak mutassak példát. És én ezért érzem mindig azt, hogy csak mutassam meg, hogy létezik egy másik szemléletmód, létezik egy másik világ, és amikor elkezdő is megtapasztalni és megérezni, akkor mondjuk, hogy hú, Erika, képzeld el, megváltoztak az álmaim, megváltoztak az érzéseim, megváltozott bennem egy csomó minden is, elkezdtem másképpen érezni, látni,

0: nem ez vezérel. Annyira nem ez vezérel, nem a magamutogatás, nem a dicsekvés, úgyhogy ezek le a kalappal előtted. És hát én azt kívánom most így a végén, hogy hát akármennyi sikerélmény is van mögötted, az folytatódjon, mert ha minden így marad, akkor olyan nagy baj nem lesz, nem a folytatásban sem.
1: Igen.
0: De legyen olyan sikere, életútja, meg sorsa ennek a könyvnek, amilyennek te szeretted volna, meg szánod, az élet örömforrásai.
1: Igen.
0: A tudás, ami tényleg segít, ez a címe, bartaerika.hu, itt minden pontos, fontos információt megtalálnak, és meg is rendelhetik, illetve hát akkor szeptember 26, Aquincum Hotel, délután 4-kor Erika vár mindenkit szeretettel, egy közös nagy szeretet
1: együttlétre,
0: ahol az élet nagy dolgairól fogtok beszélgetni.
1: Igen. Köszönöm
0: hogyan kellene
1: szépen.
0: Ezt igen. Valahogy jobban csinálni, de te megmutathatod, hogy lehet ezt így is.
1: Igen.
0: Mind magánéletileg, mind egyébként sorsvezetőként, vagy az úton haladóként. Úgyhogy sok ilyen szép pillanatot kívánok neked.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm, hogy itt voltak
1: mindenki.
0: A hallgatók is. Találkozunk akkor ott szeptember 26-án, és Erikától most elköszönök. Önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Barta Erikának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb

0: Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormány hivatal új vezetőjét. Hétvégén megkezdődik az Erzsébet híd őszi takarítása. Szeptember 23-a és 30-a között ismét európai sporthét lesz Magyarországon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció Facebook oldalán. Tájékoztatásuk szerint Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízott tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év, a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-ig várják. Emlékeztettek, hogy október 1-től az elnevezés is változnak. A vármegye helyett újra megye, a főispán helyett kormány megbízott lesz a hivatalos megnevezés. A hétvégén tisztítják az Erzsébet hidat, amely az őszi hídmosási programnyitó eseménye, közölte a budapesti közművek köztisztasági divíziója. A munkálatok két ütemben zajlanak, szombaton a Budáról Pestre, vasárnap a Pestről Budára vezető oldalt mossák környezetkímélő tisztítószerrel és magas nyomású vizes technológiával. A tisztítás mindkét napon 6.30 és 13.30 között zajlik, igazodva a hétvégi forgalmi terheléshez. Az Erzsébet hídmosása az éves előre tervezett köztisztasági feladat része, amelynek keretében a szakemberek a váralagutat is megtisztítják. Az iskola kezdéssel ősszel ismét átrendeződik a diákmunkák piaca. A nyári turizmushoz és szabadidős programokhoz kapcsolódó feladatok helyett a kereskedelem, a vendéglátás, a raktározás, a logisztika és az irodai adminisztratív munkák kerülnek előtérbe, írja a Pénzcentrum. A Melódiák vezetője Majzik Nándor elmondta, hogy a tanév alatt a diákok jellemzően heti 15-20 órát vállalnak, és egyre fontosabb számukra a rugalmas beosztás és a később is hasznosítható szakmai tapasztalat. A legvonzóbb munkák között az irodai feladatok, a bolti munkák és a vendéglátás szerepelnek. A diákmunkák átlagos órabére 2500 forint felett van, a minimumok pedig 2026-ban tovább emelkedtek. Szeptember 23-a és 30-a között 11. alkalommal rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez tavaly több mint 450 ezer résztvevő csatlakozott Magyarországon. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra. A részleteket Veres Réka, az Európai Sporthétért felelős szakmai vezető mondta a Sláger FM-nek.
1: Itthon a Nemzeti Diák Hallgató és Szabadidősport Szövetség koordinálásában egy mozgástérképen gyűjtöttük össze az időszakban regisztrált ingyenes és kedvezményes sportolási lehetőségeket. Elsősorban szabadidősport egészségfejlesztő testmozgási lehetőségre kell gondolni. Az europaisporthét.hu oldalon megtalálják a hallgatók ezt a mozgástérképet, és arra buzdítok mindenkit, hogy nézze meg, hogy a lakóhelyéhez az adott időszakban milyen elérhető mozgásformák vannak. Szeptember 25-én az egész országot megmozgatjuk az európai és magyar diáksportnapjával, és szeptember 26-án lesz szintén a Pannon Egyetemmel egy közös szervezésű nagy eseményünk, ez a Biactive Night, ez egy ingyenes szabadidősport esemény, délután 5-től egészen este 11 óráig várja a családokat, érdeklődőket egy igazi kis szabadidős hétvégi sportprogramra.
0: A szervezők egész szeptemberben várják az iskolák, sportegyesületek, önkormányzatok és helyi közösségek programjait, amelyek felkerülnek az Európai Sporthét online mozgástérképére. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Hétvégére lezárták a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. A 133-a, a 7-es és a 9-es autóbusz, valamint az 56-a, a 61-es és a 61-B villamos és a 72-es trolibusz igénybevételét ajánlják. Az Alkotás utcában befelé a Bach csomópont után csak a belső sáv járható, mert itt vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Rendezvényt tartanak majd vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indul. A forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben, a Rejter Ferenc utcában befelé a Petneházi utca előtt, mert itt vízvezetéket építenek. A mai napon lezárják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítás miatt, a 35-ös autóbusz pedig terelve közlekedik. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Reggelt kívánok mindenkinek 6 óra után pár perccel. Szombat reggel indul már is a sláger hétvégén. Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van már is elsőként a Van Hello slágere, szóval már is a késő már. Jó reggelt!

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Benne pedig a Székrálok mai adásra szól Ortutai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel, Ádival és Boldival, egyaránt Érdeiraknak és a Teleki Sámuel általános iskola tanulói.
1: Egy, két, há, és ha nem hat meg a hangjel, ha megborzol a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében.

0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székreállok, a Sláger FM podcast és rádió műsora. Én Hajdú Steve vagyok, a műsor egyik műsorvezetője. Műsorvezető társam nem más, mint Ortutai Dóri.
1: Sziasztok!
0: Szia! Szia Dóri, és aki már előre köszönt, Boldi volt, aki másodszor köszön, az Ádi lesz.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! Mit szóltok a futball világbajnoksághoz?
1: Én azt, hogy most néztem meg az egyik nagyon jó dokumentumfilmet az egyik legjobb kapusról, és én nagyon várom, hogy az Argentina mérkőzzön, meg azt is mondták, hogy szerdán a Portugália fog valakivel meccsezni.
0: Mm. Tényleg?
1: Igen, és én nagyon várom, mert a kedvencem az a Ronaldo.
0: Mm. Ó, ő még játszik, nem öreg már?
1: Még játszik, reklámozták is.
0: Tényleg?
2: Na de éjszaka van a meccs, fönnmaradsz, hogy hogy lesz?
0: Akkor kell.
1: Aha, hát mert biztos, hogy nézni szeretném, mert jó, igaz, suli lesz, de...
0: De valahogy megoldjuk. Ádi, neked ki a kedvenc csapatod a magyaron kívül, aki a világbajnokságon most kint van?
3: Hát nekem is az Arzenál, ahogy a Boldi.
1: Az Argentina, nem Arzenál.
2: Igen.
0: Jó, de van argentin focista az Arzenálban.
1: Ja, igen, de ezek nem ilyen csapatok, hanem jó csapatok, csak ezek nem olyan Argentina, Manchester United, ilyenek, nem ilyenek, hanem ilyen országos meccs.
0: Aha. Jó. És milyen időközönként van ilyen foci világbajnokság?
1: Úgy 4 évente.
0: 4 évente? Úristen, akkor hogy bírjuk kivárni a 4 évet?
1: Nem tudom.
0: Lehet, hogy a következő, vagy az azt követő, tehát 8 év múlva már ti is kint lesztek a világbajnokságon, mint futballisták?
1: Hát, de akkor már nem leszünk felnőttek. De.
0: Gyerekek.
2: Hát akkor 8. leszel.
1: 8.
2: Hát nem, hát most...
1: Várjál, ezt kiszámolom. Na, számoljuk. Most vagyok
0: 8 éves.
1: Várjál, akkor úgy kell ezt, hogy 8 meg 4 az 12, meg 4...
0: 16. Igen. 16 évesen már lehetsz válogatott.
1: Úgyhogy most már egy 10 év kell.
0: 10 év kell, tényleg?
2: Igen.
0: 10 év, kivárjuk, akkor lehettek focisták. Szeretnétek a...
1: Én szeretnénk lenni a meccsen, meg egyértelmű, hogy focizni, mert az adás után elmegyünk az Ádiékhoz egy órára, és akkor ott fogunk focizni, hoztam kapuskesztyűt itt, szóval.
0: Miért tetszett ez az argentin kapusnak a filmje?
1: Azért, mert nagyon...
0: Volt egy kapcsoló a köldökén?
1: Igen. De ugye erről a másik adásban is volt.
0: Igen, igen.
3: A Dibu Martinez.
0: Igen, a Dibu Martinez. Jaj, de jó, mindig jó. De te inkább te kosaras vagy, nem, Ádi? Azt szereted jobban.
3: Hát az is, de...
1: Ugye inkább a foci. Vagy, hát ezt nem mer. Vagy kosár, vagy foci.
2: Na mondd, Ádi. Ádit meghallgatjuk.
3: Hát először a focit kezdtem, de inkább most átállok utána a...
1: Nem merészeled.
3: De!
0: Ne! Ne!
2: Hova állsz?
1: Nem a kosár, nem
3: de a kosár. De
0: azt hittem sakkozni fogsz.
2: Kosarod.
3: Az a iskolában is van.
0: Sak?
3: Aha.
0: Azt hogy kell játszani? Ugyanúgy, mint a focit, lábbal?
1: Nem. Elrúgni a figurát. Hát úgy, hogy van egy tábla, rajta vannak ilyen kockák, minden más színű, mint például a... Mi van? Szóval... De ne sziszeg már... Vagy már... Na, de ne! Na,
3: mit csinálok?
2: Én sziszegtem. És szegény Ádira szóltál rá.
1: De én nem tudtam, hogy te bocsánat.
2: Nem baj.
0: De ő Dórira is rá lehet
1: volt
0: szólni.
1: Volt ilyen, hogyha fasak, akkor van rajta...
2: Ha fasak. Nem értettem, hogy mi van.
1: Ha fasak. Már csak így.
2: Jó, te már csak így mondod. Ha fasak, akkor mi van?
1: Akkor van rajta... Vannak sok kockák, egy sorban 8 van, uh-huh. És az egyik kocka valószínű barna, a másik meg ilyen bőrszínes.
2: Igen.
1: Uh-huh. És akkor van a királynő, és hát a vezér, és a gyalog, meg a bástya, uh-huh. meg a futó, és szerintem felsoroltam az összesét.
0: A ló kimaradt, a huszár.
1: Ja, tényleg a huszár, a huszár.
0: De a gyalogat azt nem szokták parasztnak hívni?
1: De.
0: De az mi az, hogy paraszt?
1: Hát, paraszt. De én azt nem tudom annyira, hogy mit jelent.
0: A Boldi neheztel rá, de azért focizni is fog közben.
4: Mindjárt folytatódik a székrálok majadásait a Sláger hétvégében. Jó reggel!

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Székrálók mai adásra szól Ortutai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel, Ádival és Boldival, egyaránt Érdeklődőknek és a Teleki Sámuel általános iskola tanulói.
1: Tudjátok, beszélgetünk egymással, egyszer csak jön egy hír, amit Ortutai Dóri a Sláger FM-nek a hírolvasója szokott fölolvasni, és akkor utána arról beszélgetünk. Benne vagytok?
2: Igen!
3: A mesterséges intelligencia programja képes arra, hogy egy különleges, színes festményeket alkotó kiállítást nyitott. Tehát először is rajzolt nagyon sok festményt, és utána egy galériába azt be is tették, és a látogatók megnézhették, hogy milyen képek készültek. És képzeljétek el, nézők, akik elmentek és megnézték, sokan meg sem tudták, azt gondolták, hogy ezt ember alkotta, mert annyira szép és színes, különleges képek készültek. Tehát annyira fantáziadús, annyira egyedi alkotás volt, hogy azt gondolták, hogy ez ember alkotta.
2: De amúgy az mesterséges intelligencia az még képeket is eleve tud mozgatni, meg de nem szabad mindent elhinni, mert utána kell járni.
3: Hogy? Elindulok és megyek utána, vagy hogy?
2: Nem, az interneten. Aha. Ezt akartam mondani.
1: De hogy tudok utána járni, hogy
2: úgy, hogy felmész a Google-ön, és akkor megkeresed, hogy mit jelent az, vagy hogy nem tudom mi.
4: Hát de nem pontosak az annyira a gépek.
2: Igen. Jó,
1: hát
2: de
1: fejlődik az is, azért fejlődnek a gépek is, ne?
4: Egyszer ezt fogják venni az uralmat.
3: Egyszer átveszik az uralmat, azt mondtad? Miből gondolod, Ádi, ezt?
4: Hát anyukám, vagy néha van egy olyan műsor esténként, ami néha ilyeneket szokott mutatni, de nem
2: milyen?
4: Hiszek benne.
2: Ja, kincsvadászok!
4: Nem.
3: Híradó?
4: Nem, hanem egy ilyen...
1: Bévács?
4: Nem, ősi idegenek.
1: Ősi idegenek? Fú, és azt már nézheted?
4: Aha.
1: Hát abban azért kemény dolgok vannak. Te láttál már ősi idegeneket?
2: Az Boldi. Mi?
1: Egy ilyen műsor a History Channel-en.
4: Igen.
2: Azt tudom, hogy mi az History Channel-en.
4: Az egy csatorna.
2: Tudom, de attól még nem tudom, hogy mi.
1: Nem biztos, hogy láttad. A mesterséges intelligencia tényleg átveheti fölöttünk a hatalmat? De hát mi alkottuk emberek. Esze. Akkor hogy tudja átvenni a hatalmat, hogy egyszer csak jön, hogy hello, most én jövök, nem ti?
2: Ezt nem tudom megfogalmazni.
1: Ti használtok már egyébként mesterséges intelligenciát?
2: Nem, mert mi nem vagyunk felnőttek.
1: Nekem csak felnőtt használhatja?
2: Nem, de gyerek is, de
4: nekem van telefonom amúgy.
2: Mm. És ezt nem kéne bevágni egy műsorba.
3: Miért nem?
1: Ez nem illegális.
2: Jó, nekem is van.
3: Hát akkor?
1: Csak még nem lehet elárulni?
2: De már tudja, hát persze, hogy tudja, de azon csak játszani szoktam.
1: A játék az mesterséges intelligencia?
2: Dehogy! Azt idegen emberek, vagy se, nem, mert amikor szokott lenni például update is, meg ilyenek, és akkor mint a Brawl Stars, vagy a Roblox, de a Roblox az nem ugyanaz, mint a Brawl Stars, mert a Roblox az csak egy alkalmazás, nem egy játék, hanem több ezer játék.
4: Igen.
1: Azt a mindeni. Szerintetek UFO-k vannak?
2: Fele-fele.
1: Fele-fele? Tehát, hogy csak UF van?
2: Az mi?
1: Hát UF, a fele, a fó, meg a másik fele.
2: Nem, nem. Én nevemben beszélsz, hanem hogy az, hogy félig hiszek benne, félig nem.
1: Az mit jelent? Mi az, hogy félig hiszel benne?
2: Ezt hát, így kell mondtad.
3: Na, Ádi mondta.
1: Olyan 670-ti? 6-7?
3: Ezt nem mondjuk, nem?
1: 6-7?
2: Nem,
4: az csak valami ilyen kitalált
3: butaság.
4: Igen.
3: Na de most térjünk vissza az UFO-ra, Ádi, mondd el, vannak UFO-k, vagy nincsenek?
4: Hát, én is szerintem nincsenek. Hát lehet, hogy vannak, csak még eddig nem láttuk őket.
3: Aha.
2: Talán az űrbe.
1: De hát télapót se láttad még, ő meg mégis van.
4: De a tesóm az már látta.
1: Ja, bocsánat, akkor nektek van szemtanútok. Tényleg látta?
2: Az igen.
4: Nem, hanem amikor egyszer ő álmából felkelt, és nem látott olyan jól, és egyszer csak egy ilyen alak, nagyon hosszú ilyen izé, és ő így integetett neki.
3: Hány éves a tesód? Kicsi, nem?
4: Nem, hanem 12.
1: 12.
2: Mi? Felébredt, aztán így mutogatott neki egy gyerek.
1: Nem,
2: a télapó. Mi? És karácsony volt? Én egyből így megijednék, és kiugranék az ágyból, hogy mi a fene történik.
3: Hát ez tök hát jó ez dolog. Nagyon jó. Ez egy nagyon jó dolog.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók majadásait a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Eleinte délen, délnyugaton kisebb eső, zápor kialakulhat, napközben viszont már többnyire napos, száraz időre van kilátás. Délen, délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. Most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig a maximumok 23 és 29 fok között alakulnak majd. Hétvégére lezárták a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyay utcáig rendezvény miatt. A 47-es, 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. A 133-a, a 7-es és a 9-es autóbusz, valamint az 56-a, a 61-es és a 61-B villamos és a 72-es trolibusz igénybevételét ajánlják. Az Alkotás utcában befelé a Vas csomópont után csak a belső sáv járható, mert itt vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Rendezvényt tartanak majd vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indul. A forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben, a Rejter Ferenc utcában befelé a Petneházi utca előtt, mert itt vízvezetéket építenek. A mai napon lezárják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítás miatt, a 35-ös autóbusz pedig terelve közlekedik. 06 30 30 39 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Benne pedig a Székrálók mai adásra szól Ortutai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel, Ádival és Boldival, egyaránt Érdelaknak és a Teleki Sámuel általános iskola tanulói.
1: Hát akkor van már szemtanunk, aki látta a Mikulást, de van olyan szemtanú neked például, Boldi, aki látott Földön kívülit?
2: Az mi?
1: Hát UFO.
2: Nem
1: volt még.
2: A tesóm hát... Azt talán látott, mert egyszer, amikor a talán álom volt, lehet nem, akkor valami érzést érzett a háta mögött, és látott egy szemet, egy ilyen szemgolyó, hanem egy ilyen köl, ami világított, vagy ilyesmi, és aztán megint érzett, és aztán meg kettő volt.
1: Aha!
3: De ez tudja, hogy nem igaz. Miket álmod a tesót?
4: Ez nem álom.
2: Lehet, hogy álom, de lehet,
1: hogy lehet, nem. Lehet,
3: hogy nem. Hát akkor lehet, hogy valamilyen világító kettő
2: gömb volt. Lehet, hogy vannak szellemek, vagy nem tudom, hát... mert egyszer, amikor még nagyon kicsi voltam, akkor így mentem a WC-re, és amikor felültem, a sarokban láttam egy ilyen fehér alakot.
1: Aztán.
2: Nem a anyukám, hanem ilyen kicsi volt.
4: A fiatalabbak fogékonyak erre egyébként.
2: Igen. Mert azt mondta anyukám, hogy valami ilyen kis kapu, ami a felnőttek így bezáródik, tehát már nem láttak ilyen ilyesmiket,
4: de a kicsiknek
2: meg még nyitva van, és igen, így mi látják.
4: Igen. De ezt a házatok, ezt mástól vetétek, vagy építettétek? De ezt nem tudod?
2: A mamámék házában volt, mert régebbig azt raktuk.
4: Akkor érthető. Aha.
1: Te láttam el szellemeket egyébként, Boldi? Vagy szellemet? Nem voltál nagyon határozott.
3: Úgy értem, nem láttam.
1: Aha, most határozott voltál. Én hiszek bennük. Szerintem biztos, hogy van valami ilyen.
3: Az gonoszok is lehetnek.
1: Hát lehet gonosz is, de... akkor azzal nem áll szóba.
4: Így van, nem bántanak ők. Nem kell tőlük félni.
3: Akkor lehet, hogy egy ember, aki a mennyországban van, hát, lejött a szellem hozzánk.
1: Hát igen.
2: De elő mondtam, hogy a felnőttek azok nem látják, nem csak látjuk. A gyerekek.
4: Igen, a gyerekeknél.
2: Tehát ez a gyerekektől kell
3: kérdezni. Én nem tudok nagyon hinni.
2: Az nagyon jó.
1: De miért nem hiszel benne?
2: Nem tudom. Azért, mert... ő azért nem hisz benne, mert...
1: fél egy kicsi?
3: Nem, fél még.
2: Azért, mert nem hisz.
3: Max, hogyha egy...
2: azért nem hisz, mert
3: én
2: nem hisz.
3: Én úgy képzeltem el, ahogy a tesón meglátta a Mikulást, így ezt csinálta.
2: Nem, hanem csak így integetett.
3: Mi integetett? És nem szólt semmit? Én úgy képzeltem, ahogy néz szeme, és akkor ilyen...
2: oh my God.
4: Oh my God.
3: De ez tudja, hogy nem volt igaz.
2: De.
1: Jó.
3: És ezt ki mondta amúgy neked?
2: Hát a tesóm.
1: Hát a tesójának mindenki hisz az ember. Egyébként hiszel mindig a tesódnak?
2: Én nem, mert
3: ugye szeretnék egyet.
2: Az Boldinak ugye nincs tesója.
1: Figyeljetek.
3: Kérdés.
1: Legyen az?
3: Igen.
1: Már
3: mit akartál?
1: Azt, hogy van-e kedvetek játszani egy kicsit ilyen kvíz kérdéseket?
3: Igen.
1: Jó van, akkor Dóri most felolvas az első kérdést.
4: Ki volt híres magyar hadvezér a törökök ellen?
1: Úristen, azért ez nagyon nehéz egy elsősnek.
2: Törökök.
4: Hát elég nehéz.
3: Talán én másodikos lennék, csak szólok.
1: Akkor te neked tudnod kell.
4: Na azért segítek, jó? Ez tényleg nehéz. Segítek. Hunyadi János, Petőfi Sándor, vagy Bartók Béla?
3: Petőfi Sándor.
2: Boldi az egy híres ember, nem egy...
1: Az költő volt.
2: Igen.
3: De Petőfi
2: vagy
3: Sándor.
2: Mi volt ki? Az első?
4: Hunyadi János.
2: Hunyadi.
1: Ő lesz, ugye? Hunyadi?
3: Tényleg a Hunyadi, erről még egy sorozat is van.
1: Igen.
4: Igen.
1: De tudod, hát tudod, tudtad, most. De milyen,
4: nevet.
1: Milyen sorozat volt?
3: A TV2-n bevágtak.
1: Tippel?
3: Miért tippeltél, ember? Ezt tudni kell.
2: Hát
1: nem kell.
2: Nem azért kell.
1: Elsőben még nem kell, de azért...
2: ötödikben
1: azért már illik.
3: Másodikos vagyok. Másodikos.
2: Akkor miért van kiírva abba az osztályba, ahol rász, hogy elsőbé?
3: Azért, mert másodikos lennék, csak évvesztes vagyok.
2: Én is képzeld el.
4: Én is.
1: Én nem. Furcsán néztek rá.
0: Mindjárt folytatódik a Székreálló majadás, mint a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: mindenkinek a Sláger FM-et hallgatják. Benne pedig a Székrálok mai adásra szól Ortutai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel, Ádival és Boldival, egyaránt Érdeállatnak és a Teleki Sámuel általános iskola tanulói.
1: Az a sorozat, az milyen volt a Hunyadi, azt már nézhettétek?
2: Ja, már... Nem.
3: Én talán már néztem.
4: Azért, mert évesztes vagy, és másodikos lenni.
1: Te már nézhetted.
2: Nem. Mi jöhet a következő?
1: Ne várjál, még erről beszéljünk már, hogy ilyen történelmi nagy alakokat ismertek?
2: Nem.
1: Már Petőfi Sándor, ő költő volt.
2: Ja, tényleg,
1: tudtok valami Petőfi verset?
2: Petőfi Sándor.
1: Micsoda?
2: Nem. Ez csúnyát mondod.
1: Ezt is a másodikosok tanították?
2: Nem, ezt már tudtam moviban, és én mondtam, hogy ez csúnya.
1: Az miért csúnya, hogy gatyába táncol?
2: Ó, ezt nem kellett volna mondanom. Bocsánat, aki hallgatja most, vagy aki majd hallgatja ezt a...
5: Sláger FM.
2: Igen, csak ezt... Miért vágtam be?
1: Arany János is táncolhat gatyába?
2: Nem, ez csak egy szólás, nem mondtam semmit!
1: Jól van, jó. Ismertek még költőket?
3: Volt az a, egy ilyen meseköltő, vagy ne, dal?
2: Nemes Nagy Ágnes.
1: Látjál, megy szépen is, jaj, de jó. Nemes Nagy Ágnes. És melyik volt, aki meseíró volt? Csukás István.
3: Még volt egy lány, egy nő költő is volt.
2: Milyen nő?
3: Hát egy meseköltő, olvastunk róla magyarul.
2: Csali Mecse?
3: Ember, egy nő, aki meséket költött, olvastunk magyarul róla.
1: Benedeked?
2: Az neki lehet.
4: Benedekelek, de nem
1: nő.
2: Benedekelek, de...
1: Az vagy az Elek, az női név?
2: Nem.
1: És a Benedek?
2: Az sem.
1: Na mindegy, jöjjön a következő kérdés.
4: Mennyi? 64 osztva...
1: Úristen.
4: 8-al.
1: Ne.
2: Ezt nem.
1: Ez nagyon durva. A Dóri azért...
2: Nem is tanultunk.
1: Várjál, itt az elsősök vagyunk.
3: Ez nem szorozás, ez osztás.
2: Ja, osztás.
1: Mi már az meg még durvá.
4: Osztottatok?
2: Aha, de... Nem osztott.
3: De, hát a... Izét... Tudod, hogy...
2: Ja, tudom.
3: Szóval...
1: 64-ben a 8.
2: Ezt nem tanultuk, hogy Ben.
3: Ben?
1: Angolul.
4: Ben, ezt angolul.
1: Angolul, Ben.
2: Ja, azt, hogy ez a jel.
1: Igen, 64, osztva 8-szal.
2: Na jó, ezt hagyjuk, ezt nem tudom.
3: Nem, mert várjál, nyugi.
1: Ne adj föl mindent ilyen könnyen. 64-ben a 8. Oké, Dori, van segítség? Hát, hogyha ismerte, akkor tippeljünk.
2: Nem.
3: De, én nyugi.
2: Jó, nézzük.
4: Mondjuk 6, vagy 7. Vagy 8.
1: Akkor...
4: 64-ben a 8.
1: 8-szor.
4: Ki Argentína legjobb csatára?
2: Messi!
1: Hát megvan! Hát egyből sikerült!
4: Ki a Mici Mackó egyik barátja?
1: Jaj!
2: Malacka!
1: Ezt akartam is! Megvan, Malacka! Hát nagyon jó, gratulálok nektek! Hát nagyon jó! Hát ott van, de van! Még egy kérdés, jó? Ki Argentína miniszterelnöke?
2: Donald Trump!
1: Igen! Nem tudjuk, de ki Argentína legjobb kapusa? Köszönjük szépen, nagyon jó, hogy itt voltatok, én Hajdú Steve voltam, a műsor egyik műsorvezetője, a másik Ortutai Dóri volt, sziasztok! És a két csoda, a fantasztikus fiatalember, aki

Ez volt a Székrálók mai adása Ortotai Dórival és Hajdú Stívvel, a műsor pedig teljes hosszában visszahallgathatják a Sláger FM YouTube csatornáján, vagy az alkalmazásunkban. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is. Tartsanak velem, jó reggel!

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött Pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
5: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
6: Marina Sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.

0: helyekre állok.
1: A Sláger FM műsora.
2: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Te kosaras vagy, nem Ádi? Azt szereted jobban.
5: Hát az is, de kosár vagy foci?
6: Hát először a focit kezdtem, de inkább most átállok a nem merészeled.
5: De...
4: ne! Ne!
7: Hová állsz?
5: Nem a kosár, sakra? nem a kosár.
4: Azt hittem sakkozni fogsz.
7: Kosarad.
5: Az a iskolában is van.
4: Sak?
5: Aha.
4: Azt hogy kell játszani? Ugyanúgy, mint a focit lábbal?
5: Nem. Elrúgni a figurát.
0: Végre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés. Idén is ingyenesen oszt lombzsákokat Rákosmente önkormányzata a kerület lakóinak.

0: 63-an nyertek ösztöndíjat az Óbudai Egyetemen a 2026-27-es tanévre. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés, a jövő héten hétfőn és kedden, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament. A megváltozott munkarendben az interpellációk és azonnali kérdések időtartama 60-ról 90 percre nő. A hétfői és keddi ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd Szekeres Pál, a Fidesz-KDNP új képviselője tesz esküt Lázár János megüresedett mandátumának átvételével. A képviselők több törvénymódosításról tárgyalnak, és kedden szavaznak is az előterjesztésekről, de 3 kormánypárti képviselő mentelmi ügyében is döntés születhet. A 3. héten a képviselők választókerületi és egyéb munkájukat végezhetik. Idén is ingyenesen oszt lombzsákokat Rákosmente önkormányzata a kerület lakóinak, írja az ittlakunk.hu. A zsákokat elsősorban a közterületi fákról lehulló levelek és más zöld hulladék összegyűjtésére lehet használni, a megtelt zsákokat pedig a Mohu Budapest ZRT szállítja el. Az átvétel körzetenként meghatározott helyszíneken és időpontokban történik, és lakcímkártyával kell igazolni az állandó kerületi lakhelyet. 63 hallgató, illetve fiatal oktató-kutató nyert ösztöndíjat az Óbudai Egyetemen a 2026-27-es tanévre az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Programban, közölte az intézmény. Az egyetemhez 106 pályázat érkezett, ezek közül 63 kapott támogatást. Alap- és mesterképzésben 13-13, doktori képzésben 23, a fiatal oktató-kutató kategóriában pedig 14 pályázó valósíthatja meg kutatási tervét. Az Óbudai Egyetem csaknem 137 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A program célja a kutatói és oktatói utánpótlás erősítése, valamint a tehetséges hallgatók bevonása a felsőoktatási kutatásokba. Szeptember 23-a és 30-a között 11. alkalommal rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez tavaly több mint 450 ezer résztvevő csatlakozott Magyarországon. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra. A részleteket Verestéka, az Európai Sporthétért felelős szakmai vezető mondta el a Sláger FM-nek.
1: Itthon a Nemzeti Diák Hallgató és Szabadidősport Szövetség koordinálásában egy mozgástérképen gyűjtöttük össze az időszakban regisztrált ingyenes és kedvezményes sportolási lehetőségeket. Elsősorban szabadidősport, egészségfejlesztő testmozgási lehetőségre kell gondolni. Az europaisporthét.hu oldalon megtalálják a hallgatók ezt a mozgástérképet, és arra buzdítok mindenkit, hogy nézze meg, hogy a lakóhelyéhez az adott időszakban milyen elérhető mozgásformák vannak. Szeptember 25-én az egész országot megmozgatjuk az Európai és Magyar Diák Sportnapjával, és szeptember 26-án lesz szintén a Pannon Egyetemmel egy közös tervezésű nagy eseményünk, ez a Be Active Night, ez egy ingyenes szabadidősport esemény, délután 5-től egészen este 11 óráig várja a családokat, érdeklődőket egy igazi kis szabadidős hétvégi sportprogramra.
0: A szervezők egész szeptemberben várják az iskolák, sportegyesletek, önkormányzatok és helyi közösségek programjait, amelyek felkerülnek az Európai Sporthét online mozgástérképére. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A 3 napos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogyan segíthetjük a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlaton.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
3: Hétvégére lezárták a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. A 133L, 7-es és a 9-es autóbusz, valamint az 56A, a 61-es és a 61B villamos és a 72-es trolibusz igénybevételét ajánlják. Az Alkotás utcában befelé a Vas csomópont után csak a belső sáv járható, mert itt vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Rendezvényt tartanak majd vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indul. A forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben, a Rejter Ferenc utcában befelé a Petneházi utca előtt, mert itt vízvezetéket építenek. A mai napon lezárják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát, a Veselényi utcánál felújítás miatt, a 35-ös autóbusz pedig terelve közlekedik. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát. Jó reggelt kívánok mindenkinek a stúdióban. Csák Attila is érkeznek a szombat reggel mellé. A legnagyobb slágerek változatosan nálunk. Itt van elsőként Beyoncé slágere, számára is a Single Ladies. Jó reggelt!

hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és nyílt napot tartanak a Nemzeti Színházban. 14 órakor kezdődik majd a nyílt nap, társas játékkal készülnek, amelyen a gyerekek és a felnőttek együtt indulhatnak a kalandos felfedező útra. A mai nap folyamán a tematikus állomásokon a Nemzeti Színház előadásai kelnek életre, megjelenik majd az egri csillagok bátorsággal és hősiességgel teli világa, Csongor és Sündemes és Birodalma, valamint János Vitéz kalandomban gazdag története is, emeltetik a közleményben, úgyhogy várnak mindenkit tehát a Nemzeti Színházban a nyílt napon. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Alphaville és a Sounds Like a Melody, ez jön már is most nálunk az ébredés mellé, jó reggelt!

ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan. They say that

0: Jó itt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és szeptember 26-án irány a vasúttörténeti park, hiszen töltsék velünk az egész napot a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján, találkozzanak a Sláger FM műsorvezetőivel, fedezzék fel a vasút különleges világát, kapcsolódjanak be a családi programokba és éljék át velünk a slágerpiknik hangulatát, mindezt tehát szeptember 26-án majd a vasúttörténeti parkban, regisztráció és további információ pedig a slágerfm.hu-n. Érdemes tehát utána nézni, várunk mindenkit sok szeretettel majd. Itt a Sláger FM-en pedig most ejtsünk egy pár szót az időjárásról, illetve mindjárt szétnézünk az utakon is. Eleinte délen, délnyugaton kisebb eső, zápor kialakulhat, napközben viszont már többnyire napos, száraz időre van kilátás. Délen, délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. Most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig a maximumok 23 és 29 fok között alakulnak majd. Hétvégére lezárták a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyay utcáig rendezvény miatt. A 47-es, 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. A 133-a, a 7-es és a 9-es autóbusz, valamint az 56-a, a 61-es és a 61-b villamos és a 72-es trolibusz igénybevételét ajánlják. Az Alkotás utcában befelé a Bach csomópont után csak a belső sáv járható, mert itt vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Rendezvényt tartanak majd vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indul. A forgalmat a parkolósávba terelik, a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a Petneházi utca előtt, mert itt vízvezetéket építenek. A mai napon lezárják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát, a Veselényi utcánál felújítás miatt, a 35-ös autóbusz pedig terelve közlekedik. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: Jó étvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk, úgyhogy tartsanak velem, hozom már is most az óra zárásaként a Hooligan slágerét. Ez most nálunk a Félember. Jó reggelt!
1: Megint egy

0: műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
4: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
4: Velem, Mautner Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
5: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás, sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és bent medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
8: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
9: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
6: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska Hey Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi appban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi Önkormányzat a fiataloknak. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád,

0: Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízott tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. Október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között közel a MÁV csoport. Szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken, Splitből pedig szerdánként és vasárnaponként indul a járat. Az éjszakai vonat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak rajta. A menetrendet úgy alakították ki, hogy rövidebb akár egynapos vagy egy éjszakás kiruccanásokhoz, illetve több napos tengerparti pihenéshez is használható legyen. Kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi Önkormányzat a kerületben élő fiatalok számára. A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik betöltötték a 14. életévüket, közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak, és legalább egy éve folyamatosan Terézvárosban élnek. A támogatás összege 90.000 forint, amelyet a feltételek teljesítése után utalnak át a pályázónak. A kérelmeket október 5-éig lehet benyújtani a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal 5-ös utcai ügyfélszolgálatán. A pályázathoz a jogosult igazoló dokumentumot, köztük szükség esetén a tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolását és a lakcímkártyát is be kell mutatni. A Mozi Mindenkié címmel indít országos kezdeményezést a Mozinet. Ennek keretében mintegy 1000 gyermek nézheti meg premier előtt a Sauna Bárány és Moszat Vég Szörnye című animációs filmet vasárnap. A program célja, hogy a közösségi mozizás élménye azokhoz a fiatalokhoz is eljusson, akiknek erre a hétköznapokban nincs lehetőségük. A részleteket Böszörményi Gábor, a Mozinet filmforgalmazó vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
1: Mi azt gondoljuk, hogy a közösségi filmnézés, a mozi élménye az egy nagyon fontos élmény, amit nekinek kéne tapasztalnia, és most, hogy van egy olyan filmünk, ami abszolút mindenkinek szólt, ez a Sóna Bárány és a Moszat Vég Szörnye című animációs film. Úgy gondoltuk, hogy indítunk egy olyan kezdeményezést, ami azt reméljük, hogy lesz majd folytatás, és esetleg majd később más forgalmazók is, más mozik is csatlakoznak, és ennek a keretében 25 gyerekotthonból 1000 gyereket regisztráltunk, akik meg fogják nézni ezt a filmet, és teljesen ingyenesen mi fedezzük ennek a költségeit. 17 mozi vett részt ebben a programban, és nagyon sok olyan vetítésünk van, ahol a jegyeknek csak egy részét foglalják le a gyerekotthonuk lakói, és a többi helyet pedig meg lehet vásárolni. Ezt azt gondoltuk, hogy mindenki támogathatja ezt a kezdeményezést azzal, hogy vesz jegyet, és ő is kap egy mozi élményt, és nekünk és a moziknak pedig könnyebb megszervezni ezt az eseményt.
0: A kezdeményezéshez kapcsolódó jótékonysági premier előtti vetítések Budapesten a Sugár, a Lurdi és a Pólus moziban lesznek vasárnap. Vasárnap rendezik meg a 6. liget élményfutást a Városligetben, ahol a résztvevőket 25 játékos akadály várja. A Budapest sportiroda eseményén nincs szintidő, a szervezők szerint a hangsúly a mozgás örömén és a közös élményeken van. A 7 kilométeres távon többek között hab és füstalagút, gumihegy, mászófal, kukatorás és egy Ikarus 280-as csuklós busz is része lesz a pályának. Az útvonal különleges helyszíneken is áthalad, így a futók idén először a több mint 130 éves Városligeti műjégpálya főépületén is keresztül haladhatnak. A rendezvényen idén újabb részvételi rekordra számítanak.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
3: Lezárják a 6. kerületben a Nagymező utcát a mai napon 14 órától 22 óráig a Mozsár utca és az András út között a rendezvény miatt. A 70-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Lövölde tér és a Báthori utca Balcsy-Zsilinszky út közötti megállókat. Időszakos és szakaszos korlátozásra számítsanak a mai nap folyamán 14 óra és 17 óra 30 között a Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Attila út, Alagút, Lánchíd, Akadémia utca, Kossuth Lajos tér, Nádor utca, József Attila utca, valamint az András út útvonalon vonulásos demonstráció miatt. Rendezvényt tartanak a mai nap folyamán az MVM Domban, 10 órától egészen este 10 óráig, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körült Üllői csomópont környékén a szokottan erősebb forgalomra számítsanak majd. Rendezvényt tartanak a mai nap folyamán a Budapest Parkban is, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, bármerre is mennek, nagyon vigyázzanak magukra és vezessenek nagyon óvatosan.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: 8 óra után pár perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek a stúdióban, továbbra is Csáky Attila, már is indítunk egy újabb órát. Ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk. Itt a már is elsőként az óraindításaként Miles Smith slágere, szólmas nálunk a Stargazing. Jó reggelt!

righteous, sister sinner says funky. How bizarre.

Jó pihenést, jó hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ellátogathatnak a negyedik nyitott piacok napjára ezen a hétvégén, hiszen szeptember 18-tól egészen 20-áig zajlik, tehát a nyitott piacok napja itt a fővárosban több helyszínen is. A rendezvény célja a helyi ízek és piacok hangulatának bemutatása, a látogatók friss zöldségeket, gyümölcsöket, sajtokat és pékárokat kóstolhatnak. Érdemes tehát felfedezni a különböző budapesti piacokat és élvezni a helyi termékeket, mindez itt a fővárosban, melyhez mindenkinek nagy jó kikapcsolódást kívánok. A Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt már is nálunk Billy Ocean slágere. Jó reggelt!

vagyunk a sláger. A legnagyobb slágerek között a legújabbak. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Jó hétvégét, jó pihenést mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és várunk mindenkit majd szeptember 26-án méghozzá a Sláger Piknikkel a Vasút Történeti Parkban, minden információ és a regisztráció pedig a slagerfm.hu-n. Találkozva a nyugati pályaudvarról lesz, a Királyi Váróban kezdődik, amely egykor Ferenc József és Erzsébet királyné utazását szolgálta, amelynek a ajtói erre az alkalomra a slágerjárat utazása előtt is megnyílnak majd, úgyhogy rengeteg szuper izgalmas program, mindezt tehát szeptember 26-án a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján, tehát a Vasút Történeti Parkban, minden információ még egyszer a slagerfm.hu vagy az alkalmazásunkban. Mi pedig már is szétnézünk az utakon, illetve előtte ejtünk egy pár szót az időjárásról is. Eleinte délen délnyugaton kisebb eső zápor kialakulhat, napközben viszont már többnyire napos száraz időre van kilátás. Délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. Most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig a maximumok 23 és 29 fok között alakulnak majd. Hétvégére lezárták a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyay utcáig rendezvény miatt. A 47-es, 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. A 133-a, a 7-es és a 9-es autóbusz, valamint az 56-a, a 61-es és a 61-B villamos és a 72-es trolibusz igénybevételét ajánlják. Az Alkotás utcában befelé a Bach csomópont után csak a belső sáv járható, mert itt vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Rendezvényt tartanak majd vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottabb erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indul. A forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben, a Rejter Ferenc utcában befelé a Petneházi utca előtt, mert itt vízvezetéket építenek. A mai napon lezárják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítás miatt, a 35-ös autóbusz pedig terelve közlekedik. 0630-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Nem akarok félig élni. Nem akarok félig élni. Nem, nem akarok félig élni. Mert ha félig élnék, abba belehalnék. Mert félig csókolni nem lehet. Félig ölelni nem szabad. Ha félig elmondott titkok.

Úgy érzed padlón vagy? Úgy érzed padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

Jó étvégét, ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd reggel 9 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, úgyhogy számítok önökre a következő órában is, tehát ha pedig bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben, a hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. Thank you for coming home, sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could...

0: Kossuth-történeti parkban, ahol egész nap várja a Sláger piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Loco piknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Kossuth-történeti parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger piknik a Loco pikniken.
1: Szeptember 26-án a Kossuth-történeti parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
4: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
6: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
7: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
8: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
9: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyomány szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Megkezdődött a volt újpesti Árpád kórház bontása. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás parkban, mert denevérek laknak benne. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megkezdődött a volt újpesti Árpád kórház bontása, írja az ittlakunk.hu az újpest.hu-ra hivatkozva. A kórház épülete és a hozzátartozó telek 1,74 milliárd forintért került a fejlesztő tulajdonába. A cég korábban azt közölte, hogy a karakteres főépületet meg szeretné tartani, homlokzatát pedig teljes körűen rekonstruálná. A bontási munkák már megkezdődtek a területen. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma, mert légtechnikai munkálatokat végeznek az épületben, közölte a MÁV csoport. A személyes jegyváltás és ügyintézés folyamatosságát több helyszínen biztosítják. A peron szinten a 9. vágány melletti irodában, a prémium váróban,

0: A Kerepesi úti mobilpénztárnál és a jegyautomatáknál is lehet jegyet váltani. Az utascentrumban kevesebb pénztár működik, de továbbra is elérhető a belföldi és nemzetközi jegykiadás, valamint a talált tárgyak ügyintézése. A nemzetközi jegyvásárláshoz a vasúttársaság a nyugati, a déli, a kelenföldi pályaudvar vagy Kőbánya Kispest pénztárait ajánlja. A vasúttársaság azt kéri, hogy az utasok a megszokottnál korábban érkezzenek a keleti pályaudvarra. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, miután kiderült, hogy védett denevérek élnek az odvában. A fa kivágása a baleset veszélyes állapota miatt vált szükségessé, a vizsgálat során azonban egy denevér családra bukkantak benne. Ezért a veszélyes ágakat eltávolították, a fa törzsét pedig a helyén hagyták. A holtfát védelem alá helyezték, és egy figyelemfelhívó táblát is kihelyeztek mellé. A szakemberek szerint az elhalt fák fontos élőhelyet biztosítanak számos állatfajnak, így a természetvédelmi szempontok miatt nem minden esetben indokolt a teljes eltávolítás. A Rákóczi tér a 19. helyen szerepel a Time Out Market magazin listáján, amely a világ legmenőbb városrészeit gyűjtötte össze. A 40-es rangsorban japán városok Tokió, Kyoto, Osaka mellett Los Angeles, Bangkok, New York üzleti negyede, valamint több európai helyszín, köztük Athén, Róma, Valencia, Lisszabon, Porto, Stockholm, Rotterdam, Amsterdam, Belfast, Glasgow, London és Párizs egy-egy környéke is helyet kapott. A leírás szerint minden városrészben ott a hangulat, a zene, a jó ételek és egy csipetnyi hipsterség. A Rákóczi térnél apartmanos szállást a város egyik legdrágább pékségét, rament és nigériai specialitásokat ajánlanak, hozzátéve, hogy így már nem is olyan, mintha Kelet-Európában járnának a vendégek. A bejegyzés megemlíti, hogy 2027-ben Józsefváros 250 éves lesz, ezért jövőre különösen érdemes majd ide látogatni. Október 3-án érkezik a 18. kerületbe a Richter egészségváros, írja az itlakunk.hu. A Kossuth téren 30 sátorban várják majd a lakosokat ingyenes szűrővizsgálatokkal, szakértői tanácsadással, előadásokkal és más egészségügyi programokkal. A rendezvény a kerületi fizioterápiás eszközpark fejlesztését is támogatja. A Richter 3,5 millió forintos alapadományt biztosít, emellett minden egyes program vagy vizsgálati részvétel után további 500 forinttal növeli a támogatást. A látogatók QR-kódos karszalagot kapnak, amelyet a helyszíni programokon olvashatnak majd le. Cica Fesztivált rendeznek október 3-án Józsefvárosban. A 8. kerületi önkormányzata a Macskavilág Alapítvánnyal közösen a Kesztyűgyár Közösségi Házban várja azokat, akik úgy érzik, hogy egy cicával lenne teljes az életük. A látogatók ugyanis megismerhetik és örökbe is fogadhatják az alapítvány gondozásában élő macskákat. A helyszínen állatorvosi előadásokon lehet kérdezni a macskatartástól, a gyerekeknek arcfestéssel és csillámtetoválással készülnek a szervezők. A macskák mellett hüllőbemutató és simogatás is várja az érdeklődőket, valamint cirkuszi kellékeket is kipróbálhatnak, így azok is találnak programot, akik nem feltétlenül cicát szeretnének hazavinni.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Vezessenek óvatosan, az M0-ás autóúton a déli szektorban az M51-es csomópont után aszfaltoznak, a 21-es kilométernél az egész nap tartó munka során három sávon lezárták a külső sávot az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a forgalmat a két belső sávba terelik. Az M7-es autópályán Budapest felé Martonvásár és Tárnok között aszfaltoznak, itt a 28-as és a 25-ös kilométer közötti lálósávra terelik a forgalmat, a lassabb haladásra és kisebb torlódásra kell itt számítani. Továbbá az M3-as autópályán 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot, az 53-as és az 57-es kilométer között Vásárosnamény felé vezető oldalán a külső sávon, illetve a lálósávon haladnak a járművek, itt is csak óvatosan vezessenek. A főváros útjairól pedig hétvégére lezárták a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vápház körutat a Lónyai utcáig a rendezvény miatt. Továbbá az Alkotás utcában befelé a Bach csomópont után csak a belső sáv járható, mert itt vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról pedig a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Jó utat mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban. Csák Attila, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a hétvégi pihenés mellé. Nyitva már is elsőként David Guetta és Usher közöse, szóval már is a videót tartsanak velem ebben az órában is.

Hígít ez a Sláger FM. Hogyha pedig kicsit kimozdulnának, akkor irány a kertvárosi Vigasságok, méghozzá szeptember 18 és 20-a között zajlik majd ez az Erzsébet Ligetben a program. Az esemény ingyenes gyermekprogramokat, vidámparkot, vásárt és zenei programokat kínál. Vasárnap pedig majd a Budapest Bár koncertje is szerepel a programban, úgyhogy ez egy szuper dolog mondjuk a családi kikapcsolódáshoz. Mindezt lehet majd 18 és 20-a között az Erzsébet Ligetben, melyhez jó kikapcsolást kívánok mindenkinek, nálunk pedig jön már is a Szólvév Sláger. Ez most a miattad.

0: Everything But The Girl és a Missing Szuatitás Sláger FM-en jó hétvégét kívánok mindenkinek, szeptember 26-án pedig irány a Magyar Vasút Történeti Park, hiszen töltsenek velünk egy egész napot a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján, és találkozzanak mondjuk a Sláger FM műsorvezetőivel, fedezzék fel a vasút különleges világát, kapcsolódjanak be a családi programokba, és éljék át velünk a Sláger Piknik hangulatát. A rendezvényen regisztrációhoz kötött minden információ pedig megtalálható a slagerfm.hu-n, vagy az alkalmazásunkban, egy szuper program tehát szeptember 26-ára. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan, előtte viszont hozom a legfontosabb közlekedési információkat, majd mindjárt hozom a Várrepublik slágerét, ez lesz nálunk a Run. Eleinte délen, délnyugaton kisebb eső zápor kialakulhat, napközben viszont már többnyire napos száraz időre van kilátás. Délen, délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. Most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig a maximumok 23 és 29 fok között alakulnak majd.
1: Vezessenek óvatosan az M0-ás autóúton a déli szektorban, az M51-es csomópont után aszfaltoznak, a 21-es kilométernél az egész nap tartó munka során három sávon lezárták a külső sávot az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a forgalmat a két belső sávba terelik. Az M7-es autópályán Budapest felé Martonvásár és Tárnok között aszfaltoznak, itt a 28-as és a 25-ös kilométer közötti lálósávra terelik a forgalmat, a lassabb haladásra és kisebb torlódásra kell itt számítani. Továbbá az M3-as autópályán 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot, az 53-as és az 57-es kilométer között Vásárosnamény felé vezető oldalán a külső sávon, illetve a lálósávon haladnak a járművek, itt is csak óvatosan vezessenek. A főváros útjairól pedig hétvégén lezárták a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vápház körutat a Lónyay utcáig a rendezvény miatt. Továbbá az Alkotás utcában befelé a Bach csomópont után csak a belső sáv járható, mert itt vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról pedig a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Jó utat mindenkinek!
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
2: Yeah, one day when the sky might fall. Schlager FM. Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órát is együtt tölthetjük, úgyhogy számítok önökre a következő órában is. Harry Styles és a Late Night Talking pedig jön már is az óra zárásaként. Én Csáki Attila vagyok. Jó hétvégét, jó pihenést!
1: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a slágervonatra.
1: Slágerpiknik a Lokopikniken.
0: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
4: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizza. És a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
6: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
7: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk!
8: Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
9: Marina sétány, prémium okosotthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény. Ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit. Életed. Ritmusod. További információ metrodom.hu.
10: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letszoli.hu.
3: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival! A nagy és kisvirágú árvácska helyobi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Gyorsulhat a hazai középvállalatok digitalizációja egy friss kutatás szerint. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől, megszűnik a VIP részleg az Uzsoki utcai kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Gyorsulhat a hazai középvállalatok digitalizációja. Az SAP Hungary friss 2026-os kutatása szerint a következő 1-2 évben a cégek 84%-a biztosan vagy valószínűleg korszerűsíti vállalatirányítási rendszerét. A fejlesztések fókuszába a mesterséges intelligencia és az automatizáció kerül. A jelenleg helyben telepített szoftvert használók közel 77%-a ráadásul nyitott lenne a felhő alapú vagy hibrid működésre is. A döntéshozók számára a felhő kiválasztásakor az adatbiztonsága fontosabb szempont, de az egyszerű használhatóság és az AI képességek is súllyal esnek latba. A megkérdezettek csaknem 40%-a rövid távon a fejlesztési kiadások növekedésével számol, elsősorban a hatékonyság és a versenyképesség javítása érdekében. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől, reagált a kerület országgyűlési képviselője Borbély Lénárt polgármester korábbi bírálatára. A szociális miniszter videójában elmondta, Csepel önkormányzata maga jelezte májusban a pénzügyminisztériumnak, hogy a bölcsődei feladatokra 100 millióval, a gyermekétkeztetésre pedig több mint 400 millió forinttal alacsonyabb kiadással számol, mint

0: korábban. Az állami támogatás ehhez igazodott, így nem arról van szó, hogy az állam hirtelen kevesebb pénzt adna. A bölcsödéknél a támogatás továbbra is a feladatok 99%-át fedezi, az étkeztetésnél pedig a finanszírozási arány még javult is. Megszűnik a VIP részleg az Uzsoki utcai kórházban, jelentette be közösségi oldalán Velkei György László országgyűlési képviselő, a külügyminisztérium államtitkára, miután a kórház megbízott főigazgatójával bejárta az intézményt. A politikus bejegyzésében hangsúlyozta, vége annak az időszaknak, amikor pluszmillióikért párhuzamos várólistákat fenntartva hamarabb lehetett ellátáshoz jutni. Az országos kórházi főigazgatóság korábban, miután sajtóhírek szerint a térítéses osztályon milliókért cserébe heteken belül elvégezték a műtéteket, felmentette tisztségét Ficer Andrea, a korábbi főigazgatót. Az új vezetés egyetértett abban, hogy olyan egészségügyre van szükség, ahol a pénztárca nem jelenthet előnyt, és a betegágy mellett nem a pénz határozza meg az ellátás minőségét. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Darázs Lénárd rektor az ünnepi közgyűlésen elmondta, az alkotó az egyetemes kultúrát gazdagító munkássága és kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az ELTE legmagasabb elismerésére. Bartus Dávid dékán méltatásában kiemelte, hogy Krasznahorkai műveiben az erkölcsi érzékenység, a lét bölcseleti mélységű értelmezése és a kivételes esztétikai erő alkot korszakos egységet, amely a modern kor szellemi igénytelenségét kritizálja. A művész a címátvételekor mondott beszédében az univerzum megismerésétől a képzelet összeomlásáig vezető belső útjáról, a kiábrándulástól és a művészi formakereséstől osztotta meg gondolatait. Idén 12 magyarországi hotel szerepel a szállodaipar Michelin csillagának számító Michelin Key, azaz kulcs válogatásban, közölte a Michelin Guide. A legmagasabb két kulcsos elismerést a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest és a Matild Palace érdemelte ki, míg egy kulcsot 10 százalótól kapott. A 2026-os listán összesen 10 budapesti és 2 vidéki hotel kapott helyet. A Michelin Guide globális elismerése vendégfogadása, dizájn, a kiszolgálás és a helyszínhez való hiteles kapcsolódás kiválóságát díjazza. Szeptember 24-e és 26-a között rendezik meg az Új Buda Jazz Fesztivált a Fonó Budai Zeneházban és az A38-as hajón. A rendezvény szerdán az A38-on Erik Truffaz és Barabás Lőrinc közös John Coltrane centenáriumához kapcsolódó koncertje nyitja majd meg.
1: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Az M0-es autóúton a déli szektorban az M51-es csomópont után aszfaltoznak. Itt a 21-es kilométernél az egész nap tartó munka során három sávból lezárták a külső sávot. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a forgalmat a két belső sávba terelik. Az M1-es autópályán a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont és a 101-es kilométernél lévő Nagy Szent János-Bőny csomópont között korszerűsítési munkákat végeznek, a Győr felé vezető oldalon karbantartási munkák miatt lezárták a külső sávot. A forgalmat az átterelt belső sávval irányították, ezért egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra, közel 2 kilométeres torlódásra készülnek majd. Az M7-es autópályán Budapest felé Martonvásár és Tárnok között aszfaltoznak, a 28-as és a 25-ös kilométer között a leállósávra terelik a forgalmat, itt lassabb haladásra és nagyjából 3 kilométeres torlódásra készüljenek. A főváros útjairól pedig baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé a Szarvascsárda térnél, az 50-es villamos helyett a Szarvascsárda tér és a Villanytelep között pótlóbusz közlekedik.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, továbbra is Csáky Attila. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a hétvégi pihenés mellé. DMC és a Cake by the Ocean, ezt már is elsőként tartsanak velem. Jó pihenést!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és egy szuper program erre a hétvégére, hiszen zajlik a Kulturális Örökség napjai Budapest több helyszínen is. A program célja, hogy bemutassa az épített örökség fontosságát, az esemény keretében különleges épületek és helyszínek nyílnak meg a látogatók előtt, úgyhogy ismerjék meg a kulturális értékeket és azok megőrzésének jelentőségét, mindezt át itt a fővárosban. Jó kikapcsolás mindenkinek, Bros Slágerével pedig már is folytatjuk most a délelőttet itt a Sláger hétvégében.

0: Ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek, változatosan jó hétvégét kívánok mindenkinek. Szeptember 26-án pedig irány a Magyar Vasút Történeti Park, hiszen töltsenek velünk egy egész napot a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján, találkozzanak a Sláger FM műsorvezetőivel, fedezzék fel a vasút különleges világát, kapcsolódjanak be a családi programokba és éljék át velünk a Sláger Piknik hangulatát. Mindez tehát majd jövő hét hétvégén, egészen pontosan szombaton, a regisztráció és minden további információ pedig a weboldalunkon, a slagerfm.hu-n vagy az alkalmazásunkban megtalálható. Itt a Slágeren pedig már is szétnézzük az utakon, illetve előtte ejtünk egy pár szót az időjárásról is. Eleinte délen, délnyugaton kisebb eső, zápor kialakulhat, napközben viszont már többnyire napos, száraz időre van kilátás. Délen, délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. Most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig a maximumok 23 és 29 fok között alakulnak majd. Vezessenek óvatosan, az M0-ás autóúton a déli szektorban, az M51-es csomópont után aszfaltoznak, a 21-es kilométernél az egész nap tartó munka során három sávon lezárták a külső sávot az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a forgalmat a két belső sávba terelik. Az M7-es autópályán Budapest felé Martonvásár és Tárnok között aszfaltoznak, itt a 28-as és a 25-ös kilométer közötti lálósávra terelik a forgalmat, a lassabb haladásra és kisebb torlódásra kell itt számítani. Tovább az M3-as autópályán 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot, az 53-as és az 57-es kilométer között Vásárosnamény felé vezető oldalán a külső sávon, illetve a lálósávon haladnak a járművek, itt is csak óvatosan vezessenek. A főváros útjairól pedig hétvégére lezárták a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Várház körutat a Lónyay utcáig rendezvény miatt. Továbbá az Alkotás utcában befelé a Bach csomópont után csak a belső sáv járható, mert itt vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról pedig a felüljáró mellett nem lehet jobbra, az Alkotás utcába kanyarodni. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: hétvég itt UPN, és mindenkinek a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, a legszuperebb slágerek közül válogatok, és a legszuperebb kikapcsolódási tippek érkeznek majd a következő órában, és 12 órától is, hiszen majd délutánt Karakas Balázsral tölthetik itt a Sláger FM-en, Dr. Béres, Varga Viktor és Biga közös, a Kocintós pedig jön az óra zárásaként. Én számítok önökre a következő órában is. Jó hétvégét, jó pihenést!
1: Szevasztok, hey!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 8%-kal nőtt a hazai bruttó villamos energia felhasználás augusztusban. Újabb forgalmi rekordot döntött a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Továbbra is támogatja a kormány a Balaton fejlesztési tanács működését. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kal nőtt a magyarországi bruttó villamos energia felhasználás idén augusztusban a tavalyi azonos időszakhoz képest a Mavir adatai szerint. A hónap elejé rendkívüli hőhullám, amikor a hőmérséklet a 40 fokot is meghaladta, komoly próbára tette a rendszert. Az alacsony vízállás miatt a paksi atomerőmű kapacitását ideiglenesen vissza kellett terhelni, így a rendszerirányító krízis helyzetet is megállapított. A kiesett áramot hagyományos erőművekkel és megnövekedett áramimporttal pótolták. Ennek nyomán az importáram részaránya a felhasználáson belül a tavaly 12,5%-ról 27,1%-ra emelkedett augusztusban, míg az ország energiaellátásának normál üzeme a hónap utolsó hetére állt helyre. Újabb rekordot döntött a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Augusztusban 2.137.000 utas fordult meg a légi kikötőben, ami 12,3%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. A nyári hónapok összesített forgalma 6,2 millió főt is elérte, ami minden eddigi nyári csúcsot felülmúl. A legnépszerűbb úti célok idén augusztusban London, Tel Aviv és Isztambul voltak. A légiáruszállítás volumene ugyanakkor az új uniós elkereskedelmi szabályozás miatt átmenetileg 21%-kal visszaesett a tavalyi évhez képest, de az első 8 hónapban kezelt közel 290.000 tonnával a repülőtér továbbra is őrzi régiós vezető szerepét. Továbbra is támogatja a kormány a Balaton fejlesztési tanács működését, jelentette ki a szervezet siófoki ülését követően Szabó Mátyás elnök, vidék és területfejlesztési államtitkár. Az ülésen elhangzott, a Balaton vízszintje az előrejelzések szerint októberben is tovább csökken a növekvő párolgás és az éghajlatváltozás miatt. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság vezetője jelezte, az alacsony vízállás miatt a mederből előkerült roncsok és tárgyak eltávolításán túl a 2027-ben esedékes új NAD minősítéskor az illegális építmények és a vízi állások helyzetét is rendezni kell. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás miatt idén-nyáron már 3-5 méter mélységben is közel 30 fokosra melegedett a tó, ami eddig ismeretlen jelenség volt. A Magyar Turizmus Szövetség elnöke pedig arról beszélt, hogy bár a Balaton kiváló vízminőséggel büszkélkedhet, a negatív hangvételű híradások károsan hatottak az idegenforgalomra. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, tájékoztatott az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az országos Széchenyi könyvtár raktáraként használtak, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományokból újult meg. Köves Lomó vezetőrabbi az ünnepségen rámutatott, az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és Art Deco stílusú templomban az új tóra keretek felszentelése

0: mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet. Idén is képviselteti magát a Vienna Design Week-en a Budapesti Metropolitan Egyetem, a Collegium Hungaricum Wien-nel közös Critical Utopia Possible Futures című kiállítása szeptember 25-e és október 4-e között látható majd Bécsben. A jubileumához érkezett Design Hét keretében megvalósuló tárlat az oktatók és hallgatók interdisziplináris munkáin keresztül azt vizsgálja, milyen szerepe lehet a dizájnnak és a kreativitásnak a lehetséges jövőképek megformálásában. A kiállítás különlegessége, hogy a látogatók saját növénnyel vagy hajtással maguk is bekapcsolódhatnak a tér alakításába. A bécsi bemutató után a tárlat a Metu budapesti galériájában is látható lesz.
1: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Az M0-es autóúton a déli szektorban az M51-es csomópont után aszfaltoznak. Itt a 21-es kilométernél az egész nap tartó munka során három sávból lezárták a külső sávot. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a forgalmat a két belső sávba terelik. Az M1-es autópályán a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont és a 101-es kilométernél lévő Nagyszent János-Bőn csomópont között korszerűsítési munkákat végeznek, a Győr felé vezető oldalon karbantartási munkák miatt lezárták a külső sávot. A forgalmat az átterelt belső sávval irányították, ezért egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra, közel 2 kilométeres torlódásra készülnek majd. Az M7-es autópályán Budapest felé Martonvásár és Tárnok között aszfaltoznak, a 28-as és a 25-ös kilométer között a leállósávra terelik a forgalmat, itt lassabb haladásra és nagyjából 3 kilométeres torlódásra készüljenek. A főváros útjairól pedig baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé a Szarvascsárda térnél, az 50-es villamos helyett a Szarvascsárda tér és a Villanytelep között pótlóbusz közlekedik.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 11 óra után járunk pár perccel, lassacskán jó készülődés mindenkinek a szombati ebédhez a stúdióban. Csáky Attila, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a szombati pihenés mellé. Benson Boone és a Beautiful Things szól már is elsőként, tartsanak velem ebben az órában is, jó hétvégét!

Ez a Sláger FM, jó hétvégét. Nagy változás jön a budapesti közlekedésben, hiszen hétfőtől lezárás lesz az Erzsébet hídnál. Szeptember 21-től a forgalmi korlátozásokra kell készülni az Erzsébet híd budai lehajtóin, a Rudas-Gyógyfürdő felé vezető ágát teljesen lezárják. Az Attila út felé pedig egy sávon halad majd a forgalom, az érintett közösségi közlekedési járatok pedig terelve közlekednek. A munkálatok várhatóan majd november 15-ig tartanak, egy októberi éjszakára pedig az Attila út felé vezető lehajtót is teljesen lezárják majd. A Szent Gellért tér irányába tartó közúti forgalom, valamint a közösségi közlekedési járatok az Erzsébet hídra az Attila út felé lehajtva tudnak kerülni a Szarvas tér Krisztina körút Szent Gellért rakpart útvonalon. A terelt útvonalon közlekedő 7-es, 107-es, 907-es, valamint az éjszakai autóbuszok is megállnak a Döbrentei téren, az 5-ös autóbusz megállójában is, a Rudas-Gyógyfürdőnél pedig a Sziklafal melletti megállóhelyet érintik majd, úgyhogy készüljenek erre, mindez hétfőtől egészen november 15-ig tart ez a korlátozás itt a fővárosban. Kitartás mindenkinek, Donna Summer slágerével pedig már is folytatjuk a délelőtöt most itt a Slágeren.

0: Ez volt Mika és a Relax Take It Easy-t a Sláger FM-en, jövő héten hétvégén pedig egészen pontosan szeptember 26-án irány a Magyar Vasút Történeti Park, hiszen töltsenek velünk egy egész napot a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján. Találkozzanak a Sláger FM műsorvezetőivel, fedezzék fel a vasút különleges világát, kapcsolódjanak be a családi programokba és éljék át velünk a Sláger Piknik hangulatát. Regisztráció és minden további információ pedig megtalálható akár a weboldalunkon, a slagerfm.hu vagy az alkalmazásunkban is. Itt a Sláger FM-en pedig már is szétnézzük az utakon, előtte viszont ejtsünk egy pár szót a mai nap várható időjárásáról is. Eleinte délen, délnyugaton kisebb eső, zápor kialakulhat, napközben viszont már többnyire napos, száraz időre van kilátás. Délen, délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. Most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig a maximumok 23 és 29 fok között alakulnak majd. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Az M0-es autóúton a déli szektorban az M51-es csomópont után aszfaltoznak. Itt a 21-es kilométernél az egész nap tartó munka során három sávból lezárták a külső sávot. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a forgalmat a két belső sávba terelik. Az M1-es autópályán a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont és a 101-es kilométernél lévő Nagyszent János-Böny csomópont között korszerűsítési munkákat végeznek, a Győr felé vezető oldalon karbantartási munkák miatt lezárták a külső sávot. A forgalmat az átterelt belső sávval irányították, ezért egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra, közel 2 kilométeres torlódásra készülnek majd. Az M7-es autópályán Budapest felé Martonvásár és Tárnok között aszfaltoznak, a 28-as és a 25-ös kilométer között a leállósávra terelik a forgalmat, itt lassabb haladásra és nagyjából 3 kilométeres torlódásra készüljenek. A főváros útjairól pedig baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé a Szarvascsárda térnél, az 50-es villamos helyett a Szarvascsárda tér és a Villanytelep között pótlóbusz közlekedik.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey guys, it's Taylor.
3: It's me.
2: Taylor.
1: A Sláger FM. Minden, amit szeretnél.

0: Jó pihenést, jó hétvégét mindenkinek. A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd szombat dél lesz, a stúdióba pedig már megérkezett Karakas Balázs nagy lendülettel. Hello, hello, mi újság, hogy vagy?
1: Hello, szia, hát is én teljesen jól érzem magam. Tök jó az idő, képzeld el, 25 fok van most ebben a pillanatban Budapesten. Egy kicsikét meglepődtem, és majd elkéstem, képzeld el, a műegyetem rakpartra le van zárva, én pedig ugye reflexszerűen arra megyek. Úgyhogy hirtelen vészmegoldásokat kellett kitaláljak, ezt azért jobban mindenki tudja, mielőtt útnak indulna. Egyébként meg nagyon jó lesz az idő, állítólag nem lesz ma csapadék, úgyhogy bőven érdemes kirándulási lehetőségeket keresni, csak sétálni egyet valamerre, csomó futót láttam a városban, rengetegen most igyekeznek a heti testmozgás mennyiségnek eleget tenni, úgyhogy mindenki érdemes kimozdulni, szerintem elképesztő jó az idő.
0: Szerencsére, tehát ez őszi időjárás kedvez egy jó kis túrázáshoz, kikapcsolódáshoz, egy biztos bármerre mennek, Balázsra számíthatnak a délutáni órákban.
1: Így igaz a tíz, de hát a jövök, kezdünk, hozom a közlekedési információkat, az aktuális program lehetőségeket, úgyhogy mindenképp érdemes együtt rádióznunk.
0: Jó munkát kívánok neked, én pedig búcsúzom, holnap reggel 6-tól pedig ismételten érkezem, majd a viszonthallásra Csáki Attilát hallották.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
4: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
4: Velem, Mautner Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
6: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
7: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás, Son Goku vagy sonkás kukoricás pizzát, és

0: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
1: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival! A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: FM. A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés. Idén is ingyenesen oszt lombzsákokat Rákosmente önkormányzata a kerület lakóinak. 63-an nyertek ösztöndíjat az Óbudai Egyetemen a 2026-27-es tanévre. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés. A jövő héten hétfőn és kedden, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament. A megváltozott munkarendben az interpellációk és azonnali kérdések időtartama 60-ról 90 percre nő. A hétfői és keddi ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd Szekeres Pál, a Fidesz-KDNP új képviselője tesz esküt Lázár János megüresedett mandátumának átvételével. A képviselők több törvénymódosítástól tárgyalnak, és kedden szavaznak is az előterjesztésekről. De 3 kormánypárti képviselő mentelmi ügyében is döntés születhet. A 3. héten a képviselők választókerületi és egyéb munkájukat végezhetik. Idén is ingyenesen oszt lombzsákokat Rákosmente önkormányzata a kerület lakóinak, írja az ittlakunk.hu. A zsákokat elsősorban a közterületi fákról leulló levelek és más zöld hulladék összegyűjtésére lehet használni, a megtelt zsákokat pedig a Mohu Budapest ZRT szállítja el. Az átvétel körzetenként meghatározott helyszíneken és időpontokban történik, és lakcímkártyával kell igazolni az állandó kerületi lakhelyet. 63 hallgató, illetve fiatal oktató-kutató nyert ösztöndíjat az Óbudai Egyetemen a 2026-27-es tanévre az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Programban, közölte az intézmény. Az egyetemhez 106 pályázat érkezett, ezek közül 63 kapott támogatást. Alap- és mesterképzésben 13-13, doktori képzésben 23, a fiatal oktató-kutató kategóriában pedig 14 pályázó valósíthatja meg kutatási tervét. Az Óbudai Egyetem csaknem 137 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A program célja a kutatói és oktatói utánpótlás erősítése, valamint a tehetséges hallgatók bevonása a felsőoktatási kutatásokba. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A 3 napos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogyan segíthetjük a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlaton. Szeptember 23-a és 30-a között 11. alkalommal rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez tavaly több mint 450 ezer résztvevő csatlakozott Magyarországon. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra. A részleteket Verestéka, az Európai Sporthétért felelős szakmai vezető mondta el a Sláger FM-nek.
4: Itthon a Nemzeti Diák Hallgató és Szabadidősport Szövetség koordinálásában egy mozgástérképen gyűjtöttük össze az időszakban regisztrált ingyenes és kedvezményes sportolási lehetőségeket. Elsősorban szabadidősport egészségfejlesztő testmozgási lehetőségre kell gondolni. Az európaisporthét.hu oldalon megtalálják a hallgatók ezt a mozgástérképet, és arra buzdítok mindenkit, hogy nézze meg, hogy a lakóhelyéhez az adott időszakban milyen elérhető mozgásformák vannak. Szeptember 25-én az egész országot megmozgatjuk az Európai és Magyar Diák Sportnapjával, és szeptember 26-án lesz szintén a Pannon Egyetemmel egy közös szervezésű nagy eseményünk, ez a Deactive Night, ez egy ingyenes szabadidősport esemény. Délután 5-től egészen este 11 óráig várja a családokat, érdeklődőket egy igazi kis szabadidős hétvégi sportprogramra.
3: A szervezők egész szeptemberben várják az iskolák, sportegyesületek, önkormányzatok és helyi közösségek programjait, amelyek felkerülnek az Európai Sporthét online mozgástérképére.
5: Jó utat kívánok, a friss közlekedési információk érkeznek, szép az idő, sokan útnak indulnak,

0: Pont ezért kell kiemelkedően odafigyelni. Egy baleset történt az M5-ös autópályán, az Inácsi pihenőhelynél a Budapest felé vezető oldalon a 35-ös kilométernél le van zárva a belső sáv. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra, kisebb torlódásra is készülhetnek. Az M0-áson a déli szektorban az M51-es csomópont után aszfaltoznak. A 21-es kilométernél az egész nap tartó munka során a három sávból lezárták a legkülső sávot. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a forgalmat a két belső sávba terelik. Itt is lassabb haladásra számíthatnak, ez nagyjából egy ilyen 2-3 kilométeres torlódást jelent. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Szépjuhászné úton a Szakadékút közelében. A forgalom itt is egy sávban váltakozva halad jelen pillanatban. A hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat, a Lónyai utcáig és a Műegyetem rakpartot is rendezvény miatt, nem megszokásból közlekedjenek arra sem. És lezárták a 6. kerületi Nagymező utcát ma délután, vagyis hát lezárják majd ma délután 2-től este 10-ig a Mozsár utca és az Andrássy út között egy rendezvény miatt. Jó utat kívánok!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Délmúlt 5 perccel, hello a stúdióban már Karakas Balázs. Van az úgy, hogy életünk egy nagy traumája, hihetetlen művészi érzéket ránt elő belőlünk. Így volt ennek a dalnak a szerzője is, hiszen egy párkapcsolati csalódás alkotta meg Kelly Clarkson felvételét. What doesn't kill you?

Múlik egyik kötelező kelléke, a Cool and the Gang és a Celebration. Közel 6 perccel múlt el délután 4:01, gyönyörű az idő, sokan ott vannak az utakon. Hát persze megjött a meleg, az M7-esen elindultak csomóan a Balaton felé, úgyhogy ott a Székesfehérvárig tartó szakaszon jelenleg is telítettek a forgalmi sávok, erről írt nekünk Enikő, úgyhogy érdemes akár az SMS-eket is dobni, 06 30 30 30 95 8. Ekközben itt a hétvége rengeteg jó program a fővárosban, mert hogy még ma is zajlik például a Kokáért a nagy sportág és hangszerválasztó a Sportközpontban. Itt több mint 100 sportág és 25 hangszer kínál élményeket. A két nap során sportbemutatók, nyílt edzések, zenei programok és koncertek is várják a kilátogatókat. Eközben ugye hazánk kiváló sportolóival is találkozhatunk. A rendezvényen akár ugye résztvevőkét is átérthetjük a sport és a zene örömét, úgyhogy érdemes lehet annak ellátogatni, hogyha aki szeretne egy picikét most így a hétvégén kikapcsolódni. Nálunk pedig újra lehet élni most a 90-es évek legklasszabb pillanatait. Egy harapás a lángosba, a Balcsi parton, egy hatalmas átmulatott éjszaka, teljesen mindegy, hogy mi volt, ez a dal ott volt, és mindenki együtt énekelte. Jön egy felhő, mi lesz áll közénk, ő Orsi!

0: Ők voltak a Texas és a Summer Sun féledje is elmúlt már 6 perccel. Köszi, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Elképesztő mennyiségű és minőségű zene természetesen a folytatásban is. Itt van például az ausztrál énekesnő, aki ugye egy AC Jazz zenekarban kezdte el a pályafutását még a 90-es években. Azóta ott van a zeneiparban, hát természetesen a munkássága az már azóta azért jelentősen átalakult, de még mindig ott van a sikerlisták élén. Szia, érkezik a Gimme Love-val, előtte nézzük, milyen idő várható. Röviden, tömören jó, legalábbis Budapesten. Egyelőre 26-27 fok körül mutatnak a hőmérők itt nálunk a Márvány utcában, gyönyörűen süt a nap. A folytatásban is erre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék nem várható a környéken. Általában gyenge, mérsékelt marad a nyugatias szél. Szeptemberhez képest pedig egészen meleg lesz, 28 fok környéki hőmérsékletet mérhetünk majd. És egyébként ez így marad holnap is, holnapra is ekkora csúcsot ígérnek, aztán majd hétfőtől már megjön az igazi ősszies időjárás, úgyhogy azért a pokrócokat nem kellem messzire eltenni. Na de ha megjött a jó idő, akkor ezzel együtt ugye megindultak az emberek a Balatonra még egy utolsót pancsizni. Az M7-esen telítettek a sávok a fővárostól a Balaton felé vezető oldalon a Székesfehérvárig tartó szakaszon. Erről kaptunk információt. Na meg arról, hogy volt egy baleset az M5-ös autópályán az Inácsi pihenőhelynél. Ott a Budapest felé vezető oldalon korábban a 35-ös kilométernél lezárták a belső sávot. Nyilván kellett némi kis torlódásra, lassulásra számítani. Az M0-áson a déli szektorban az M51-es csomópont után aszfaltoznak. A 21-es kilométernél az egész nap tartó munka során a három sávból lezárták a legkülső sávot, és azt mondják, hogy az M1-es autópálya felé vezető oldalon a forgalmat a két belső sávba terelik. Lassabb haladásra, 2-3 kilométeres torlódásra azért ott is bátran föl lehet készülni. Ugye a legutóbbi infók szerint baleset nehezíti a közlekedést a Szépjuhászné úton a Szakadék út közelében. Ott a forgalom egy sávban váltakozva halad, és ne feledjék, a hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körutat a Lónyai utcáig és a Műegyetem rakpartot is egy rendezvény miatt, ezért nem megszokásból közlekedjenek arra.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Zene, elképesztő jó, Mr. Probs és a Waves, ez a Sláger FM, 5 perccel múlt el délután, 3:41, odakint 100 ágra süt a nap, elképesztő jó az idő. Az autózók figyeljenek arra, hogy az M5-ösön volt egy baleset az Inácsi pihenőhelynél a Budapest felé vezető oldalon, szóval ott azért a szokottnál is figyelmesebben kell közlekedni. Ezek mellett pedig javaslok a jövő hétre egy izgalmas programot, ugyanis velünk tölthetnek egy egész napot a Lokopiknik és Kerti Vasutak találkozóján. Találkozzanak a Sláger FM műsorvezetőivel, fedezzék fel a vasút különleges világát, kapcsolódjanak be a családi programokba, és éljék át velünk a slágerpiknik hangulatát. Érdemes a Sláger FM weboldalán tájékozódni, csomó izgalmas részlet még ott van, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lesz a jövő hét szombatot felírni a naptárba. Addig pedig egy hatalmas dal. 2017 nyarán nem volt olyan ember az egész földbolygón, aki ne hallotta volna, és ne próbálta volna meg valahogy így spanyolul halandzsázva, de énekelni. Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber, itt a Despacito!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi önkormányzat a fiataloknak. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdúbihar, Jász-Nagykunszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. Október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport. Szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken, Splitből pedig szerdánként és vasárnaponként indul a járat. Az éjszakai vonat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak rajta. A menetrendet úgy alakították ki, hogy rövidebb, akár egynapos vagy egyéjszakás kiruccanásokhoz, illetve többnapos tengerparti pihenéshez is használható legyen. Kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi önkormányzat a kerületben élő fiatalok számára. A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik betöltötték a 14. életévüket, közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak, és legalább egy éve folyamatosan Terézvárosban élnek. A támogatás összege 90 000 forint, amelyet a feltételek teljesítése után utalnak át a pályázónak. A kérelmeket október 5-éig lehet benyújtani a Terézvárosi polgármesteri hivatal Ötvös utcai ügyfélszolgálatán. A pályázathoz a jogosult igazoló dokumentumot, köztük szükség esetén a tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolását és a lakcímkártyát is be kell mutatni. Vasárnap rendezik meg a 6. liget élményfutást a Városligetben, ahol a résztvevőket 25 játékos akadály várja. A Budapest Sportiroda eseményén nincs szintidő, a szervezők szerint a hangsúly a mozgás örömén és a közös élményeken van. A 7 kilométeres távon többek között hab és füstalagút, gumihegy, mászófal, kukatorás és egy Ikarusz 280-as csuklós busz is része lesz a pályának. Az útvonal különleges helyszíneken is áthalad, így a futók idén először a több mint 130 éves Városligeti műjégpálya főépületén is keresztül haladhatnak. A rendezvényen idén újabb részvételi rekordra számítanak. A Mozi Mindenkié címmel indít országos kezdeményezést a Mozinet. Ennek keretében mintegy 1000 gyermek nézheti meg premier előtt a Sauna Bárány és Moszat Végszörnye című animációs filmet vasárnap. A program célja, hogy a közösségi mozizás élménye azokhoz a fiatalokhoz is eljusson, akiknek erre a hétköznapokban nincs lehetőségük. A részleteket Böszörményi Gábor, a Mozinet filmforgalmazó vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
2: Mi azt gondoljuk, hogy a közösségi filmnézés, a mozi élménye az egy nagyon fontos élmény, amit nekinek meg kéne tapasztalnia, és most, hogy van egy olyan filmünk, ami abszolút mindenkinek szólt, ez a Sóna Bárány és a Moszat Végszörnye című animációs film. Úgy gondoltuk, hogy indítunk egy olyan kezdeményezést, ami azt reméljük, hogy lesz majd folytatás, és esetleg majd később más forgalmazók is, más mozik is csatlakoznak, és ennek a keretében 25 gyerekotthonból 1000 gyereket regisztráltunk, akik meg fogják nézni ezt a filmet, és teljesen ingyenesen mi fedezzük ennek a költségeit. 17 mozi vesz részt ebben a programban, és nagyon sok olyan vetítésünk van, ahol a jegyeknek csak egy részét foglalják le a gyerekotthonok lakói, és a többi helyet pedig meg lehet vásárolni. Azt gondoltuk, hogy mindenki támogathatja ezt a kezdeményezést azzal, hogy vesz jegyet, és ő is kap egy mozi élményt, és nekünk és a moziknak pedig könnyebb megszervezni ezt az eseményt.
1: A kezdeményezéshez kapcsolódó jótékonysági premier előtti vetítések Budapest

0: Pesten a Sugár, a Lurdi és a Pólus moziban lesznek vasárnap.
1: Jó utat, balesetmentes autózást kívánok, bármerre is tartana a család, így a hétvégén jó az idő, sokan elindultak egy utolsót, valószínűleg megmártózna a Balatonban, hiszen az M7-esen telítettek a sávok a Balaton felé vezető oldalon a Székesfehérvárig tartó szakaszon. Korábban baleset történt az M5-ös autópályán, az Inácsipi helyen Nőhelynél a Budapest felé vezető oldalon a 35-ös kilométernél lezárták a belső sávot, az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra és kisebb torlódásra számíthatnak. Az M0-ás déli szektorában az M51-es csomópont után aszfaltoznak. A 21-es kilométernél az egész nap tartó munka során a három sávból lezárták a legkülső sávot. Az M1-es felé vezető oldalon a forgalmat a két belső sávba terelik, azért egy 2-3 kilométeres torlódást ott is összehozott már a mai helyzet. A hétvégére lezárták ugye a Szabadsághidat, a Vámház körutat a Lónyai utcáig és a Műegyetem rakportot is egy rendezvény miatt. Lezárják a 6. kerületi Nagymező utcát ma délután 2-től este 10-ig a Mozsár utca és az Andrássy út között egy rendezvény miatt. Vigyázzanak magukra, jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Volt Hello a stúdióban Karakas Balázs. Avicii a most következő dalt egy elektronikus zenei fesztiválon mutatta be, ahol nem aratott ám osztatlan nagy sikert. A DJ ott meg is ijedt egy picit, de hát végül csak a világ slágerlistájának élére került, és elképesztő jó. Itt a Wake Me Up!

Selena Gomez és a Calm Down egész hétvégén a Sláger FM szól. Jó pihenést kívánok mindenkinek, bármerre is tartanának, és érdemes is megmozdulni egy picit, jó az idő odakint, jó is lesz Budapesten a délutáni órákban, ezek mellett pedig tudom ajánlani a legjobb programokat. A mobilitási hit jegyében beindítják a Vályorak partot, ahol most a mozgási a főszerep, rengeteg mindennel készülnek ma és holnap. Lesz festés, koncert, makettezés, minimobil készítés és báb előadás is. A különféle mozgáselemek sem fognak hiányozni, lehet evezni, gurulni deszkával, bringával, görkorival, pedálos gokárttal és mindennel, amit összebarkácsolnak ott a helyszínen, és a hétvégét egy fergeteges karnevállal zárják, összekötve az egész rakpartot. Lehet együtt mozogni, jól szórakozni, úgyhogy kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá, hogyha kedvet kaptak volna. I was born to love you, a zseniális Freddie Mercury pedig hozza a felejthetetlen nagy slágerét.

0: Újdonsága szólt, ez itt a Sláger FM. Köszi, hogy együtt töltjük a hétvégét. Elképesztő, hogy itt vagyunk szeptember közepén, de inkább már a második felén, és mennyire csodás most a helyzet arra, hogy mondjuk egy szabadtéri programot szervezzünk magunknak. Nagyon jó az idő, és persze ezt a jó időt mi rossz zenékkel nem fogjuk elrontani, ezt megígérhetem. Jön Miley Cyrus is a dal, amivel kifejezte saját önállóságát, és persze rengeteg nőtársa a figyelmét hívta fel ugyanerre. Jön a Flowers, előtte viszont nézzük, hogy milyen időjárás várható Budapesten. Jelenleg nem fázunk, legalábbis szerintem 28 fokot mutatnak a hőmérők, míg a nap hátralévő részében sok napsütésre számíthatnak a főváros térségében, az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék nem várható, a szél pedig általában gyenge, mérsékelt marad. Egyébként a hajnal lehűl 12 fokra, de holnap napközben megint nagyon-nagyon jó idő lesz, hiszen akár 28 fokos csúcsértékeket is mérhetünk, és holnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, helyenként lehetnek fátyol felhők, amik szűrhetik a napfényt, ezekből viszont csapad. Még nem valószínű. Jó utat kívánok, érdemes a kocsiban is a Sláger FM-et hallgatni, mert mi mondjuk, hogy hol mizó az utakon. Ne felejtjék el, hogy az M0-as autó déli szektorában az M51-es csomópont után jelenleg aszfaltoznak. A 21-es kilométernél az egész nap tartó munka során a három sávból lezárják a legkülső sávot. Az M1-es felé vezető oldalon a forgalmat a két belső sávba terelik ennek köszönhetően. A hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körutat a Lónyai utcáig és a Műegyetem rakpartot is egy rendezvény miatt. Lezárják a 6. kerületi Nagymező utcát ma délután 2 és este 10 óra között a Mozsár utca és az Andrássy út között rendezvény miatt. Időszakos, szakaszos korlátozásokra számíthatnak ma délután 2 és fél 6 között a Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Attila út, Alagút, Lánchíd, Akadémia utca, Kossuth Lajos tér, Nádor utca, József Attila utca, Andrássy út útvonalon vonulásos demonstráció miatt. Ma estig lezárták a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítási munkálatok miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Kylie-val újra éltük, milyen az, amikor a kétszerűzelem semmiség volt a Discmanbe. Ez volt a Can't Get You Out of My Head az ezredforduló nagy élményeivel és persze nagy pillanataival. Nagy pillanatokból pedig a Sláger FM-mel a jövő héten is lesz szám bőven. 26-án ugyanis irány a Magyar Vasút Történeti Park. Velünk tölthetnek egy egész napot a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján. Találkozhatnak a Sláger FM műsorvezetőivel, felfedezhetik a vasút különleges világát, bekapcsolódhatnak a családi programokba, és átélhetik velünk a Sláger Piknik különleges hangulatát. És csak mondom, hogy 40 utas egy igazán különleges úton érkezhet velünk a rendezvényre. Kattintsanak a slagerfm.hu-ra, regisztráljanak, vegyenek részt, és éljük át együtt azt a különleges szombat délutánt, akár ilyen nagyszerű dalokkal. Picit alter, érdemes figyelni, megvan a maga mondani valója. Rengetegen imádják a Queen Beat. Tőlük pörög az autó egy szerpentinen.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
3: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
4: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
6: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
7: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
8: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-jelcenter.hu-n.
9: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat,

0: Korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, mert denevérek laknak benne. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megkezdődött a Volt Újpesti Árpád kórház bontása, írja az ittlakunk.hu az újpest.hu-ra hivatkozva. A kórház épülete és a hozzátartozó telek 1,74 milliárd forintért került a fejlesztő tulajdonába. A cég korábban azt közölte, hogy a karakteres főépületet meg szeretné tartani, homlokzatát pedig teljes körűen rekonstruálná. A bontási munkák már megkezdődtek a területen. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma, mert légtechnikai munkálatokat végeznek az épületben, közölte a MÁV csoport. A személyes jegyváltás és ügyintézés folyamatosságát több helyszínen biztosítják. A peron szinten a 9. vágány melletti irodában, a prémium váróban, a Kerepesi úti mobilpénztárnál és a jegyautomatáknál is lehet jegyet váltani. Az utascentrumban kevesebb pénztár működik, de továbbra is elérhető a belföldi és nemzetközi jegykiadás, valamint a talált tárgyak ügyintézése. A nemzetközi jegyvásárláshoz a Vasút Társasága nyugati, a déli, a kelenföldi pályaudvar vagy Kőbánya Kispest pénztárait ajánlja. A Vasút Társaság azt kéri, hogy az utasok a megszokottnál korábban érkezzenek a keleti pályaudvarra. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, miután kiderült, hogy védett denevérek élnek az odvában. A fa kivágása a balesetveszélyes állapota miatt vált szükségessé, a vizsgálat során azonban egy denevér családra bukkantak benne. Ezért a veszélyes ágakat eltávolították, a fa törzsét pedig a helyét hagyták. A holtfát védelem alá helyezték, és egy figyelemfelhívó táblát is kihelyeztek mellé. A szakemberek szerint az elhalt fák fontos élőhelyet biztosítanak számos állatfajnak, így a természetvédelmi szempontok miatt nem minden esetben indokolt a teljes eltávolítás. A Rákóczi tér a 19. helyen szerepel a Time Out Market magazin listáján, amely a világ legmenőbb városrészeit gyűjtötte össze. A 40-es rangsorban japán városok, Tokió, Kyoto, Osaka mellett Los Angeles, Bangkok, New York üzleti negyede, valamint több európai helyszín, köztük Athén, Róma, Valencia, Lisszabon, Porto, Stockholm, Rotterdam, Amsterdam, Belfast, Glasgow, London és Párizs egy-egy környéke is helyet kapott. A leírás szerint minden városrészben ott a hangulat, a zene, a jó ételek és egy csipetnyi hipsterség. A Rákóczi térnél apartmanos szállást a város egyik legdrágább pékségét, ráment és nigériai specialitásokat ajánlanak, hozzátéve, hogy így már nem is olyan, mintha Kelet-Európában járnának a vendégek. A bejegyzés megemlíti, hogy 2027-ben Józsefváros 250 éves lesz, ezért jövőre különösen érdemes majd ide látogatni. Cica fesztivált rendeznek október 3-án Józsefvárosban. A 8. kerületi önkormányzat a Macska Világ Alapítvánnyal közösen a Kesztyűgyár közösségi házban várja azokat, akik úgy érzik, hogy egy cicával lenne teljes az életük. A látogató ugyanis megismerhetik és örökbe is fogadhatják az alapítvány gondozásában élő macskákat. A helyszínen állatorvosi előadásokon lehet kérdezni a macskatartástól, a gyerekeknek arcfestéssel és csillámtetoválással készülnek a szervezők. A macskák mellett hüllőbemutató és simogatás is várja az érdeklődőket, valamint cirkuszi kellékeket is kipróbálhatnak, így azok is találnak programot, akik nem feltétlenül cicát szeretnének hazavinni. Október 3-án érkezik a 18. kerületbe a Richter Egészségváros, írja az ittlakunk.hu. A Kossuth téren 30 sátorban várják majd a lakosokat ingyenes szűrővizsgálatokkal, szakértői tanácsadással, előadásokkal és más egészségügyi programokkal. A rendezvény a kerületi fizioterápiás eszközpark fejlesztését is támogatja. A Richter 3,5 millió forintos alapadományt biztosít, emellett minden egyes program vagy vizsgálati részvétel után további 500 forinttal növeli a támogatást. A látogatók QR-kódos karszalagot kapnak, amelyet a helyszíni programokon olvashatnak majd le.
1: Én pedig hozom a friss, ropogós közlekedési információkat. Jó utat kívánok! Az M1-es autópályán Bicske és Herceghalom között a 29-es kilométernél egy műszaki hibás jármű miatt megállt a forgalom. A 29-es és a 39-es kilométerek között várakozásra kell készülni. Azt tanácsolják, hogyha Budapest felé haladnak is tehetik, még a tatabányai szakaszon a 61-es kilométernél térjenek át az átterelt belső sávra. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M51-es csomópont után jelenleg aszfaltoznak. A 21-es kilométernél az egész nap tartó munka során a három sávból a legkülső sávot lezárják, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a forgalmat a két belső sávba terelik, erre mindenképpen készüljenek. És arra is, hogy a hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körutat a Lónyai utcáig és a Műegyetem rakpartot is rendezvény miatt, az érintett tömegközlekedési járatok is másképp járnak, úgyhogy ha ezeket terveznék igénybe venni, akkor mindenképpen érdemes részletesen tájékozódni ezelőtt. Lezárták a Nagymező utcát ma este 10 óráig a Mozsár utca és az Andrássy út között egy rendezvény miatt. Én jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul

0: Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2:05, hello, én Karakas Balázs vagyok. Van az úgy, hogy annyira biztosak vagyunk abban, hogy valami rosszul fog sikerülni, hogy már így annyira elhisszük, hogy a végén egy önbeteljesítő jóslat lesz belőle. Hát nagyjából erről énekel. Teddy Swims a folytatásban, tőle az újdonság, Mr. Know-It-All.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Lopez.
1: Hello, it's Luis Capaldi here.
0: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Alex Warren és a vadonatúj zenéje a Passengers szólt. Ez pedig itt a Sláger FM 4 perccel múlt el délután 4:03. 100 ágra süt a nap odakint, úgyhogy elképesztően gyönyörű szerintem ez a szombat délután. Pont ezért mondom, hogy milyen izgalmas programok zajlanak Budapesten. Például ott az Ars Sacra Fesztivál, ami ingyenesen látogatható művészeti programokkal, koncertekkel, kiállításokkal és sétákkal várja az érdeklődőket. A jubileumi programsorozathoz múzeumok, templomok, közösségi terek is csatlakoztak. A mai nap este 7 órától a Budapest Gazdagréti Szent Angyalok plébánia templomban például gálaműsort is tartanak, úgyhogy lesz még itt minden. A holnapi nap folyamán is egész nap programok, 11 órakor a Városmajor Jézus Szíve plébánia templomban szentmisét tartanak az Ars Sacra közösségéért, Haydn és Mozart művekkel kiegészülve. Úgyhogy kultúrából, abból aztán lesz bőven, és természetesen azért a zenékből is betárasztunk ám. Nehéz elhinni, hogy ebben a dalban eleinte nem mindenki látta meg a nagy slágert. Pete Burns szerint a kiadó annyira nem lelkesedett ezért, hogy ő maga vett fel kölcsönt a felvétel elkészítéséhez. És mi lett a vége? Bejött! Dead or Alive, You Spin Me Round!

0: Rihanna és a Shut Up and Drive. Ó, mennyi mém készült ennek a dalnak a címéből is. Köszönjük, hogy a Sláger FM-et hallgatják ma délután is, elmúlt már 2:30, és egészen kellemesen süt a nap, sokan mennek ide-oda, természetesen hamarosan majd a közlekedési információkra is kitérünk. Ezek mellett Eva Max felvétele is érkezik. Az a zene, aminek a refrénjén, ha azt érzik, hogy azért ez ilyen valahonnan ismerős, akkor jusson eszükbe az ATC 2000-es slágere, az Around the World, hiszen ennek a dallamát hozta vissza az érdekes az elmúlt években, úgyhogy hatalmas nagy siker volt ez akkoriban is, és most is Eva Max előadásában. Ezt játsszuk mindjárt, előtte nézzük, milyen idő várható Budapesten. Hát egyelőre jó, hogyha egyetlen egy szóval akarnám összefoglalni. 26-27 fokot mutatnak a hőmérők, és szépen süt a nap. Amúgy nincs felettünk front, de a melegedő időjárás hatására felerősödhetnek a melegfronti jellegű tünetek azoknál, akik erre érzékenek. Jöhet a migrén, fejfájásos tünetek, gyulladásos, emésztőrendszeri panaszok is ilyenkor elkezdenek sokszorozódni. A fáradékonyság, a koncentrációs zavarok, a vérnyomás ingadozás is váratlan vendég lehet, de jöhetnek a keringési panaszok is, ugyebár. Ennek ellenére szépen süt a nap, ez nyilván kedvezően hat a hangulatunkra és a közérzetünkre. Javaslom, használják ki, ha van rá lehetőségük. És nem felejtjük el az utak híreit sem, hiszen bőven van miről beszámolnunk. Az M1-es autópályán Bicske és Herceghalom között a 29-es kilométernél már megszűnt a sávzárás, korábban ott ugye volt egy kis anomália. A torlódás jelentős, Szárliget csomóponttól araszolgatásra és lassú haladásra készülhetnek. Ha Budapest felé haladnak a pályán, ha tehetik, még a tatabányai szakaszon a 61-es kilométernél térjenek át az átterelt belső sávra. A terelés végén a Budapest felé vezető oldalon az M0-ás felé lehet ugye ott letérni, összeütközött egy személyautó és egy kamion, csak hogy biztos ne legyen egyszerű a közlekedésünk ma délután. A belső sávot lezárták ugye ennek okán, ezért az egy sávra szűkülő pályaszakaszon torlódásra kell készülni, ott is jobb, hogyha türelmesebbi kénüket szedik elő. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M51-es csomópontnál aszfaltoznak, a 21-es kilométernél az egész nap tartó munka során a három sávból lezárták a legkülső sávot, az M1-es felé vezető oldalon a forgalmat a két belső sávba terelik. És jól tudnak róla, hogy lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körutat a Lónyai utcáig és a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt, ezen a részen sem érdemes megszokásból közlekedni.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

egy vadonatúj zene, ami nagyon gyorsan mászik fölfelé a sikerlistákon. A Kát Szája Lánybanda, tőlük az Animal szólt itt a Sláger FM-en, elmúlt már délután 3:43 is. Köszönöm szépen, hogy együtt töltjük a napot, és a jövő hét szombatot, hiszen 26-án egy egész napot a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján tölthetnek velünk. Találkozhatnak a Sláger FM műsorvezetőivel, felfedezhetik a vasút különleges világát, be lehet kapcsolódni a családi programokba, és át lehet velünk élni a Slágerpiknik hangulatát. Részletek a slágerfm.hu-n, kattintsanak, regisztráljanak, addig pedig Cher elmélkedik a világ egyik nagy dolgáról. Mi lenne, ha visszatudnánk fordítani az időt? Ugye? If I could turn back time, itt a Slágeren.

Minden, amit szeretünk. A Sláger FM-en. Oh, I leave quite an impression. Far from

0: generáció kerül. A jelenleg helyben telepített szoftvert használók közel 77%-a ráadásul nyitott lenne a felhő alapú vagy hibrid működésre is. A döntéshozók számára a felhő kiválasztásakor az adatbiztonság a legfontosabb szempont, de az egyszerű használhatóság és az AI képességek is súllyal esnek latba. A megkérdezettek csaknem 40%-a rövid távon a fejlesztési kiadások növekedésével számol, elsősorban a hatékonyság és a versenyképesség javítása érdekében. Megszűnik a VIP részleg az Uzsoki utcai kórházban, jelentette be közösségi oldalán Velkei György László országgyűlési képviselő, a külügyminisztérium államtitkára, miután a kórház megbízott főigazgatójával bejárta az intézményt. A politikus bejegyzésében hangsúlyozta, vége annak az időszaknak, amikor plusz millióikért párhuzamos párólistákat fenntartva hamarabb lehetett ellátáshoz jutni. Az országos kórházi főigazgatóság korábban, miután sajtóhírek szerint a térítéses osztályon milliókért cserébe heteken belül elvégezték a műtéteket, felmentette tisztségéből Ficer Andrea, a korábbi főigazgatót. Az új vezetés egyetértett abban, hogy olyan egészségügyre van szükség, ahol a pénztárca nem jelenthet előnyt, és a betegágy mellett nem a pénz határozza meg az ellátás minőségét. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől, reagált a kerület országgyűlési képviselője Borbély Lénárt polgármester korábbi bírálatára. A szociális miniszter videójában elmondta, Csepel önkormányzata maga jelezte májusban a pénzügyminisztériumnak, hogy a bölcsődei feladatokra 100 millióval, a gyermekétkeztetésre pedig több mint 400 millió forinttal alacsonyabb kiadással számol, mint korábban. Az állami támogatás ehhez igazodott, így nem arról van szó, hogy az állam hirtelen kevesebb pénzt adna. A bölcsődéknél a támogatás továbbra is a feladatok 99%-át fedezi, az étkeztetésnél pedig a finanszírozási arány még javult is. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Darázs Lénárd rektor az ünnepi közgyűlésen elmondta, az alkotó az egyetemes kultúrát gazdagító munkássága és kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az ELTE legmagasabb elismerésére. Bartus Dávid dékán méltatásában kiemelte, hogy Krasznahorkai műveiben az erkölcsi érzékenység, a lét bölcseleti mélységű értelmezése és a kivételes esztétikai erő alkot korszakos egységet, amely a modern kor szellemi igénytelenségét kritizálja. A művész a címátvételekor mondott beszédében az univerzum megismerésétől a képzelet összeomlásáig vezető belső útjáról, a kiábrándulástól és a művészi formakereséstől osztotta meg gondolatait. Idén 12 magyarországi hotel szerepel a szállodaipar Michelin csillagának számító Michelin Key, azaz kulcs válogatásban, közölte a Michelin Guide. A legmagasabb két kulcsos elismerést a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest és a Matilde Palace érdemelte ki, míg egy kulcsot 10 százalótól kapott. A 2026-os listán összesen 10 budapesti és 2 vidéki hotel kapott helyet. A Michelin Guide globális elismerése vendégfogadása, dizájn, a kiszolgálás és a helyszínhez való hiteles kapcsolódás kiválóságát díjazza. Szeptember 24-e és 26-a között rendezik meg az Új Buda Jazz Fesztivált a Fonó Budai Zeneházban és az A38-as hajón. A rendezvény szerdán az A38-on Eric Truffaz és Barabás Lőrinc közös John Coltrane centenáriumához kapcsolódó koncertje nyitja majd meg.
1: A folytatásban pedig nézzük a közlekedési infókat. Az M1-es autópályán Bicske és Herceghalom között a 29-es kilométernél megszűnt a sávzárás. Továbbra is jelentős ennek ellenére a torlódás. A Szárligeti csomóponttól araszolgatásra, lassú haladásra kell készülni. Ha Budapest felé haladnak, amennyiben tehetik, még a tatabányai szakaszon a 61-es kilométernél térjenek át az átterelt belső sávra. A terelés végén a Budapest felé vezető oldalon, ahol az M0-ás felé le lehet térni, a 17-es kilométernél korábban sávzárás volt, ez megszűnt, de időközben azért egészen combos 8 kilométeres torlódás történt ott, ez nehezen akar feloszlani. Újabb baleset történt az M1-esen Bicske és az Óbarok pihenőhely között a 39-es kilométernél két személyautó karambolozott, ott a külső sávot le kellett zárni, az egy sávra szűkülő pályaszakaszon a legutóbbi hírek szerint már 3 kilométeres a torlódás. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M51-es csomópont után aszfaltoznak, ott a munka során a három sávból lezárták a külső sávot, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a forgalmat jelenleg a két belső sávra terelik. Én jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Múlt, hello, Karakas Balázs vagyok. Nicky Jor azt mondta, egy olyan dalt akart írni, amitől jobban érzi magát, és ekkor gondolt arra az érzésre, amikor együtt autózik a barátokkal, szól a zene, nyitva van a napfénytető, és csak úgy minden jó. Nicky Jor és a Szárúf érkezik most.

Michael Jackson és a Thriller, ez pedig itt a Sláger FM. És ha már olyan jó idő van odakint, 25-6 fok, szépen süt a nap Budapesten, akkor érdemes megmozdulni, hiszen rengeteg jó program vár minket a fővárosban. Ott van például a Kertvárosi Vigasságok, Budapest 16. kerületében, az Erzsébet ligetben. Itt ingyenes családi programok, koncertek, változatos gasztronómiai élvezetek várják az ide látogatókat. Még a mai nap folyamán például a Biga Live-ra is el lehet látogatni, lesz meglepetés nagy koncert este 8:30-tól a helyszínen, és a Láma Street Band is fellép majd. Holnap pedig már délelőtt 10 órától izgalmas programok, és például majd este 7:30-tól a Budapest Bár zenekar is megmutatja a tudását, és persze egész nap kiegészítő programok, kirakodó vásár, gyermekprogramok, vidámpark, a főzőverseny is lesz, kertvárosi tehetségek is bemutatkoznak. Nekem meg nehezen jönnek a szavak a számra, úgyhogy inkább átadom a stafitabotot egy énekesnőnek, aki azért tud. Ő Ella Langley egy vadonatúj felvétellel, nem is olyan rég bukkant elő ezzel. A cím alapján azt hihetnénk, hogy egy másik nőről énekel, pedig ez nem így van. Ez arról szól, hogy ő valójában milyen emberré szeretne válni. Erről énekel ilyen kellemes kis country popos ütemekkel Ella Langley. Tőle az aktuális kis lemez a Be Her itt a Slágeren.

0: Voltak a Daft Punk és az Around the World, ez pedig itt a Sláger FM, több mint 5 perccel elmúlt már délután 3:30. Köszi, hogy együtt rádiózunk, egy csodás hétvégét kívánok. Mindjárt Kamrát fog énekelni. Van olyan sláger, amit az előadó szinte a fiókból húz elő, ez önála is így volt, több mint 2 évig készen állt, de mégsem gondolta, hogy ebből feltétlenül kislemez lesz. Aztán elkezdték játszani a koncertjén, a közönség pedig folyamatosan kérte, hogy jelenjen már meg végre. Hát ez megtörtént, ennek köszönhetően hallgathatjuk. Kamrát, Be Mine, azonnal előtte nézzük, milyen idő lesz. Egyelőre most 26 fokot mutatnak a hőmérők nálunk Budapesten, szerintem egészen kellemes, akár egy jó nagy sétára valamerre. A folytatásban is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék nem várható, a nyugatias szél pedig általában gyenge, mérsékelt marad. 26-27 fok környékén alakulnak a mai nap folyamán a maximumok. Holnap eleinte a napsütésé lesz a főszerep, de persze helyenként fátyol felhők már szűrhetik a napfényt, délután viszont északnyugat felől egyre inkább megjelennek a felhők, és bizony késő este még azt sincs kizárva, hogy ebből kapunk egy kis csapadékot a nyakunkba. Mondom, hogy mi újság az utakon, köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Időszakos, szakaszos korlátozásokra kell számítani, várhatóan a Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Attila út, Alagút, Lánchíd, Akadémia utca, Kossuth Lajos tér, Nádor utca, József Attila utca, Andrássy út útvonalon vonulásos demonstráció miatt. Legyenek figyelmesek, hogyha arra felé közlekednének. Korábban volt ugye egy sávzárás az M1-esen Bicske és Herceghalom között a 29-es kilométernél. Már ez megszűnt, de azért a torlódás még mindig combos, Szárligeti csomóponttól arra szolgatásra, lassú haladásra kell készülni. Ha Budapest felé jönnek, és tehetik, még a tatabányai szakaszon érdemes áttérni az átterelt belső sávra. A terelés végén a Budapest felé vezető oldalon, ahol az M0-ás felé lehet letérni. Szintén sávzárás volt, ez most már megszűnt, de azért az időközben feltorlódott torlódás még mindig nehezen akar feloszlani. Volt még egy baleset az M1-esen Bicske és Óbarok pihenőhely között, ott 2 személyautó karambolozott a külső sávval lezárva, ott is azért egy 2-3 kilométeres torlódás azért már összejött ebből. Kitartást kívánok mindenkinek és jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

0: a csodás Dua Lipa és a Houdini, ez a Sláger FM egész délután ilyen igazán jófajta pörgős dalokkal. János Budapestről telefonált, itt van velünk a vonalban. Szia János, mit szeretnél mondani a Sláger FM hallgatóknak?
1: Szép hétvégét és jó munkát szeretnék kívánni.
0: Mi újság veled, merre jársz, mi jót csinálsz, hogy telik a hétvége?
1: Hát most éppen itt vagyok a fővárosban, az Ős vezértere fele.
0: Na és mit csinálsz arra felé?
1: Hát kirándulok, meg körülnézek, meg utazgatok.
0: Figyelj, ez tök jól hangzik. Ami még szintén jól hangzik, hogy bárki, akár te is velünk tölthetsz egy egész napot a jövő héten a Loco Piknik és a Kerti Vasutak találkozóján. Lehet találkozni velünk a Sláger FM műsorvezetőivel, fel lehet fedezni a vasút világát, be lehet kapcsolódni a családi programokba, és át lehet velünk élni a Sláger Piknik hangulatát. Szerintem ez tök szuper. János, köszönöm szépen, hogy hívtál, vigyázz magadra, neked is küldöm most a következőkben a Follow the Flow kiválóságát. Pörög a tőlem, ne!
1: Jó.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
4: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és bent medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
6: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
3: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska Hey Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
8: Lehet, hogy a következő, vagy az azt követő, tehát 8 év múlva már ti is kint leszek a világbajnokságon, mint futballisták?
9: De akkor már nem leszünk felnőttek. De.
8: Gyerekek.
10: Hát akkor 8-os leszel.
9: 8-os? Hát, várjál, ezt kiszámolom.
10: Na, számoljuk
9: ki. Most vagyok
8: 8. Éves.
9: Várj, akkor úgy kell ezt, hogy 8 meg 4 az 12, meg 4.
8: 16.
9: Igen.
8: 16 évesen már lehetsz válogatott.
9: Úgyhogy most már egy 10 év kell.
8: 10 év. Kivárjuk, akkor lehettek focisták.
9: Én szeretnénk lenni a meccsen, meg egyértelmű, hogy focizni.
7: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: kal nőtt a hazai bruttó villamos energiafelhasználás augusztusban. Újabb forgalmi rekordot döntötte a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Továbbra is támogatja a kormány a Balatonfejlesztési Tanács működését. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 8%-kal nőtt a magyarországi bruttó villamos energia felhasználás idén augusztusban a tavalyi azonos időszakhoz képest a Mavir adatai szerint. A hónap elejé rendkívüli hőhullám, amikor a hőmérséklet a 40 fokot is meghaladta, komoly próbára tette a rendszert. Az alacsony vízállás miatt a paksi atomerőmű kapacitását ideiglenesen vissza kellett terhelni, így a rendszerirányító krízis helyzetet is megállapított. A kiesett áramot hagyományos erőmű

0: fegyverek és tárgyak eltávolításán túl a 2027-ben esedékes új NAD minősítéskor az illegális építmények és a vízi állások helyzetét is rendezni kell. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás miatt idén nyáron már 3-5 méter mélységben is közel 30 fokosra melegedett a tó, ami eddig ismeretlen jelenség volt. A Magyar Turizmus Szövetség elnöke pedig arról beszélt, hogy bár a Balaton kiváló vízminőséggel büszkélkedhet, a negatív hangvételű híradások károsan hatottak az idegenforgalomra. Újabb rekordot döntött a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Augusztusban 2.137.000 utas fordult meg a légi kikötőben, ami 12,3%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. A nyári hónapok összesített forgalma 6,2 millió főt is elérte, ami minden eddigi nyári csúcsot felülmúl. A legnépszerűbb úti célok idén augusztusban London, Tel Aviv és Isztambul voltak. A légiáruszállítás volumene ugyanakkor az új uniós elkereskedelmi szabályozás miatt átmenetileg 21%-kal visszaesett a tavalyi évhez képest, de az első 8 hónapban kezelt közel 290.000 tonnával a repülőtér továbbra is őrzi régiós vezető szerepét. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, tájékoztatott az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az országos Széchenyi könyvtár raktáraként használtak, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományokból újult meg. Köves Lomó vezetőrabbi az ünnepségen rámutatott, az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és Art Deco stílusú templomban az új tóra keretek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet. Idén is képviselteti magát a Vienna Design Weeken a Budapesti Metropolitan Egyetem, a Collegium Hungaricum Wiennel közös Critical Utopia Possible Futures című kiállítása szeptember 25-e és október 4-e között látható majd Bécsben. A jubileumához érkezett Design Hét keretében megvalósuló tárlat az oktatók és hallgatók interdisziplináris munkáin keresztül azt vizsgálja, milyen szerepe lehet a dizájnnak és a kreativitásnak a lehetséges jövőképek megformálásában. A kiállítás különlegessége, hogy a látogatók saját növénnyel vagy hajtással maguk is bekapcsolódhatnak a tér alakításába. A bécsi bemutató után a tárlat a Metu budapesti galériájában is látható lesz.
1: Jó utat kívánok, itt vannak a Sláger FM közlekedési hírei 4 óra múlt 4 perccel. Az M1-esen Bicske és Herceghalom között megszűnt a sávzárás, ami korábban volt, de a torlódás azért jelentős, tehát még mindig lehet számítani némi lassulásra. Tudjanak róla, hogy volt egy baleset az M1-esen Bicske és Óbarok között, ott két személyautó karambolozott, a külső sávot zárták le korábban ennek okán. Remélem azóta javult a helyzet, hogyha önöknek ennél frissebb infójuk van, nyugodtan hívjanak 06 30 30 30 95 8-as, ami telefon és SMS számunk. Időszakos szakaszos korlátozásokra számíthatnak a Kossuth-Lajos tér, Nádor utca, József Attila utca, András Jót útvonalon egy vonulásos demonstráció miatt. A hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körutat a Lónyai utcáig és a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. Lezárták a Nagymező utcát, este 10 óráig a Mozsár utca és az András Jó út között szintén rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak az MVM Dómban is, ezért majd a rendezvény előtt és után ott a Könyves Kálmán körút, Üllői út környékén többen császkálhatnak, úgyhogy legyünk figyelmesebbek, és persze tartsuk be a közlekedési szabályokat.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra után is számítok a hallójáratokra. Halloween Karakas Balázs vagyok, és nem sokára egy különleges kiállításról fogok mesélni. Előtte pedig az ember, aki idén előjött egy új albummal, és na-na, hogy mindenki imádta. Bruno Mars, az Éter, indul a kiválóság, az I Just Might.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger

csoda szerelembes és a Coldplay-jel a Feels Like I'm Falling in Love szólt. Csodaszép szombat délutánt kívánok a Sláger FM-mel, és ha már itt a szombat délután, akkor nagyon bízom abban, hogy mindenkinek van lehetősége egy picit mozgolódni a városban. Idén már 26. alkalommal rendezik meg ugyanis az ország egyik legnagyobb közérzeti kiállítását, az Arcot. Idén új helyszínen vonultatják fel az év legizgalmasabb társadalmi témájú plakátjait. Az ingyenesen látogatható szabadtéri tárlat amúgy idén is Újbudán vár minket, de most a Bikás Park helyett a Petőfi híd Budai híd főjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem Egri József utcai parkolójában bukkanhatunk rá a díjnyertes és elgondolkodtató alkotásokra. Egészen október 18-áig várnak ott minket, az Idegrendszerváltás alcímű közérzeti kiállítás alkotói képeken pedig megfogalmazza, milyen világban szeretnének élni, és hogyan lehet újra gondolni a reflexeket, az érzéseket, valamint a közhangulatot egy változóban lévő világban. Egy jó szórakozást kívánok hozzá, és a folytatásban egy olyan dal, amitől biztos, hogy megjön a jó hangulat, hiszen ott van benne pici funky, pici pop és elképesztő mértékű jó hangulat. Jön az Earth, Wind & Fire, let's groove!

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: lendület megmaradt Ali Mercer és Floridával, meg a Troublemakerrel itt a Sláger FM-en, ahol robogunk tovább Elton Johnnal és Britney Spears-szel. Ez a dal tulajdonképpen több régi Elton slágert rejt egyetlen számban. A Tiny Dancer mellett a The One-ból is használ elemeket, sőt egy rövid részletet még a Don't Go Breaking My Heart-ból is kivettek. Britney számára viszont ennél is fontosabb volt ez a felvétel, hiszen amikor 2022-ben megjelent, akkor 6 év után ez volt az első új zenéje. Hát tudjuk jól, hogy Britney azért nem az életének a legegyszerűbb időszakán ment keresztül akkoriban. Mindjárt jön a közös munka, Hold Me Closer előtte, nézzük, milyen idő lesz. A jelenlegi előrejelzések szerint holnap eleinte a napsütésé lehet a főszerep Budapesten, de persze helyenként fátyol felhők már megszűrhetik a napfényt. Délutántól viszont már északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este már akár eső zápor is kialakulhat, sőt, mint a időnként a szél is megélénkülhet. A mai éjszaka egyébként hűvös lesz, 12 fok környékén alakulnak a minimum értékek, holnap pedig gyakorlatilag az utolsó ilyen nyári szeptemberi hétvége, ha szabad ilyet mondani, hiszen 28 fok környékén alakulnak a csúcsértékek, és bizony a hét elejétől már megjön az ősz. Legalábbis ezt mondják a meteorológusok. Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra. Korábban az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Szárliget és Óbarok között több személyautó ütközött össze az átterelt belső sávon. A torlódásot jelentős. Ettől a ponttól a főváros felé az erős forgalom miatt szakaszosan torlódik a forgalom, főként a külső sávon. Volt még egy baleset az M1-esen korábban, a Bicske csomópont közelében a 39-es kilométernél két személyautó karambolozott, a Győr felé vezető oldalon a külső sávot kellett lezárni, egy sávra szűkült a pályaszakasz, nyilván itt is jelentősebb torlódásokra készülhetnek. A hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körutat a Lónyai utcáig és a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. Lezárták a Nagymező utcát este 10 óráig a Mozsár utca és az Andrássy út között rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak vasárnap estig a Hung Expo-n, ezért a környéken erősebb forgalomra kell készülni. De rendezvényt tartanak ma este 6-tól majd a Budapest Parkban is, ezért annak a környezetében is erősebb forgalomra számíthatnak a megszokottnál. És persze, ahogy az lenni szokott, erre a hétvégére is lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől megszűnik az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, erről jó tudni.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

Fall, ami a Wednesday-ben már ott volt, Lady Gaga és a The Dead Dance itt a Sláger FM-en, és hogy önök hol lehetnek ott, például a jövő héten velünk a Magyar Vasút Történeti Parkban, a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján egy egész napot együtt tölthetünk. Fedezzük fel a vasút különleges világát, kapcsolódjanak be a családi programokba, és éljék át velünk a Sláger Piknik hangulatát, és csak mondom, hogy van, akinek már a piknik indulás előtt elkezdődik, hiszen 40 utas egy igazán különleges úton érkezhet velünk a rendezvényre. A találkozó a Nyugati Pályaudvar királyi várójában kezdődik, amely egykor Ferenc József és Erzsébet királyné utazásait szolgálta, és képzeljék, ennek ajtói erre az alkalomra a slágerjárat utasai előtt is megnyílnak. Kattintsanak a slagerfm.hu-ra a további részletekért, addig pedig a Kovalszky meg a Vega énekel nálunk. Ez már az Amilyen hülye vagy úgy szeretlek.

0: is Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
4: Német napok az Opel Vallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával. Akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Vallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelvallis.hu.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. kolornyomda.hu.
6: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
7: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás, Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
8: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska Hey Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés. Idén is ingyenesen oszt lombzsákokat Rákosmente önkormányzata a kerület lakóinak. 63-an nyertek ösztöndíjat az Óbudai Egyetemen a 2026-27-es tanévre. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés. A jövő héten hétfőn és kedden, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament. A megváltozott munkarendben az interpellációk és azonnali kérdések időtartama 60-ról 90 percre nő. A hétfői és keddi ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd Szekeres Pál, a Fidesz-KDNP új képviselője tesz esküt Lázár János megüresedett mandátumának átvételével. A képviselők több törvénymódosítástól tárgyalnak, és kedden szavaznak is az előterjesztésekről. De 3 kormánypárti képviselő mentelmi ügyében is döntés születhet. A 3. héten a képviselők választókerületi és egyéb munkájukat végezhetik. 63 hallgató, illetve fiatal oktató-kutató nyert ösztöndíjat az Óbudai Egyetemen a 2026-27-es tanévre.

0: területi fákról leulló levelek és más zöld hulladék összegyűjtésére lehet használni, a megtelt zsákokat pedig a Mohu Budapest ZRT szállítja el. Az átvétel körzetenként meghatározott helyszíneken és időpontokban történik, és lakcímkártyával kell igazolni az állandó kerületi lakhelyet. Szeptember 23-a és 30-a között 11. alkalommal rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez tavaly több mint 450 ezer résztvevő csatlakozott Magyarországon. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra. A részleteket Verestéka, az Európai Sporthétért felelős szakmai vezető mondta el a Sláger FM-nek.
1: Itthon a Nemzeti Diák Hallgató és Szabadidősport Szövetség koordinálásában egy mozgástérképen gyűjtöttük össze az időszakban regisztrált ingyenes és kedvezményes sportolási lehetőségeket. Elsősorban szabadidősport, egészségfejlesztő testmozgási lehetőségre kell gondolni. Az europaisporthét.hu oldalon megtalálják a hallgatók ezt a mozgástérképet, és arra buzdítok mindenkit, hogy nézze meg, hogy a lakóhelyéhez az adott időszakban milyen elérhető mozgásformák vannak. Szeptember 25-én az egész országot megmozgatjuk az Európai és Magyar Diák Sportnapjával, és szeptember 26-án lesz szintén a Pannon Egyetemmel egy közös szervezésű nagy eseményünk, ez a Deactive Night, ez egy ingyenes szabadidősport esemény. Délután 5-től egészen este 11 óráig várja a családokat, érdeklődőket egy igazi kis szabadidős hétvégi sportprogramra.
0: A szervezők egész szeptemberben várják az iskolák, sportegyesületek, önkormányzatok és helyi közösségek programjait, amelyek felkerülnek az Európai Sporthét online mozgástérképére. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogyan segíthetjük a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlaton.
2: Hozom a közlekedési információkat. Ugye korábban arról kaptunk híreket, hogy az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Szárliget és Óbarok között több autó ütközött össze az átterelt belső sávon. Nemrég Tündi írt arról SMS-t a 06303030958-ra, hogy ott még azért mindig van némi torlódás, úgyhogy legyenek nagyon körültekintőek, hogyha arrafelé közlekednének. A legutóbbi hírek arról szóltak, hogy még a Bicskei csomópont közelében is volt egy baleset, hogyha arra járnának, nyugodtan írják meg, hogy mi a helyzet. 06303030958-as a számunk, itt önök is elérhetnek bennünket. Ezentúl fontos, hogy lezárták a hétvégére a Szabadsághidat, a Vámház körutat a Lónyai utcáig és a Műegyetem rakpartot. Én is nyilván reflexzerűen a Egyetem rakparton indultam el reggel, úgyhogy javaslom, elindulás előtt azért ezt mindenféleképpen fontolják meg. Ennek okán egyébként Budapesten vannak olyan pontok, ahol jelenleg is telítettebbek a forgalmi sávok, például a Nagykörúton, Kiskörúton is egy-egy szakaszon előfordulhat, hogy egy-egy piros lámpaváltást végig kell várni, de a Rákóczi úton a Nagykörút környékén is hasonló lehet a helyzet.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Hello, a stúdióban továbbra is Karakas Balázs, Benson Boone-nal rajtolunk. Eredetileg ez a dal egy lassú, szomorú, zongorás számnak indult, de úgy döntött egyszer csak Benson Boone, hogy átírja az egészet és csinál belőle egy kirobbanó nagy sikert. Indul a Sorry, I'm Here for Someone Else!

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Hatalmas siker a 80-as évek csodaszép időszakából. Phil Collins és a Two Hearts itt nálunk a Sláger FM-en. Egész hétvégén a legizgalmasabb programokról beszélgetünk, és persze a legjobb zenéket játsszuk. Utóbbiak táborát hamarosan Taylor Swift egyik műve is erősíti. Mindezek mellett idén is van szezonzáró sörfesztivál a Bikás Parkban, még ma is holnap várják a programok a kilátogatókat. Zöld környezetben árnyas fák alatt szórakozhatunk, közel 150 féle nedű közül lehet válogatni, és természetesen versenyeken is meg lehet mérkőzni. Készülnek sörtörténeti előadásokkal, de lesznek koncertek, DJ-k ritmusait is elveszhetjük, szóval jó szórakozást kívánok hozzá. Ezek mellé pedig mi is játsszuk a legnagyobb slágereket, valóban változatosan. A folytatásban már egy igazi művészasszony, Taylor Swift. Könnyű elveszni az ő dalaiban, hiszen annyit dobott piacra mostanság, gyakorlatilag ismételten virágkorát éri az énekesnő, de ez a dal szerintem külön nagyon ott van. The Fate of Ophelia.

0: Egy örökzöld a 90-es évekből. Ez volt a The Cardigans és a Love Fool itt a Sláger FM-en. Csodás hétvégét kívánok! Andrea Bocelli, David Guetta, ők hozzák az idei foci VB himnuszát. Andrea Bocelli pedig nem csak egy felkérés köti ehhez a VB himnuszhoz, azt mondta, hogy a futball gyermekkora óta része az életének, és ezzel a zenével szerintem egy egészen jó kis társaságot sikerült összehozni. Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion, David Guetta, jön a DNA, előtte viszont nézzük, milyen idő lesz Budapesten. Egyelőre egészen jónak ígérkezik az időjárás Budapesten, nem valószínű a nap hátralévő részében csapadék, viszont eléggé hűvös lesz a hajnal, hiszen akár 12 fokig is lesüllyedhet a hőmérséklet. Holnap eleinte mindenhol a napsütésű lesz a főszerep vételkörzetünkben, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napsütést, délután viszont északnyugat felől elkezd erőteljesebben megnövekedni a felhőzet, és késő este az sincs kizárva, hogy némi eső, zápor előforduljon. Sokfelé megélénkülhet majd a nyugati, délnyugati szél, sőt, mi több lesznek olyan pontok, ahol akár párás is lehet a reggel. Na, hogy mondom az aktuális közlekedési információkat, jó utat kívánok! Ne feledjék, a hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat a Lónyai utcáig és a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. Lezárták a Nagymező utcát ma este 10-ig, a Mozsár utca és az Andrássy út között szintén azért, mert ott is rendezvényt tartanak. Dettó ma estig zárták le a 20. kerületben a Virág Benedek utcát, a Veselényi utcánál csak ott felújítási munkálatokat végeznek, ez az oka. Rendezvényt tartanak az MVM Domban, ma este 10-ig a tervek szerint, előtte utána ugyebár ott a Könyves Kálmán út, Üllői út, csomópont környékén mindig többen szoktak lófrálni. Rendezvény van vasárnap estig a Hung Expo területén, nyilván annak az objektumnak a környékén is számíthatnak arra, hogy egy kicsikét többen lehetnek. Rendezvényt tartanak ma este 6-tól majd a Budapest Parkban is, ezért már most lehet arra készülni, ugye a rendezvény előtt, hogy ott azért elkezdenek egy kicsikét kószálgatni az emberek. Számítsanak arra, hogy erre a hétvégére ismételten le van zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, de jó hír, legalábbis ugye autósok számára, hogy hétfőtől megszűnik az autós forgalom hétköznapi jeli korlátozása, de hétvégéken ugyanezen a szakaszon továbbra is lezárásra számíthatnak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

csodás Miley is egy nagyon elgondolkoztató dal, az End of the World. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Egy ilyen csodaszép szombat délutánon is érdemes együtt tölteni az időt. Pláne, hogy 6 órától majd Kovács Áron és Kisó műsora a Slágerlista rajtól. Ahogy az lenni szokott, izgalmas történetekkel, jó sztorikkal és kiváló hangulattal. Én pedig már a Katy Perry zenéjével búcsúzom, ami a döntésképtelen emberekről szól. Itt a Hot & Cold, Karakas Balázs kicsekkol, Tali holnap délben. Yeah.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
3: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
4: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
5: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotel mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
6: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
7: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a poluskötőjelcenter.hu-n.
8: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: De lehet, hogy vannak szellemek, vagy nem tudom, mert egyszer, amikor még nagyon kicsi voltam, akkor így mentem a WC-re, és amikor felültem, a sarokban láttam egy ilyen fehér alakot. Nem a anyukám, hanem ilyen kicsi
11: mi
10: volt.
11: Az anyu? A fiatalabbak fogékonyak erre egyébként.
10: Igen. Mert azt mondta anyukám, hogy valami ilyen kis kapu, ami a felnőttek így bezáródik, tehát már nem láttak ilyen ilyesmiket, de a kicsiknek meg még nyitva van, és igen, így mi látják.
8: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.
2: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi Önkormányzat a fiataloknak. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. Kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi Önkormányzat a kerületben élő fiatalok számára. A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik betöltötték a 14. életévüket, közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak, és legalább egy éve folyamatosan Terézvárosban élnek. A támogatás összege 90 ezer forint, amelyet a feltételek teljesítése után utalnak át a pályázónak. A kérelmeket október 5-éig lehet benyújtani a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal 5-ös utcai ügyfélszolgálatán. A pályázathoz a jogosult igazoló dokumentumot, köztük szükség esetén a tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolását és a lakcímkártyát is be kell mutatni. Október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity Budapesti Split között, közölte a MÁV csoport. Szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken, Splitből pedig szerdánként és vasárnaponként indul a járat. Az éjszakai vonat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak rajta. A menetrendet úgy alakították ki, hogy rövidebb, akár egynapos vagy egy éjszakás kiruccanásokhoz, illetve több napos tengerparti pihenéshez is használható legyen. A Mozi Mindenkié címmel indít országos kezdeményezést a Mozinet. Ennek keretében mintegy 1000 gyermek nézheti meg premier előtt a Sauna Bárány és Moszat Vég Szörnye című animációs filmet vasárnap. A program célja, hogy a közösségi mozizás élménye azokhoz a fiatalokhoz is eljusson,

0: nézni ezt a filmet, és teljesen ingyenesen mi fedezzük ennek a költségeit. 17 mozi vett részt ebben a programban, és nagyon sok olyan vetítésünk van, ahol a jegyeknek csak egy részét foglalják le a gyerekotthonuk lakói, és a többi helyet pedig meg lehet vásárolni. Ezt azt gondoltuk, hogy mindenki támogathatja ezt a kezdeményezést azzal, hogy vesz jegyet, és ő is kap egy mozi élményt, és nekünk és a moziknak pedig könnyebb megszervezni ezt az eseményt.
1: A kezdeményezéshez kapcsolódó jótékonysági premier előtti vetítések Budapesten a Sugár, a Lurdi és a Pólus moziban lesznek vasárnap. Vasárnap rendezik meg a 6. Liget élményfutást a Városligetben, ahol a résztvevőket 25 játékos akadály várja. A Budapest sportiroda eseményén nincs szintidő, a szervezők szerint a hangsúly a mozgás örömén és a közös élményeken van. A 7 kilométeres távon többek között hab és füstalagút, gumihegy, mászófal, kukatorás és egy Ikarus 280-as csuklós busz is része lesz a pályának. Az útvonal különleges helyszíneken is áthalad, így a futók idén először a több mint 130 éves Városligeti műjégpálya főépületén is keresztül haladhatnak. A rendezvényen idén újabb részvételi rekordra számítanak. Lezárták a 6. kerületben a Nagymező utcát ma 22 óráig a Mozsár utca és az Andrássy út között rendezvény miatt. A 70-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Lövölde tér és a Báthori utca Bajcsy-Zsilinszky út közötti megállókat. Estig lezárták a 20. kerületi Virág Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítás miatt. A 35-ös busz terelve közlekedik, nem érinti a Klapka utca és a Ján Ferenc kórház közötti megállókat. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A József körúton a Rákóczi tértől a Pár utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Kőbányán a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták Angyalföldön a Gömb utca Csatag utca kereszteződését vízvezeték javítás miatt. Rendezvényt tartanak a Budapest parkban, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Az MVM dombban is rendezvényt tartanak ma este, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb a forgalom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Na, hello Los Angeles! Ez itt a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítése alapján. A 2026-os év, ezt írjuk most, 38. adása.
4: Aha.
3: Az milyen már, hogy Krisztus óta 2026-szor megkerültük a napot? Jó, hát nem volt mindenki benne, tehát hogy én is csak egy pár éve, de hát azért na, hát ez egy olyan szép eredmény itt az emberiség szempontjából. Egyszer se rontottuk el?
4: Ez igaz.
3: Egyszer se! Mindig ugyanúgy megkerültük, csodálatos. Na itt van Orsi a múltból az dalokat, a hét szájra pedig 58 éves lett. Rekettes hangja lett, a védjegye pedig eredetileg táncos karrierről álmodott. Hát addig üvöltötték neki, hogy nyújtsad, amíg berekedt. És aztán énekes lett. Egyik legnagyobb slágerét egyetlen délután alatt írta, ami szerintem nem nagy szám, mert például egy délután alatt én tök sok mindent meg szoktam tudni csinálni.
4: Csak egyet mondj!
3: Indul az Opel Valli slágerlista Daddy Yankee-vel, ez a Con Calma és a 40.

0: 36. Shawn Mendes, Camila Cabello szenyoritája, az Alex Warren Ordinary a 39. mint visszatérő, Orsi pedig állandó visszatérőnk jön, és hoz valamit a Jónás testvérektől. Kizenéltek a cetből.
1: Visszapillantó.
2: 34 éves lett Nick Jonas, amerikai énekes, színész és dalszerző. Testvéreivel egészen fiatalon kezdtek zenélni, a családban a templomi zene is fontos szerepet kapott, Nick pedig már gyerekként a Broadway színpadán is megfordult. Aztán jött a Jonas Brothers, és velük együtt a világhír. Kevin, Joe és Nick a 2000-es évek egyik legsikeresebb fiúbandájává váltak. Ezúttal a What a Man Gotta Do slágert választottam tőlük, indítottam is. Caught my heart about one, two times, don't need to question.

0: What a man gonna do? A man gonna do, what a man gonna do? Mondták a különböző amerikai filmekben. Tehát, hogy egy férfinek meg kell tennie, amit egy férfinek meg kell tennie. Én nem tudom, mire gondoltak egyébként, de komolyan.
1: Gondolom, majd csak elmondja, hogy miről beszél.
0: Lehajtani a WC deszket. Jonas Brothers, köszönjük szépen. Akkor jön némi info a hét szárjáról.
1: Jó.
0: 58 lett. Chicagóban született. Édesanyja ír és musical színésznőként munkálkodik a Broadwayban, illetve különböző televíziós sorozatokban is feltűnt.
2: Akkor jó.
0: Már akinek. A édesapjának nyilvánvalóan, mert német származású énekes volt, aki fellépéseivel bejárta a keleti parton lévő éjszakai bárokat. Mondta, hogy
3: Guten Abend, ich bin ein Singer. Nem varrok, Singer from Melversteyer.
0: És több mint 30 évet töltött el a zeneiparban. És akkor gondolom, itt nézte a tévét, és akkor ott feltűnt az édesanyja.
1: Csak nem.
0: Van egy nővére, aki stylist, illetve a hétsztárjának a személyi asszisztense is. Tehát a tesót azt így befogta dolgozni. Tök jó egyébként. Van egy öccse, aki autista. Ő ezzel foglalkozik. Imagine Dragons és a Bones a 37.

0: 35. helyen Tame Impala és a Dracul.
1: De jössz ki.
0: ATB és Topic Your Love 9PM visszatért a 36-ra. Köszönjük szépen, na de ehhez képest jön Orsi, és hoz valami igazán reszelős dögöset.
2: Visszapillantó.
3: A héten ünnepelte volna 43. születésnapját Amy Winehouse, 6-szoros Grammy-díjas brit énekesnő, akinek egészen különleges hangját tényleg lehetetlen összetéveszteni bárki máséval. Több mint 24 millió lemezt adott el világszerte, és minden idők legsikeresebb brit női előadói között tartják számon. Karrierje fájdalmasan rövid volt, 2011 nyarán alkoholmérgezésben halt meg, mindössze 27 évesen. Zenéje viszont azóta is velünk van, You Know I'm No Good, Amy Winehouse énekel a Sláger FM-en.

0: Amy Winehouse és a You Know I'm No Good. Köszönjük szépen. Tudod, hogy nem vagyok jó.
1: Valóban?
0: Én szóltam előre.
2: Mikor?
0: Engem így kell szeretni.
1: Ne!
0: Na, Amy-t egyébként szeretem.
2: Tényleg?
0: Így. Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. A hét sztárja Anasztázia főhercegnő. Amikor az édesapja, aki egyébként bipoláris zavarral és depresszióval szenvedett, elhagyta a családot. Ezzel tulajdonképpen jót tett nekik, nem? Tehát egy ilyen bipoláris depressziós édesapa az nem biztos, hogy azzal tesz jót, hogy ott van. De mindegy, Anastasia 5 éves volt, előbb New Yorkba költöztek, majd Manhattanbe. Anastasia 15 éves volt, amikor az iskolában felfedezték az ének tehetségét. Nem tudom, addig nem járt énekórára, vagy mi történt?
3: Mit tudjam én?
0: Lehet, hogy csönd nem volt. Várta a kiugrási lehetőséget.
2: Valaki esetleg az acsitári?
3: Igen, igen, acsitári hegyek!
0: Mindegy, jobb később, mint soha, a csitári hegyekkel megalapozta a jövőjét. Addig meg most kígyózzanak a kígyók, és a One Republic Chasing Paradise-a a 34-en. Oh.

0: Selena Gomez a 32. a single Zoom-nal, Topic és A7 is Breaking Me, pedig a 33. Köszönjük szépen. Orsi, gyere és hoz valamit a múltból, mert olyan rég hallottunk felőled. Meg a felől, akit hoztál. Felőlem? Lehet ő is.
1: Visszapillantó.
2: 19 évvel ezelőtti slágerlistát tartok a kezemben, és természetesen magyar előadót keresek rajta. Egészen a 25. helyig kellett mennem, ott találtam meg az elsőt. Király Linda a Can't Let Go című slágerével szerepelt a legjobbak között. A dátum tehát 2007, tekerjük vissza az időt 19 évvel. Király Linda énekel a Sláger FM-en.

0: Király Linda, Can't Let Go. Köszi, Orsi! Újabb baba érkezik Kiara és férje az NFL sztár Russell Wilson családjába. De a Wilson az nem egy röplabda volt.
1: Mi van?
0: Tudjátok, amikor Tom Hanks kereste rajta a szelepet a lakatlan szigeten, hogy mégiscsak megszeretgesse.
2: Tiltakozom!
0: Hát a Wilson is ezt tette. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez a Ciara, vagy Kiara, hogy mondják ez gyerekek?
3: Nem mondhatom meg.
0: Mindegy, szeptember elején bemutatta a növekvő pocakját, és azt írta, hogy még egy ember, akit szerethetünk. Itt gondolom a postásra gondolt, akinek köszönhetik a gyereket, vagy nem tudom. Ciarának, vagy Kiarának, és Russellnek, vagy Russellnek már 4 gyermeke van. Ó, bravo! A legkisebb Amora, de szép, 2023. decemberében született, és az énekesnő korábban is arról beszélt, hogy még turnézni is úgy szeret, hogyha a családja is vele tartat, úgyhogy csinált még egy kis elfoglaltságot magának. De azért ez nagyon kemény. Most azért ezt tudom, mert hogy nekem is 3 hete született a kisbabám, a negyedik, és azért, hát...
3: Meséld el, halljuk!
0: Turnézni egy ilyen gyerekkel... Az embernek olyan hangja van, mint a Varjú Dobbi mesék. Csak egy oktávon lejjebb. 31. Tiesto, Ava Max is a motto.
3: Most jó.

0: Tiesto, Avamax és a Motto visszatért a 31-re. Itt a vége az órának, szünet, hírek, időjárás, közlekedés, és hamarosan folytatjuk az Opel Wallis slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megkezdődött a volt Újpesti Árpád kórház bontása. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, mert denevérek laknak benne. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megkezdődött a volt Újpesti Árpád kórház bontása, írja az ittlakunk.hu az újpest.hu-ra hivatkozva. A kórház épülete és a hozzátartozó telek 1,74 milliárd forintért került a fejlesztő tulajdonába. A cég korábban azt közölte, hogy a karakteres főépületet meg szeretné tartani, homlokzatát pedig teljes körűen rekonstruálná. A bontási munkák már megkezdődtek a területen. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma, mert légtechnikai munkálatokat végeznek az épületben, közölte a MÁV csoport. A személyes jegyváltás és ügyintézés folyamatosságát több helyszínen biztosítják. A peron szinten a 9. vágány melletti irodában, a prémium váróban, a Kerepesi úti mobilpénztárnál és a jegyautomatáknál is lehet jegyet váltani. Az utascentrumban kevesebb pénztár működik, de továbbra is elérhető a belföldi és nemzetközi jegykiadás, valamint a talált tárgyak ügyintézése. A nemzetközi jegyvásárláshoz a vasúttársaság a nyugati, a déli, a kelenföldi pályaudvar vagy Kőbánya Kispest pénztárait ajánlja. A vasúttársaság azt kéri, hogy az utasok a megszokottnál korábban érkezzenek a keleti pályaudvarra. A Rákóczi tér a 19. helyen szerepel a Time Out Market magazin listáján, amely a világ legmenőbb városrészeit gyűjtötte össze. A 40-es rangsorban japán városok, Tokió, Kyoto, Osaka mellett Los Angeles, Bangkok, New York üzleti negyede, valamint több európai helyszín, köztük Athén, Róma, Valencia, Lisszabon, Porto, Stockholm, Rotterdam, Amsterdam, Belfast, Glasgow, London és Párizs egy-egy környéke is helyet kapott. A leírás szerint minden városrészben ott a hangulat, a zene, a jó ételek és egy csipetnyi hipsterség. A Rákóczi térnél apartmanos szállást a város egyik legdrágább pékségét, ráment és nigériai specialitásokat ajánlanak. Hozzátéve, hogy így már nem is olyan, mintha Kelet-Európában járnának a vendégek. A bejegyzés megemlíti, hogy 2027-ben Józsefváros 250 éves lesz, ezért jövőre különösen érdemes majd ide látogatni. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, miután kiderült, hogy védett denevérek élnek az odvában. A fa kivágása a balesetveszélyes állapota miatt vált szükségessé, a vizsgálat során azonban egy denevér családra bukkantak benne. Ezért a veszélyes ágakat eltávolították, a fa törzsét pedig a helyén hagyták. A holtfát védelem alá helyezték, és egy figyelemfelhívó táblát is kihelyeztek mellé. A szakemberek szerint az elhalt fák fontos élőhelyet biztosítanak számos állatfajnak, így a természetvédelmi szempontok miatt nem minden esetben indokolt a teljes eltávolítás. Október 3-án érkezik a 18. kerületbe a Richter egészségváros, írja az ittlakunk.hu. A Kossuth téren 30 sátorban várják majd a lakosokat ingyenes szűrővizsgálatokkal.

0: örökbe is fogadhatják az alapítvány gondozásában élő macskákat. A helyszínen állatorvosi előadásokon lehet kérdezni a macskatartástól, a gyerekeknek arcfestéssel és csillámtetoválással készülnek a szervezők. A macskák mellett hüllőbemutató és simogatás is várja az érdeklődőket, valamint cirkuszi kellékeket is kipróbálhatnak, így azok is találnak programot, akik nem feltétlenül cicát szeretnének hazavinni. Lezárták a 6. kerületben a Nagymező utcát ma 22 óráig a Mozsár utca és az Andrássy út között rendezvény miatt. A 70-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Lövölde tér és a Báthori utca Bajcsy-Zsilinszky út közötti megállókat. Estig lezárták a 20. kerületi Virág Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítás miatt. A 35-ös busz terelve közlekedik, nem érinti a Klapka utca és a Ján Ferenc kórház közötti megállókat. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A József körúton a Rákóczi tértől a Pár utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Kőbányán a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták Angyalföldön a Gömb utca Csatag utca kereszteződését vízvezeték javítás miatt. Rendezvényt tartanak a Budapest parkban, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Az MVM Dombban is rendezvényt tartanak ma este, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb a forgalom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
2: Hello Los Angeles! Ez itt a hivatalos magyar slágerlista, a kereskedelmi rádióközösítés alapján. Bocs, a hangomért 3 hete nem alszom.
3: De ez most mellékes.
2: Orsia úrból az dalokat, a hétszerje pedig Anastasia, aki 58 éves lett. Folytatjuk az Opelval és slágerlistát Lady Gagával, ez az Abracadabra, 8 helyet rontva a 30.

0: David Guetta és a One Republic I Don't Wanna Wait You a 28. Lady Gaga és Ariana Grande Rain On Me-je pedig feltámadt a 29. Orsi pedig feltámadt itt a 7. és hoz egy nagyon jó kis dalt. De tényleg, szeretik a latinók, szeretik az amerikások.
1: Visszapillantó.
2: 2008-ban a mai napon egészen a slágerlista második helyéig jutott Santana és a Nickelback frontembere Chad Kroeger. Két teljesen különböző zenei világ találkozott ebben a dalban. Santana összetéveszthetetlen gitárjátékai és Chad rekettes énekhangja. 18 évet megyünk vissza az időben, érkezik az Into the Night a Sláger FM-en.

0: Santana és Chad Kroeger, Into the Night. Volt már Dracula, Into the Night, mi lesz még itt? Atya úristen, köszönjük Orsinak. Ez itt még mindig az Opelval is legelista, ahol a hét sztárja Anastasia. Régész szeretett volna lenni. Ábírt az öreg faszigat szerintem. Erre gyűjtött. Mármint egyetemre, hogy régész legyen. Oh. Szerette a mikroszkópián keresztül vizsgálni a...
1: Legyen óvatos.
0: Igen, hát azt hittem már, de nem. Az elpusztult rovarokat. Egyébként más dolgokat is azt írja, ami számára igen érdekes volt. Lenyűgözték a csontok például. Nem tudom, hogy randiznék egy olyan csajjal, akit lenyűgöznek a csontok, és mindent szeret mikroszkóppal megnézni. Hát olyan, esetleg, ha felhívna magához, és minden le van nejlonozva, akkor azért tudjuk a dolgunkat, nem?
1: Persze, persze.
0: Futás! Aztán pszichológiát tanult, szociális munkásként gyerekekkel akart foglalkozni. Jézus, még gyerekekkel is akar foglalkozni valaki, akit lenyűgöznek a csontok, és a mikroszkópján keresztül vizsgálódik. Anastasia, de jó, hogy énekes lett, atya úristen. Mekkora sorozatgyilkost vesztettünk el vele.
1: Te is tudod.
0: Mert hogy az énekesi karrier csak a harmadik volt a sorban, de mindenki jobban járt. Édesanyja már a következőket mondta, amikor Anastasia 3 éves volt.
2: Istenem, egy fehér lány szültem, fekete hanggal.
0: Majd bement Anastasia szobájába, és visszapakolta az emberi csontokat a fiókba.
1: De jó ég.
0: Sushi következik a Love Tonight-tal. Innen folytatjuk Anastasiát, mert hogy Sushi a 27.

Opel Valli slágerlista. Szombati visszaszámlálás. A legnagyobb slágerek 40-től 21-ig. 26-dik. Ez a Sláger FM.

0: Swish Disco és Rehab Samfeld Sleep Tonight-ja, a 25. Robin Schulz és Barbra's Better Times a új belépő volt. A 26. Köszönjetek, srácok! Mit üzennétek Robinnak? Itt aki Schulz.
1: Végre akkor legalább egy kicsit beszélgethetünk, ha már elkúrtad az estén.
0: Jó, hát szeretettel fogadtuk akkor ezek szerint. Jó, van, köszönjük szépen Orsinak, a pályát megnyitottuk, hozhat egy újabb dalt a múltból.
2: Visszapillantó.
3: 2019-es slágerlistát tartok a kezemben, és természetesen ezen is magyar előadók után kutatok. A 23. helyen ráadásul két világsztár, Rita Ora és John Newman között találtam rá, a Magna Cum Laude-ra. A zenekar a Piros az Alma című dalával szerepelt ezen a szép helyen. Irány 2019, muzsikál a Magna Cum Laude. Már

0: Magna cum laude, piros az alma. Köszönjük szépen. Az almáról jut eszembe, amikor a gyerekemnek meséltem a piroska farkast, és mondtam neki, hogy piroska, vigyél a nagymamának egy kosár almát. Akkor visszakérdezett, hogy egy kosár labdát. Elképzeltem a mamát, hogy kosárlazik a farkassal és zsákolna.
1: Tiltakozom!
0: Mármint sportszerűen úgy értem. Érkezik a hétsztárja, Anastasia. Elton John és Barbara Streisand. Tehát ezt mindenki Barbarának írja, de különben Barbara, ott egy darab A betű nincs. Tehát nem Barbara a Streisand, hanem Barbara. Mi? Hát a szülei is jó kibattak mindenkivel. Kivettek egy A betűt a nevéből, aztán Barbara.
2: Befejezte?
0: Na mindegy, szóval, hogy ezeken nőtt fel. Énekesi karrieri előtt több állása volt, dolgozott aerobik edzőként, nem mondjuk csinos az Isten adta, titkárnőként, mondom, hogy csinos az Isten adta, különböző hivatalokban fodrászként, bolti eladóként, illetve felszolgálóként egy étteremben, ahol kapaszkodjatok meg, de tényleg, tehát ez most a megrázó rész lesz a műsornak, kifliket is sütött.
3: Megijesztett.
0: Mint ez valami szörnyűség lenne, nem?
4: Istenem, étteremben dolgoztam is, kénytelen voltam. Kényszerítettek, hogy kiflit süssek.
0: Na hát letöröltem a könnyeimet, és akkor folytatjuk. A 20-as évek közepén egyszer arra kérték, hogy ugyanazt az En Vogue dalt egymás után 7-szer adja elő Arnold Schwarzenegger születésnapi bulián. Szerintem ez valami ilyen megalázós parti lehetett, de elénekelte egymás után 7-szer. Akkoriban rendszeresen énekelt bulikon és esküvőkön is. 88-ban a Salt and Pepper Hip Hop együttes néhány videoklipjében is feltűnt háttértáncosként. Egyébként Arnoldnál lehet, hogy azért kellett 7-szer elénekelnie, mert ugye 8-1 sorozat. Tehát lehet, hogy a 8-at már nem tudta Arnold kinyomni. Anastasia azért ebből kitalálható volt, hogy nem egyszerűen futott be, több mint 10 éven keresztül küzdött azért, hogy felfedezzék, ugyanis kezdetben senki nem akart lemezszerződést ajánlani neki, viszont nagyon szerették a kifliait.
2: Kérem, ne hallgasson rá.
0: Na innen folytatjuk, de a Fastboy Good Life-a elvisz mindent a 24-en.

0: Teddy Sims és a Dora 22. 23. Ray Dalton és a Do It Again. Köszönjük szépen, Orsi pedig jön, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 20 évvel ezelőtt a Scissor Sisters vezette a brit kislemezlistát az I Don't Feel Like Dancing című slágerével. A dal a zenekar második albumának felvezető kislemeze volt, és van benne egy érdekesség, amit talán kevesen tudnak. A szerzők között ott van Elton John is, sőt zongorázik is a felvételen. Nem csoda, ha első hallása is van benne valami ismerős, klasszikus poppos csillogás. 2006 egyik nagy slágere következik, Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

0: Jesus Sisters, this is I Don't Feel Like Dancing. Köszönjük szépen! Hú, nem tegnapi dal, hanem tegnap előtti. Viszont milyen jó? Folytatjuk az Opel Wallis slágerlistát. Szeptember 26-án kapaszkodjatok meg, mert egész napos családi programmal vár benneteket a Sláger FM a Magyar Vasút Történeti Parkban. Az van, hogy akinek nincs családja, szeptember 26-áig még csinál, szerezhet, vásárolhat.
1: Jól van.
0: Úgyhogy létszés családi program lesz, addig szerezem be mindenki családot. A Loco Piknik és a Kerti Vasutak találkozója keretében következik be mindez. Helyszínen 10 és 18 óra között találkozhattok velünk, a Sláger FM műsorvezetőivel, és természetesen az adásban is folyamatosan bejelentkezünk majd. Lesz külön slágerjárat, 40 szerencsés hallgató, tudjátok, hogy a slágerlista 40 helye. A nyugati pályaudvartól velünk utazhat a helyszínre. Mekkora szerencse. Úristen. Mikor utaztatok velünk a nyugati pályaudvarról a helyszínre? Mikor? Tegye fel a kezét.
2: Gondolatba.
0: Senki, soha. Itt a lehetőség. Regisztrálni a Sláger FM applikációjában lehet, és ugyanott lehet jelentkezni a slágerjáratra is. Akit a mozdony füstje és édesanyja megcsapott. Szeptember 20-án tehát találkozunk a Magyar Vasút Történeti Parkban. Oké?
3: Okay. Oké.
0: Legalábbis azt hiszem. De ez már egy sirendala. A 21.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
3: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem, Mautner Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
5: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
6: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény. Ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
11: Szerintetek UFO-k vannak?
12: Fele-fele.
11: Tehát, hogy csak UF van?
12: Az mi?
11: Hát UF a fele, a fó meg a másik fele.
12: Nem. Úgy ért, félig hiszek benne, félig nem.
13: Na, Ádi, mondta. Vannak UFO-k, vagy nincsenek?
12: Én is szerintem nincsenek. Nincs. Vagy lehet, hogy vannak, csak még eddig nem láttuk őket.
13: Aha.
12: Talán az űrbe. A múlt...
11: De hát télapot se láttad még, ő meg mégis van.
12: De a tesóm az már látta.
11: Ja, bocsánat, akkor nektek van szemtanútok.
10: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Gyorsulhat a hazai középvállalatok digitalizációja egy friss kutatás szerint. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől, megszűnik a VIP részleg az Uzsoki utcai kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Gyorsulhat a hazai középvállalatok digitalizációja. Az SAP Hungary friss 2026-os kutatása szerint a következő 1-2 évben a cégek 84%-a biztosan vagy valószínűleg korszerűsíti vállalatirányítási rendszerét. A fejlesztések fókuszába a mesterséges intelligencia és az automatizáció kerül. A jelenleg helyben telepített szoftvert használók közel 77%-a ráadásul nyitott lenne a felhő alapú vagy hibrid működésre is. A döntéshozók számára a felhő kiválasztásakor az adatbiztonság a legfontosabb szempont, de az egyszerű használhatóság és az AI képességek is súllyal esnek latba. A megkérdezettek csaknem 40%-a rövid távon a fejlesztési kiadások növekedésével számol, elsősorban a hatékonyság és a versenyképesség javítása érdekében. Megszűnik a VIP részleg az Uzsoki utcai kórházban, jelentette be közösségi oldalán Velkei György László országgyűlési képviselő, a külügyminisztérium államtitkára, miután a kórház megbízott főigazgatójával bejárta az intézményt. A politikus bejegyzésében hangsúlyozta, vége annak az időszaknak, amikor pluszmillióikért párhuzamos párolistákat fenntartva hamarabb lehetett ellátáshoz jutni. Az országos kórházi főigazgatóság korábban, miután sajtóhírek szerint a térítéses osztályon milliókért cserébe heteken belül elvégezték a műtéteket, felmentette tisztségét. Ficer Andrá a korábbi főigazgatót. Az új vezetés egyetértett abban, hogy olyan egészségügyre van szükség, ahol a pénztárca nem jelenthet előnyt, és a betegágy mellett nem a pénz határozza meg az ellátás minőségét. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől, reagált a kerület országgyűlési képviselője Borbély Lénárt polgármester korábbi bírálatára. A szociális miniszter videójában elmondta, Csepel önkormányzata maga jelezte májusban a pénzügyminisztériumnak, hogy a bölcsődei feladatokra 100 millióval, a gyermekétkeztetésre pedig több mint 400 millió forinttal alacsonyabb kiadással számol, mint korábban. Az állami támogatás ehhez igazodott, így nem arról van szó, hogy az állam hirtelen kevesebb pénzt adna. A bölcsődéknél a támogatás továbbra is a feladatok 99%-át fedezi, az étkeztetésnél pedig a finanszírozási arány még javult is. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Darázs Lénárd rektor az ünnepi közgyűlésen elmondta, az alkotó az egyetemes kultúrát gazdagító munkássága és kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az ELTE legmagasabb elismerésére. Bartus Dávid dékán méltatásában kiemelte, hogy Krasznahorkai műveiben az erkölcsi érzékenység, a lét bölcseleti mélységű értelmezése és a kivételes esztétikai erő alkot korszakos egységet, amely a modern kor szellemi igénytelenségét kritizálja. A művész a címátvételekor mondott beszélt.

0: míg egy kulcsot 10 szállodó kapott. A 2026-os listán összesen 10 budapesti és 2 vidéki hotel kapott helyet. A Michelin Guide globális elismerése vendégfogadása, dizájn, a kiszolgálás és a helyszínhez való hiteles kapcsolódás kiválóságát díjazza.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Sláger DJ.
3: Szeretettel köszöntök minden kedves Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
2: Sláger DJ a lemezjátszóknál Náksi Attila.

átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maraton.

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Náksi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

0: Sláger DJ a lemezjátszóknál. Nagy Attila.
1: Lassan véget ér az első óra itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en, de ne menjen senki túl messzire, hiszen még egy órát pörgetjük a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jöjjenek vissza, várok mindenkit a hírek után.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Gyorsulhat a hazai középvállalatok digitalizációja egy friss kutatás szerint. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől, megszűnik a VIP részleg az Uzsoki utcai kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Gyorsulhat a hazai középvállalatok digitalizációja. Az SAP Hungary friss 2026-os kutatása szerint a következő 1-2 évben a cégek 84%-a biztosan vagy valószínűleg korszerűsíti vállalatirányítási rendszerét. A fejlesztések fókuszába a mesterséges intelligencia és az automatizáció kerül. A jelenleg helyben telepített szoftvert használók közel 77%-a ráadásul nyitott lenne a felhő alapú vagy hibrid működésre is. A döntéshozók számára a felhő kiválasztásakor az adatbiztonság a legfontosabb szempont, de az egyszerű használhatóság és az AI képességek is súllyal esnek latba. A megkérdezettek csaknem 40%-a rövid távon a fejlesztési kiadások növekedésével számol, elsősorban a hatékonyság és a versenyképesség javítása érdekében. Megszűnik a VIP részleg az Uzsoki utcai kórházban, jelentette be közösségi oldalán Velkei György László országgyűlési képviselő, a külügyminisztérium államtitkára, miután a kórház megbízott főigazgatójával bejárta az intézményt. A politikus bejegyzésében hangsúlyozta, vége annak az időszaknak, amikor pluszmillióikért párhuzamos várólistákat fenntartva hamarabb lehetett ellátáshoz jutni. Az országos kórházi főigazgatóság korábban, miután sajtóhírek szerint a térítéses osztályon milliókért cserébe heteken belül elvégezték a műtéteket, felmentette tisztségéből Ficer Andrea, a korábbi főigazgatót. Az új vezetés egyetértett abban, hogy olyan egészségügyre van szükség, ahol a pénztárca nem jelenthet előnyt, és a betegágy mellett nem a pénz határozza meg az ellátás minőségét. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől, reagált a kerület országgyűlési képviselője Borbély Lénárt polgármester korábbi bírálatára. A szociális miniszter videójában elmondta, Csepel önkormányzata maga jelezte májusban a pénzügyminisztériumnak, hogy a bölcsődei feladatokra 100 millióval, a gyermekétkeztetésre pedig több mint 400 millió forinttal alacsonyabb kiadással számol, mint korábban. Az állami támogatás ehhez igazodott, így nem arról van szó, hogy az állam hirtelen kevesebb pénzt adna. A bölcsődéknél a támogatás továbbra is a feladatok 99%-át fedezi, az étkeztetésnél pedig a finanszírozási arány még javult is. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Darázs Lénárd rektor az ünnepi közgyűlésen elmondta, az alkotó az egyetemes kultúrát gazdagító munkássága és kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az ELTE legmagasabb elismerésére. Bartus Dávid dékán méltatásában kiemelte, hogy Krasznahorkai műveiben az erkölcsi érzékenység, a lét bölcseleti mélységű értelmezése és a kivételes esztétikai erő alkot korszakos egységet, amely a modern kor szellemi igénytelenségét kritizálja. A művész a címátvételekor mondott beszédében az univerzum megismerésétől a képzelet összeomlásáig vezető belső útjáról, a kiábrándulásról és a művészi formakereséstől osztotta meg gondolatait. Szeptember 24-e és 26-a között rendezik meg az Új Buda Jazz Fesztivált a Fonó Budai Zeneházban és az A38-as hajón. A rendezvény szerdán az A38-on Erik Truffaz és Barabás Lőrinc közös John Coltrane centenáriumához kapcsolódó koncertje nyitja majd meg. Idén 12 magyarországi hotel szerepel a szállodaipar Michelin csillagának számító Michelin Key, azaz kulcs válogatásban, közölte a Michelin Guide. A legmagasabb két kulcsos elismerést a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest és a Matild Palace érdemelte ki, míg egy kulcsot 10 szállodától kapott. A 2026-os listán összesen 10 budapesti és 2 vidéki hotel kapott helyet. A Michelin Guide globális elismerése vendégfogadás, a dizájn, a kiszolgálás és a helyszínhez való hiteles kapcsolódás kiválóságát díjazza.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger

0: Sláger DJ Náksi Attilával.
1: Az elmúlt két órában a Sláger FM-en a Sláger DJ pörgött, a 90-es évektől egészen a közelmúltig hoztam a legnagyszerűbb táncoló zenéket, táncbombákat vagy fesztivál himnuszokat. Minden dallam ismerős volt, és így is marad. Jövő héten újra találkozunk, pénteken jövök 8 órakor, majd szombaton is jövök 8 órakor. Úgyhogy vigyázzanak addig magukra, nagyszerű hétvégét kívánok, jó pihenést mindenkinek. Náksi Attila voltam, jó éjszakát!

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés. Idén is ingyenesen oszt lombzsákokat Rákosmente önkormányzata a kerület lakóinak. 63-an nyertek ösztöndíjat az Óbudai Egyetemen a 2026-27-es tanévre. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés. A jövő héten hétfőn és kedden, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament. A megváltozott munkarendben az interpellációk és azonnali kérdések időtartama 60-ról 90 percre nő. A hétfői és keddi ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd Szekeres Pál, a Fidesz-KDNP új képviselője tesz esküt Lázár János megüresedett mandátumának átvételével. A képviselők több törvénymódosítástól tárgyalnak, és kedden szavaznak is az előterjesztésekről, de 3 kormánypárti képviselő mentelmi ügyében is döntés születhet. A 3. héten a képviselők választókerületi és egyéb munkájukat végezhetik. Idén is ingyenesen oszt lombzsákokat Rákosmente önkormányzata a kerület lakóinak, írja az ittlakunk.hu. A zsákokat elsősorban a közterületi fákról leulló levelek és más zöld hulladék összegyűjtésére lehet használni, a megtelt zsákokat pedig a Mohu Budapest ZRT szállítja el. Az átvétel körzetenként meghatározott helyszíneken és időpontokban történik, és lakcímkártyával kell igazolni az állandó kerületi lakhelyet. 63 hallgató, illetve fiatal oktató-kutató nyert ösztöndíjat az Óbudai Egyetemen a 2026-27-es tanévre az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Programban, közölte az intézmény. Az egyetemhez 106 pályázat érkezett, ezek közül 63 kapott támogatást. Alap- és mesterképzésben 13-13, doktori képzésben 23, a fiatal oktató-kutató kategóriában pedig 14 pályázó valósíthatja meg kutatási tervét. Az Óbudai Egyetem csaknem 137 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A program célja a kutatói és oktatói utánpótlás erősítése, valamint a tehetséges hallgatók bevonása a felsőoktatási kutatásokba. Szeptember 23-a és 30-a között 11. alkalommal rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez tavaly több mint 450 ezer résztvevő csatlakozott Magyarországon. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra. A részleteket Verestéka, az Európai Sporthétért felelős szakmai vezető mondta el a Sláger FM-nek.
2: Itthon a Nemzeti Diák Hallgató és Szabadidősport Szövetség koordinálásában egy mozgástérképen gyűjtöttük össze az időszakban regisztrált ingyenes és kedvezményes sportolási lehetőségeket. Elsősorban szabadidősport, egészségfejlesztő testmozgási lehetőségre kell gondolni. Az europaisporthét.hu oldalon megtalálják a hallgatók ezt a mozgástérképet, és arra buzdítok mindenkit, hogy nézze meg, hogy a lakóhelyéhez az adott időszakban milyen elérhető mozgásformák vannak. Szeptember 25-én az egész országot megmozgatjuk az Európai és Magyar Diáksportnapjával, és szeptember 26-án lesz szintén a Pannon Egyetemmel egy közös szervezésű nagy eseményünk, ez a Deactive Night, ez egy ingyenes szabadidősport esemény. Délután 5-től egészen este 11 óráig várja a családokat, érdeklődőket egy igazi kis szabadidős hétvégi sportprogramra.
1: A szervezők egész szeptemberben várják az iskolák, sportegyesületek, önkormányzatok és helyi közösségek programjait, amelyek felkerülnek az Európai Sporthét online mozgástérképére. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A 3 napos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogyan segíthetjük a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlaton.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. És azt gondolom, hogy Vörös István jó régóta hatással van.
2: Nagyon kedves tőled, de elfogadom természetesen.
1: Na, örülök neked. Először találkozunk mind az életben, mind az éterben ilyen környezetben. Örülök ennek a találkozásnak őszintén. Hát annak meg még inkább, hogy hoztál egy olyan aktualitást, október 10-e egyébként, szombaton a Barba Negra Red Stage-en lesz egy, hát egy olyan minifesztivál, mondhatom ezt így, mert többen lesztek.
2: Hát igen, igen.
1: Egy nagy sztárkavalkád, Dinoszauruszok éjszakája 2. Igen. Dinoszaurusznak lenni rang?
2: Természetesen. Főleg a mai világban egy dinoszaurusz az sokat jelent. Felbecsülhetetlen érték. Hát még hogyha életre kell, na, akkor pláne. Meg aztán főleg. Tehát azért megismétlendő október 10 Barba Negra Dinoszauruszok éjszakája 2 és 3 nagyszerű zenekar kerül a színpadra, a Prognózis, P-Box és a P-Mobil, a 3 nagy P betűs zenekar.
1: Na, milyen jó, hogy ott lesztek. A Prognózisnak ez az ős felállása egyébként?
2: Igen.
1: Tehát akikkel a lemez készítettétek?
2: Tehát annak Prognózis, igen. Jankai Béla, Cirmos Kormos Gábor és jómagam Vörös István, és hát a többiek, akik segítenek egy-két dalba. Igen, hát ez volt a gerince annak, igen. Mondhatom, hogy kult rock zenekarnak, mely akkor persze még nem így ideologizáltuk, de a 80-as évekre bizony nyomot hagyott ez a Prognózis féle. Hát ilyen soft punk, de soft pop punk, hogyha valaki nagyon akarná ezt elemezgetni, hogy milyen volt a stílusa. Egy biztos, hogy utánunk kőkövön nem maradt annak idején. Tehát mikor Jankai Billentyűs Béla a hatalmas konténerével elkezdte tologatni, szaladgált a színpadon rajta a hangszerek, ugye én meg be a közönségbe, és hát ott fergeteges előadás volt.
1: Láttam felvételeket, ugye az is visszaadta, hát az energiát,
2: igen,
1: ami
2: igen.
1: Ott volt. Egyébként ti felfogtátok akkor, hogy valamilyen szinten történelmet írtok?
2: Nem gondolkoztam én ezen, csak írtam a szövegeket, próbáltunk, a dalok születtek, ugye két lemez jelent meg, a Előjelek című album, igen. És a Tele van a város szerelemmel.
1: De

0: jöttek a dalok akkor?
1: Könnyen, hát most is 22 kazettám, ilyen régi 90-es kazettám, teli van zenekaros és egyéb dal kezdeményekkel, ötletekkel, mind a mai napig ezeket gyűjtöm, tehát ebből körülbelül, hát most nem tudom pontosan kiszámolni, de legalább még 10 dupla albumot tudnék csinálni, de hát egyelőre minek? Most jelent meg, nem olyan régen.
0: Tudom,
1: a dupla, a Kavargó című dal album 27 vadonatúj dallal. Ez az én szólópályám, de mostan maradjunk ősöknél, ugye a P-Box, P-Mobil, meg hát ugye, ahogy említettem, a Prognózis. Ez a három zenekar került terítékre. 6-kor engedik be a közönséget, 7 órakor pontosan mi kezdünk, és akkor utána jön a P-Box, és utána a P-Mobil, akiket szintén nagyon kedvelek.
0: Jobban is voltatok velük annak idején is?
1: Hogyne, természetesen, sőt, én a 70-es években sokat jártam P-Mobilra, még voltam a Corvin moziban, a Budai Ifjúsági Parkban és egyéb helyeken is, és nagyon jó dalok voltak, ilyen soft hard rock.
0: Akkor még a
1: jó
0: Vicky
1: szövegekkel. Már Vicky Dál, igen, az a garnitúra, az bitang jó volt. És még én úgy is érzem, meg gondolom, hogy a Lórinak ez a színpadi szereplése, a közönséggel való koketálása, hívjuk így, ez hatással volt rám, mert én a mai napig azért úgy érzem, hogy onnan sokat merítettem annak idején. De hát ez mindannyiunkkal így van, ha valami tanulandóba botlasz, akkor ezt rögtön a sajátoddá teszed. A P-Box velük a legelején, hiszen ők már a 80-as években érkeztek a Varga Mikivel. Hát velük talán egy-két fesztiválon volt közös találkozónk, de hát az ő dalaikat is kedveltem, ugye a Bolond, meg mit tudom én, és a többi, és a többi. Vagy a Mobilnál, hát a Menj tovább, örökbecsű szerzemények ezek, melyek mindannyiunk fiatalságát meghatároztak. Akár csak a Tele van a város szerelem.
0: Meg az Én az időt nem sajnálom.
1: Meg Én az időt nem sajnálom.
0: Ugye ez olyan koncert lesz, ahol mindenki jól fogja érezni magát, a zenészek közül is.
1: Hát remélem.
0: Ha lementek a színpadról, utána élvezitek azokat a dalokat, amiket az előbb emlegettél.
1: Igen.
0: Van idő, meg egyáltalán lehetőség találkozni egyébként a kollégáknak az élet forgatagában, a hétköznapokon?
1: Hát elég ritka a lehetőség, de például pont, hogy itt vagyok, a Sláger FM-ben, akkor elmondhatom, hogy a Sláger Party rendezvényén ott örömmel rendre találkozom a régi zenésztársakkal, Majsai Gabi, Sasvári Sanyi, és a többi, és a többi. Úgyhogy az jó, mert ez szükség van arra, hogy a zenészek úgy egymás között is tudjanak beszélgetni. Erre klasszikus helyszín volt a Budai Ifjúsági Park, ahol fent volt egy éttermi rész, onnan is rá lehetett látni a színpadra, és akkor ott énekelgettek a zenekarok, meg döngették a gitárokat, mi meg fönt tudtunk kommunikálni, és ez nagyon...
0: Örülök, hogy ezt megemlítetted, mert akkor mesélj már kulisszatitokra, hogy volt ez annak idején, nektek is egyet kellett venni, vagy a szakma bemehetett ingyen? Volt valami szakmai jegy?
1: A szakmai jegy nem volt, hanem volt valamelyik zenekarnak, a gitárosának, a Mikinek a papája volt.
0: Ott dolgozott,
1: és akkor ő felügyelte a beengedést, és akkor én jóban voltam természetesen vele is, meg
0: akkor minden, neked nem
1: igyekeztem mindenkivel jóban lenni, és akkor nekem nem kellett, hát persze. Tehát előző héten, vagy előző nap játszottunk, akkor nem kellett nekem ezért jegyet venni.
0: Világos.
1: Patai Miki különben, aki aztán Norvégiában kötött ki. Aha. Nagyszerű gitáros volt.
0: De te egyébként tudsz közönségé válni másnak a koncertjén?
1: Hogyne. De inkább a újabb időkben külföldi koncertekre látogatok el, többnyire olyanokra, amelyből sokat tudok tanulni, mert bennem még most is dübörög az a vágy, hogy mindenből lehet tanulni, és ezért olyan koncertekre is megyek el, és ottan figyelem a eseményeket, és itt van, és ezért én az első és a második sorban szeretek kikötni. Mondok egy példát, Bruce Springsteen koncerten voltunk kint Prágában, véget ért a koncert, a gondolatos stadion, meg minden, és akkor mivel elég nagy volt a hangerő, a két fülemben nem volt más, mint egy papír zsebkendőt kicsit beletoltam, mert azért a halásomat nem veszélyeztettem, és egyszer csak már felgyulladtak a lámpák, mindenki ment kifelé, hatalmas tömeg, mond, mit tudom én, 50 ezer ember, egyszer csak egy kis fiatal gyerek odaúrik elém, azt mondja, hogy ez a Vörös István, mondom én, azt mondja, hogy hát micsoda napom van, mondja ő, hogy két nagy ikonnal is találkozok ezen a napon. És akkor én még mondom ki az egyik, hát azt mondja, te vagy, nagyon jó. Ó, mondom, köszönöm, és ki a másik? Gondoltam, hogy mit tudom, Presser vagy bárki más. Azt mondja, hát a Bruce Springsteen, ja, mondom, bocsi.
0: Óriási.
1: Na, óriási. Ki hitte volna, hogy összeakadok. Persze, de hát sok ilyen van.
0: Hát gondolom. Az megvan neked ennek a felelőssége? Amit te végzel, mert ugye én szeretem egyébként a szólólemezeidet, és a Magányos utazótól kezdve mindegyiket hallgatom, szeretem, de a prognózisokat is. És ha most a Dinoszauruszok éjszakáját nézzük, hogy nyilván az első két lemezből lesznek.
1: Így, ugye, összeállítva a dalok.
0: Na, de azok ikonikus lágerek a bőrünk alá.
1: Csúszott.
0: Égtek.
1: Igen.
0: És azért ez felelősség, hát hiszen ki tudja, hogy a most nézzük a legismertebbet, mert gondolom az a legismertebb, a Tele van a város szerelemmel. Hát ki tudja, mennyi élethelyzet köthető ahhoz a dalhoz.
1: Hogyne.
0: A rajongóknak.
1: Hát ne gondolj bele, én az időt nem sajnálom, az csak is élni szeretnék.
0: Igen.
1: Mert minden, ami volt, az éjbe hullik szét. Tehát ez a mai napi különben az én szóló zenekarommal is ugyanúgy műsoron vannak a prognózis dalok, hiszen az azok ugyanúgy elhozzi az én gyerekeim. Tehát,
0: igaz.
1: Csak hát nehéz mondjuk 13 lemezből, melyen vadi új dalok vannak, vagy sorlemezből, ahogy mondják, kiválogatni azt a 30-at, amely terítékre kerül, úgyhogy de hát azért jó egyensúlyt tudok tartani, és vannak kötelező dalok.
0: Itt gondolom, majd itt ezeket kell betenni, ugye? Itt az Dinoszauruszok vannak, kötelezőket.
1: Hát természetesen, hát lesz ott. Tulajdonképpen mindegyik elhangzik, de nagy titok ám különben, amire sokan nem figyelnek oda, hogy hogyan állított fel a repertoár, tehát hogy az elinduljon, és akkor így menjen fölfelé, hát ugye hangnemek, tempó, hangulatok.
0: Na segíts, engem ez mindig érdekelt. Be kell rúgni az ajtót az elején?
1: Hát én egy berúgós, ajtós vagyok, hogy tetsz. Hát tudod, hogy ha én kimegyek a színpadra, akkor én ott teljesen megváltozok, már csak azért is, mert a dalok hangulata átlényegít, meg a közönség az a szeretet, amiben mi egymásra találtunk. Tehát le is megyek a nézőtérre, tehát megadjuk a módját, és hát nem beszélve arról, hogy hát Jankai Billentyűs Béla is egy ikonikus figura, aki tolja, húzza a hangszerét, amellett, hogy zseniálisan játszik. Círmoskor most már egy kicsit éltesebb korba lépett, most 75 éves, de jól tartja magát, kicsit támogatjuk, de mondhatom, hogy a dalokat szépen átismételte, leporolta, próbáltunk, még de fogunk is
0: egyet.
1: Ha, muszáj próbálni. És akkor aktuális héten, ugye október 10-e előtt lesz még egy próbánk, műsor összeállítva, és akkor nekiugrunk.
0: Ugye, én próbáltam követni a ti hát egyrészt a prognózis legendáriumot, ugye ti hol összejöttök, és akkor játszottok egy pár koncertet, hol szétmentek, nem úgy mondom, hogy összeveszve, hanem csak mindenki éli az életét, és teszi a dolgát.
1: Természetesen, hát ez a...
0: Az az életrendje.
1: Ez az életrendje.
0: De hogy jók ezek az újra egymásra találások? Tehát tudtok úgy egymásra csodálkozni, mint egy régi osztálytársak?
1: Tudunk, és mindig mondom, hogy hú, mikor próbálunk, el ne felejtsem meg, mikor találkozunk, el ne felejtsem a régi sztorikat feleleveníteni, ugye, mert 7 évig volt együtt az a zenekar, hát ott olyan sztorik voltak, tudod, hogy aztán sátorban aludtunk, nem, mikor ilyen nyári turné volt, akkor nem szállodásdi volt, hanem vittünk egy sátrat, jött a közönség, tábortűz, hát ahogy kell, érted, és merem állítani, meg szerintem a többiek is így gondolják, hogy életünk egyik legszebb korszaka volt. Aha. Én már csak azért is, mert én leszereltem pont akkor, Baján voltam katona, 16 aha. hónapig, leszereltem, gondolhatod, ott azért nem volt egy felhőtlen szabadság érzetem. Leszereltem, megalakult a zenekar, ott aludtak nálam az előszobában, a 8. kerületben, a Korányi Sándor utcában, a technikusok, mindenki, és akkor abból nőtt ki ez a zenekar, a akkori énektanárnőmnek, mert ilyen hangképzésre azért jártam, a budaörsi kisfa házikójában próbáltunk februártól, majdnem szétfagytunk, ugye, mert tehát ezek örök emlékek, és utána jöttek a túl. Dorogi Rock Fesztivál. 40 ezer ember. Hát és akkora siker volt, hogy hihetetlen. És meg hát a többi végig jártunk minden fesztivált. És nekem nagyon jól áll különben a fesztiválosni, meg ilyen több zenekaros, mert akkor még tudok ráadni, mert akkor megvan a késztetésem, hogy akkor még egy lapáttal adjunk rá, mert itt csak elsőként szabad végezni.
0: Jó, jogos, jogos.
1: Aki a színpadra megy, ott nincs választás, a közönség nem kíváncsi a részletekre. Győzni kell.
0: Aha. De a lendület az megvan ugyanúgy,
1: természetesen. Hát most péntek, szombaton is játszunk.
0: Mindig van.
1: Mindig van.
0: A setlist az változik?
1: Ó, ez jó kérdés. Természetesen. Tehát mondjuk itt a prognózisnál annyiban nem képlékeny a repertoár, mert ugye hát erről a két lemezről, plusz még a Piknik Klub korszakból is, hát ha neked valaki kelt, azt nem lehet kihagyni, az tényleg? Is már örökzöld, meg a együtt is egyedül vagyunk, tehát vannak ilyenek. Hát az, hogy hogy változik a repertoár, az attól függ, hogy mennyi időt kell játszani. Uh-huh. Ugye, mert ahol 2 órát, mert volt ilyen is, akkor megint más a leosztása a dolognak, és így tovább. Tehát...
0: Na hát ezt nem is tudtam, és azért jó, hogy mondod, hogy még a Piknik Klubból is vannak. Nem, én nekem abból a május végén ébred a szerelem?
1: Hogy ne volt ugye? Ilyen, tehát persze, az is ilyen aranyos kis kedves dal, hogyha berakod, hát azonnal,
0: volt.
1: Igen, azonnal érzed a tavasz illatát.
0: Uh-huh. Na, szóval, és követelik a Piknik Klubot?
1: Nem, így szó szerint nem mondják, hogy én azt beolvasztottam az életművemben.
0: Na, tehát az a lényeg, de hogy...
1: Hozzám tartozik, meg valamennyire a prognózishoz is,
0: tehát
1: ugye,
0: kicsit még lehet
1: még a Bélával miatt? Együtt aha. ügyködtünk azon a lemezen, úgyhogy az még egy közös dolog.
0: De Círmos akkor már nem volt.
1: Círmos akkor már nem volt, de megtanulta. De
0: ő egyébként a prognózis mellett is elkezdte már csinálni ezeket az egyéb dolgait?
1: Hogyne? Tehát igen, és akkor megmondom, ez úgy volt, hogy én azért azt nem nagyon kedveltem. Aha. Tehát én úgy gondoltam, hogy az nem ide tartozik. Aha. Tehát most, hogy kerül a csizma az asztalra?
0: Igen.
1: És akkor ez az egyik oka volt annak idején, hogy megszűnt az a zenekar, de tulajdonképpen ezt nagyon jól tudjuk, hogy meg a pszichológia is alátámasztja, hogy 7 év egy kapcsolatból az nehézkes, de hogyha azt túlélik, akkor még sokkal hosszabb is lett, és lehet, hogy pont azért ilyen jó a kapcsolatunk, meg szeretjük egymást,
0: most,
1: ezt el kell mondani, mert annak idején veszekedtünk egy kicsit, én szabadságra vágytam, uh-huh. tehát arra, hogy a dalaimat most már az én nevemen jelenjenek meg, amit megírtam, és hát ugye állandóan mozgásban vagyok, már ahogy említettem az elején, a Kavargó című dupla album, mely igen. decemberben jelent meg 27 vadi új dallal. Már most 8 új van, és azok
0: azóta.
1: Még, azóta 8, de hát egyelőre várok, mert ugye azt rögzíteni kell, fel kell venni a stúdióba, meg hát mostan nem mennék bele ennek a lemezkiadásnak, meg annak népszerűsítésének nehézségébe.
0: Igen, oké, mindent értek. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Vörös Istvánnak még inkább örülök.
1: Én is örülök.
0: Hogy itt van, és beszélgethetünk őszintén egyébként a dolgokról. Igen. abszolút sejtem, hogy nem egyszerű a zenész élet. Sose volt az szerintem.
1: Jó, úgy mondom, hogy egy zenekarvezetőnek, már pedig én az voltam, mindig nagyon nehéz dolga van. Kettős harcot kell vívni. Először is a háta, egy idő után ugye a háta mögött a zenészekkel ugye rendet kell vágni.
0: Igen.
1: Szerencsére most a jelenlegi garnitúra az egy rendes stabil csapatból áll, mindegy, de hát előbb-utóbb mindenhol gondok adottak. A másik pedig, tehát ezt hátrafelé kellett hadakozni, a másik meg előre menni a bozótvágóval, hogy legyenek koncertek, a média hírt adjon a dolgok, de tudod, ez a szervezés, amely megvallom őszintén soha nem volt kedvemre való, de a 80-as, 90-es években én voltam a menedzser is. Most már szerencsére van egy tím, aki dolgozik, úgyhogy nekem annyi a feladatom, hogy összeállítom a műsort, próbát, meghatározom az alkotás része, és akkor ma, ahogy talán mondtam, ma is próbálunk, úgyhogy...
0: Uh-huh. Van külön próbatermetek?
1: Hogyne, hogyne. Én, ahogy említettem, a 80-as, 90-es, 2000-es években, sőt, hát ott születtem a 8. kerületben, a Korányi Sándor utcában, amely nem egy akármilyen utca, hiszen a Orszánszki Jackie is szinte a szomszédom volt, megismertem is őt, úgyhogy meg hát ott sok nagy figura lakott, Komár Laci, D. Nagy is ott, a Lujza utca, stb. Tehát ez egy ilyen rock and roll környék volt. De 2007-ben ott hagytam ezt a legendás helyszínt, és Rákospalotán van egy házam, és akkor ott van egy stúdió, ott alkotok, van egy stúdió, ott van a próbahely, és mindig nehéz sorsa van a zenekaroknak, hogy hol lehet próbálni, tudod, mert hangzavar van, jönnek a lakók, hányszor volt már.
0: Hát nem is olcsó, ugye egy próbaterem sem.
1: Hát nem tudom most mennyi, de 50 ezer biztos van egy hónapra.
0: Annál csak több szerintem.
1: Akkor lehet. Én ezt nem követem, hál' Istennek, mert nincs rá szükségem, igen. De szóval igen, nehéz. Hát egy nagy küzdelem azért, hogy a közönséghez eljusson egy zenész, főleg egy alkotó zenész, aki megírja, már pedig én megírom a zenét, szöveget, meghangszerelem, és akkor utána a stúdióban összerakjuk, felvesztjük, és akkor így útjára indulnak a dolgok.
0: Könnyen írsz egyébként?
1: Újabban igen. Igen. Tehát a zene az nem esik nehezemre, mert állandóan jönnek dallamok, tehát éjszaka felébredek.
0: Ja, hát ezt akartam kérdezni, hogy álmodsz is zenével?
1: Hogyne, persze.
0: És ezt emlékszel, amikor fel?
1: Ja, hát nagyon jó a kérdés. Azt úgy kell, hogy amikor álmodsz, akkor felkelsz és rögzíted, mert reggelre elfelejted ezt már.
0: De diktafonra vagy?
1: Diktafonra vagy, annak idén kazettás dekre felvettem, érted. Tehát több dalt is tudnék mondani a műsoromból, amelyek így születtek.
0: Igen, de jó. Tehát,
1: hát most azért a lelkiismeretem egy kicsit rossz, mert pár napja egy nagyon jót álmodtam, és susta voltam felkelni. De
0: és már nincs is meg.
1: Egyáltalán.
0: Nem is emlékszel?
1: Nem.
0: Aha.
1: Na, tehát igen, ez egy jó kérdés. De hát mondtam, hogy 22 kazetta teli ötletekkel, abból annyit tudnék csinálni, de most valahogy, hát várjuk még, hát most jelent meg Debrecenbe egy dupla 27 dalos, hát most mire gyártsam?
0: Jó, jogos.
1: Havonta tolja ki egy duplát.
0: Persze, jogos. Még akkor mindig egy picit vissza a dinoszauruszok
1: természetesen, ez az aktualitás, ez a lényeg.
0: Október
1: Schuster
0: 10.
1: Lózsi.
0: Lóri,
1: Schuster Lózsi, meg a Willy, ezer éves cimborák, haverok, fesztiválokon játszottunk együtt. Ugye Varga Mikivel is különböző rendezvényeken, úgyhogy nagyon
0: kedvelem. De nektek hármótoknak, a három zenekarnak nem kell együtt próbálni.
1: Nem kell. Hát ugye meg hatással volt rám a P-mobil mindenképpen, ahogy ezt említettem itt az elején, és hát egy zenésznek, egy alkotónak, vagy akár egy showmannek, mint a Lóránt, mi lehet fontosabb annál, hogy nyomot hagyjon maga után.
0: Na, de hát neked is ez volt mindig.
1: Nekem is ez volt, igen.
0: A nyomot, de azt mikor érezted először a pályádon, hogy ez sikerült? Felfogja ezt az ember? Menet közben?
1: Talán felfogja. Igen, hát amikor tele van a város, azért átment a köztudatba, meg a Én az időt nem sajnálom, mikor önfeledten énekli a közönség a koncerteken, aha, és látom az arcokon, hogy teljesen egyet értenek vele, ugye? Mert hát azt is már megtanultuk, akár még a Beatles-től is, vagy a Bob Dylan-től, hogy a bemondás az nagyon fontos. Az, uh-huh, hoppá, ez itt a fontos. A, uh-huh, szöveg. A szöveg, amely úgy érzem, hogy azért az utóbbi időkben eléggé hanyagolják, de jó kivétel természetesen mindig. Mert hát a szöveg, a bemondás az ragad meg. Uh-huh. És hát az, hogy én az időt nem sennám, csak élni szeretnék, hagyjatok élnet, ennél mi aktuálisan, igen, létezhet.
0: Igen.
1: Mondjuk a Tele van a város szerelemmel, az már kevésbé, legalábbis ennek a generációnak, de hát azért a koncerten úgy körülbelül a 30-tól fölfele a legnagyobb a közönség felhozatal.
0: És annak idején, mikor megjelentek ezek a lemezek, az egy nagy dolog volt szakmán belül? Meg az életetekben, hogy egyáltalán lehetett lemezetek? Mennyi a...
1: 1981-ben akkor szereltem le, akkor kezdtünk el próbálni, és az első 1984 előjelek.
0: Aha.
1: Amely ugye lemezgyári kiadás volt, és meg volt a lemezgyár kritikája irányomba, vagy irányunkba, de...
0: De mi volt a kritika?
1: Tehát, akkor mondom így, mi egy ilyen hard rock zenekarnak indultunk. Ennek a lenyomata az Én az időt nem sennelme, az egy hard rock himnusz, mondjuk így szerényen. Ugye? De a Wilpert Imre, aki akkoriban a kiadó egyik szerves része volt, azt mondta, hogy ez nagyon jó, meg szuper, meg minden. De hát azt mondja, hát ilyen már van, ott van a Korál, a Mobil, és a többi. Ugye akkor mindenki hard rockban, őszinte kőkemény, ez volt a duma, a reklámszlógen, és akkor én elgondolkoztam rajta, hogy tulajdonképpen igaza van. Mert mindig nagyon fontos, hogy újszerű legyél, új dolgokról beszéljél, és ezt már én tettem hozzá, és a mai napig tartom, hogy meghökkentő. Tehát azért, hogy fennakadjál azon a horgon, amit kiadunk, és azt mondta, figyelj, hallod, mit mond? Na és akkor így alakultak a dolgok. Tehát a szöveg az mindig nagyon fontos, sőt azt mondom, ha nincs szöveg, akkor mi marad? Vagy instrumentálisban én vagyok a világ legjobb gitárosa, vagy közhelyeket puvogtatok, hát ilyen egyszerű. Úgyhogy üzenem a fiataloknak, hogy nagyon becsüljék meg, ha valaki olyannal kerülnek kapcsolatba, akik tartalmat visznek a zenéjükbe, mert anélkül sánta.
0: Megette az egészet a fene, persze.
1: Te mondtad.
0: No, tisztelnek és tiszteletüket is adják a fiatalok? Mit tapasztalsz?
1: Többen feldolgozták a dalaimat, akár a Magányos utazótól, a Hajsza közben, Tele van a város, ugye egerekkel volt egy ilyen, és Tele van a vánkos egerekkel, meg mindenféle minden bolondság, érte. Igen, tehát, de ahogy figyelem így a külföldi hangulatokat, ott azért külföldön jobban odafigyelnek a sajátjaikra, tehát több feldolgozás van, izgal. Itt mindenki csak próbálja saját magát megvalósítani, mivel természetesen egyetértek.
0: De te például szoktál feldolgozásokat játszani?
1: Akkor 90-es években játszottunk egy pár...
0: Azokra emlékszem, de mostanában nem.
1: Nem, hát annyi a dal, hogy...
0: Hogy minek?
1: Minek, hát...
0: Egyébként én még a Kutyavilágot is hallgattam. Az egy másik korszak.
1: Most például szombaton lesz a Szájjel szabadon. Műsorban beraktam, mert már régen volt.
0: De az mind múlik, hogy beraksz valami dalt? Eszedbe jut? Meg hangulatilag odapasszolónak érzem?
1: Kedvemre való. Régen volt. Nagyon fontos, hogy a közönség azt szereti, amit ismer.
0: Aha, jó, jogos.
1: Tehát, szóval ebben van igazság, na de ugyanakkor meg igazságtalanság is, mert hogyha mindig ugyanazt játszom, akkor saját magam farkába harapok.
0: Igen, unalmas lesz.
1: Uncsi lesz, érted? És mivel nálam meg nálunk, illetve a prognózist azt már elmeséltem, nálam azért mindig megvariálom, tehát soha nem ugyanaz, ez azért jó, mert a közönség se ugye meg, kettő, a zenekar se alszik el a buli alatt, mert figyelni kell, meg igen, nekem is jó ösztönző erő, rég játszottok, fú, de jó hangulat, és azért figyelj, és nagyon jól kell kitalálni az arányát a régi és az új daloknak, ugye, mert a új dalokat azt értő fülekkel hallgatják, igen, ott nincs ováció, volt is, hogy néha zavart, hogy mi ez a nagy csönd. Érted? Amikor aztán megismerik, akkor változik a hozzáállás, meg hát a régi, amiket megismernek, ott meg a frenetikus őr, el nem fogod, milyen hangulat van a buliainkon. Körülbelül olyasmi, mint a 70-es évek végén a piramison.
0: Az, de jó, az visszajött ez a...
1: Visszajött. És a, mondom, ez a korosztály 30-40-től fölfelé újabb fiatal korát.
0: De jó. Na.
1: És hát ezt írják is a Facebook oldalamon, ugye a kult rock jegyében írnak véleményeket, meg mindent. Tehát ezt javaslom mindenkinek, mert érdekesek ezek a dolgok.
0: Na, hát ezért kérdeztem, hogy a felelősség az megvan-e, mert egy hídépítő vagy, a múltat kötöd össze a jelennel, és közepesse az új dalaiddal megépíted a jövőt.
1: Hát ez elég bonyolult, de így
0: de van. Hát ez a lényeg. Most
1: látszik is rajtam, hogy le vagyok fáradva.
0: Ha tudatos, ha nem, de akkor is.
1: Nem volt tudatos, de ugye, ahogy mondod, van benne igazság. Igen.
0: Teszed a dolgodat ösztönösen?
1: Ösztönösen. Hát én most már erre adtam a fejem, tehát most már...
0: Már nem fogsz váltani.
1: Polgári foglalkozást, bár jártam én külkereskedelmi főiskolára, el is végeztem, de valahogy nem az a típus vagyok, aki ott kiélné a vágyait. Mindig is a zene izgatott, és legfőképpen az a kincs a zenében, hogy hangulatokat, korokat dokumentál.
0: Igen.
1: És gondolj bele, meghallgatsz egy, hát most ne a hajszak közben emlegessük, de az is, hanem mit tudom én, egy Veled újra kezdeném, vagy a Száj elszabadon, vagy a Kutyavilág, érted, ezt meghallod, és ott vagy abban a korszakban, vissza. Igen. Ezért hirdetjük is, hogy különben ezen a Dinoszauruszok éjszakája című rendezvényen, mely október 10-én lesz, igen, a Barbanegrában, este 7 órakor kezd a prognózis, hogy a 80-as évek hangulatát fogjuk előhozni, és előcsalogatni, ugye, mert hát ebben a felgyorsult világban elég nehezen tudunk a múltba révedni, de most itt eljött az alkalom, hogy a régi dalok folytán, ugye Ne kezd újra, kérlek, meg ezek azért sok-sok barátot, szerelmet idéznek elő mindannyiunkban, és hát ez nagyon fontos szerintem.
0: Na, akkor október 10-én biztos, hogy ez meg fog történni. Egyébként meg az összes fellépés. Ott leszek mindenki.
1: Na, hát
0: egy kérdést engedj meg még a végére, aztán elengedlek, hogy ugye azok a dalok, amik most benne lesznek főképp a programban, azokat a Jankaival szereztétek? Főképp, vagy kik voltak ott a szerzők?
1: Hát arra gondolsz, hogy van lejegyezve?
0: Nem, arra, hogy például a Bélával ti mikor szereztetek utoljára
1: elmondom.
0: Közös dalt.
1: Ha meghallgatod a első két prognózis lemezt, akkor azon hallhatod, hogy mi az, ami a Bélától jön, igen, mi az, ami tőlem. Igen. Például így született a Kőhegyek, hogy tap-tap, Béla feljátszottam, mely napig megvan a kazetta, a 22-től, tap-tap, és fú, mondom, ez nagyon jó, és akkor erre ebből én megírtam a dalt, ugyanez volt a Tele van a várossal is, Tele van a várossal is, és akkor én ebből írtam a dalt, meg a szöveget, de hát a második lemezen, a Tele van a városon, ott már azért, és ezért volt mindig úgy jelölve, hogy Vörös Jankai. Nem beszélve arról, hogy a Béla jobb kezem volt akkor is, meg még most is tud lenni, mert hogyha valami gondom van, akár billentyűzni kell, vagy gond van a stúdióban, mert ő ilyen technikai zseni is, akkor ő neki rögtön szólok, és jön.
0: De az fel sem merül, hogy ti most újra alkossatok ugyanígy? Mert oké, hogy koncert.
1: Hát nem, hiszem. Nincs. Nem, hát megírok én azóta már mindent egyedül. Meg is hangszerelem. Az egy nagyon szép kis korszak volt, de hogyha megakadok, meg kell mondom egy valami.
0: Akkor segít.
1: Akkor segít, okay. Eljön vendég, minden, úgyhogy jóba vagyunk, de én már megállok a saját lábamon. Hát, zeneileg, szövegileg, hát, hangszerelésileg, stúdióilag, és előadóilag is.
0: Na, és ezért nagyon sok erőt kívánok neked. Energiát.
1: Nagyon köszönöm.
0: Meg sok csillogó szempárat bárhova mész.
1: Na, akkor ez
0: bárhova
1: majd...
0: lesz. De október 10-én
1: akkor feltétlenül. Majd csillog a szemünk, remélhetően.
0: vörösistván.hu meg Vörös István mindenfajta közösségi oldalon megtalálható?
1: Megtalálható, úgyhogy valaki like rám klikkel, akkor ott megtalál részleteket, stb. Hát meg ugye a dalok fent vannak a
0: különböző
1: a Y-nal oldalon. Kezdődő.
0: Itt szabad, YouTube Spotify-on
1: megtalálható.
0: Kedves hallgatóink, kövessék, szeressék azt a sok energiát, amit Vörös István beletesz. Imádott hivatásába a figyelmükkel viszonozni. Köszönöm.
1: Köszönöm én is, sziasztok.
0: Megyünk tovább, folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és én egy elköszönésre még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
1: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Vörös Istvánnak.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi Önkormányzat a fiataloknak. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdúbihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízott tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. Október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport. Szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken, Splitből pedig szerdánként és vasárnaponként indul a járat. Az éjszakai vonat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak rajta. A menetrendet úgy alakították ki, hogy rövidebb, akár egynapos vagy egyéjszakás kiruccanásokhoz, illetve több napos tengerparti pihenéshez is használható legyen. Kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi Önkormányzat a kerületben élő fiatalok számára. A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik betöltötték a 14. életévüket, közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak, és legalább egy éve folyamatosan Terézvárosban élnek. A támogatás összege 90 ezer forint, amelyet a feltételek teljesítése után utalnak át a pályázónak. A kérelmeket október 5-éig lehet benyújtani a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal 5-ös utcai ügyfélszolgálatán. A pályázathoz a jogosult igazoló dokumentumot, köztük szükség esetén a tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolását és a lakcímkártyát is be kell mutatni. A Mozi Mindenkié címmel indít országos kezdeményezést a Mozinet. Ennek keretében mintegy 1000 gyermek nézheti meg premier előtt a Sauna Bárány és Moszat Végszörnye című animációs filmet vasárnap. A program célja, hogy a közösségi mozizás élménye azokhoz a fiatalokhoz is eljusson, akiknek erre a hétköznapokban nincs lehetőségük. A részleteket Böszörményi Gábor, a Mozinet filmforgalmazó vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
4: Mi azt gondoljuk, hogy a közösségi filmnézés, a mozi élménye az egy nagyon fontos élmény, amit nekinek meg kéne tapasztalnia, és most, hogy van egy olyan filmünk, ami abszolút mindenkinek szólt, ez a Sóna Bárány és a Moszat Végszörnye című animációs film. Úgy gondoltuk, hogy indítunk egy olyan kezdeményezést, ami azt reméljük, hogy lesz majd folytatás, és esetleg majd később más forgalmazók is, más mozik is csatlakoznak, és ennek a keretében 25 gyerekotthonból 1000 gyereket regisztráltunk, akik meg fogják nézni ezt a filmet, és teljesen ingyenesen mi fedezzük ennek a költségeit. 17 mozi vett részt ebben a programban, és nagyon sok olyan vetítésünk van, ahol a jegyeknek csak egy részét foglalják le a gyerekotthonuk lakói, és a többi helyet pedig meg lehet vásárolni. Azt gondoltuk, hogy mindenki támogathatja ezt a kezdeményezést azzal, hogy vesz jegyet, és ő is kap egy mozi élményt, és nekünk és a moziknak pedig könnyebb megszervezni ezt az eseményt.
3: A kezdeményezéshez kapcsolódó jótékonysági premier előtti vetítések Budapesten a Sugár, a Lurdi és a Pólus moziban lesznek vasárnap. Vasárnap rendezik meg a 6. liget élményfutást a Városligetben, ahol a résztvevőket 25 játékos akadály várja. A Budapest Sportiroda eseményén nincs szintidő, a szervezők szerint a hangsúly a mozgás örömén és a közös élményeken van. A 7 kilométeres távon többek között hab és füstalagút, gumihegy, mászófal, kukatorás és egy Ikarusz 280-as csuklós busz is része lesz a pályának. Az útvonal különleges helyszíneken is áthalad, így a futók idén először a több mint 130 éves Városligeti műjégpálya főépületén is keresztül haladhatnak. A rendezvényen idén újabb részvételi rekordra számítanak.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi Önkormányzat a fiataloknak. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdúbihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízott tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. Október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport. Szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken, Splitből pedig szerdánként és vasárnaponként indul a járat. Az éjszakai vonat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak rajta. A menetrendet úgy alakították ki, hogy rövidebb, akár egynapos vagy egyéjszakás kiruccanásokhoz, illetve több napos tengerparti pihenéshez is használható legyen. Kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi Önkormányzat a kerületben élő fiatalok számára. A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik betöltötték a 14. életévüket, közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak, és legalább egy éve folyamatosan Terézvárosban élnek. A támogatás összege 90 ezer forint, amelyet a feltételek teljesítése után utalnak át a pályázónak. A kérelmeket október 5-éig lehet benyújtani a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal 5-ös utcai ügyfélszolgálatán. A pályázathoz a jogosultságot igazoló dokumentumot, köztük szükség esetén a tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolását és a lakcímkártyát is be kell mutatni. A Mozi Mindenkié címmel indít országos kezdeményezést a Mozinet. Ennek keretében mintegy 1000 gyermek nézheti meg premier előtt a Sauna Bárány és Moszat Végszörnye című animációs filmet vasárnap. A program célja, hogy a közösségi mozizás élménye azokhoz a fiatalokhoz is eljusson, akiknek erre a hétköznapokban nincs lehetőségük. A részleteket Böszörményi Gábor, a Mozinet filmforgalmazó vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
2: Mi azt gondoljuk, hogy a közösségi filmnézés, a mozi élménye az egy nagyon fontos élmény, amit mindenkinek meg kéne tapasztalnia, és most, hogy van egy olyan filmünk, ami abszolút mindenkinek szólt, ez a Sóna Bárány és a Moszat Végszörnye című animációs film. Úgy gondoltuk, hogy indítunk egy olyan kezdeményezést, ami azt reméljük, hogy lesz majd folytatás, és esetleg majd később más forgalmazók is, más mozik is csatlakoznak, és ennek a keretében 25 gyerekotthonból 1000 gyereket regisztráltunk, akik meg fogják nézni ezt a filmet, és teljesen ingyenesen mi fedezzük ennek a költségeit. 17 mozi vett részt ebben a programban, és nagyon sok olyan vetítésünk van, ahol a jegyeknek csak egy részét foglalják le a gyerekotthonuk lakói, és a többi helyet pedig meg lehet vásárolni. Ezt azt gondoltuk, hogy mindenki támogathatja ezt a kezdeményezést azzal, hogy vesz jegyet, és ő is kap egy mozi élményt, és nekünk és a moziknak pedig könnyebb megszervezni ezt az eseményt.
1: A kezdeményezéshez kapcsolódó jótékonysági premier előtti vetítések Budapesten a Sugár, a Lurdi és a Pólus moziban lesznek vasárnap. Vasárnap rendezik meg a 6. liget élményfutást a Városligetben, ahol a résztvevőket 25 játékos akadály várja. A Budapest sportiroda eseményén nincs szintidő, a szervezők szerint a hangsúly a mozgás örömén és a közös élményeken van. A 7 kilométeres távon többek között hab és füstalagút, gumihegy, mászófal, kukatorás és egy Ikarusz 280-as csuklós busz is része lesz a pályának. Az útvonal különleges helyszíneken is áthalad, így a futók idén először a több mint 130 éves Városligeti műjégpálya főépületén is keresztül haladhatnak. A rendezvényen idén újabb részvételi rekordra számítanak.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze. Mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemző-díjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemző-díjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Gyorsulhat a hazai középvállalatok digitalizációja egy friss kutatás szerint. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől, megszűnik a VIP részleg az Uzsoki utcai kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Gyorsulhat a hazai középvállalatok digitalizációja. Az SAP Hungary friss 2026-os kutatása szerint a következő 1-2 évben a cégek 84%-a biztosan vagy valószínűleg korszerűsíti vállalatirányítási rendszerét. A fejlesztések fókuszába a mesterséges intelligencia és az automatizáció kerül. A jelenleg helyben telepített szoftvert használók közel 77%-a ráadásul nyitott lenne a felhő alapú vagy hibrid működésre is. A döntéshozók számára a felhő kiválasztásakor az adatbiztonsága fontosabb szempont, de az egyszerű használhatóság és az AI képességek is súllyal esnek latba. A megkérdezettek csaknem 40%-a rövid távon a fejlesztési kiadások növekedésével számol, elsősorban a hatékonyság és a versenyképesség javítása érdekében. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől, reagált a kerület országgyűlési képviselője Borbély Lénárt polgármester korábbi bírálatára. A szociális miniszter videójában elmondta, Csepel önkormányzata maga jelezte májusban a pénzügyminisztériumnak, hogy a bölcsődei feladatokra 100 millióval, a gyermekétkeztetésre pedig több mint 400 millió forinttal alacsonyabb kiadással számol, mint korábban. Az állami támogatás ehhez igazodott, így nem arról van szó, hogy az állam hirtelen kevesebb pénzt adna. A bölcsődéknél a támogatás továbbra is a feladatok 99%-át fedezi, az étkeztetésnél pedig a finanszírozási arány még javult is. Megszűnik a VIP részleg az Uzsoki utcai kórházban, jelentette be közösségi oldalán Velkei György László országgyűlési képviselő, a külügyminisztérium államtitkára, miután a kórház megbízott főigazgatójával bejárta az intézményt. A politikus bejegyzésében hangsúlyozta, vége annak az időszaknak, amikor plusz millióikért párhuzamos várólistákat fenntartva hamarabb lehetett ellátáshoz jutni. Az országos kórházi főigazgatóság korábban, miután sajtóhírek szerint a térítéses osztályon milliókért cserébe heteken belül elvégezték a műtéteket, felmentette tisztségét Ficer Andrá, a korábbi főigazgatót. Az új vezetés egyetértett abban, hogy olyan egészségügyre van szükség, ahol a pénztárca nem jelenthet előnyt, és a betegágy mellett nem a pénz határozza meg az ellátás minőségét. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Darázs Lénárd rektor az ünnepi közgyűlésen elmondta, az alkotó az egyetemes kultúrát gazdagító munkássága és kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az ELTE legmagasabb elismerésére. Bartus Dávid dékán méltatásában kiemelte, hogy Krasznahorkai műveiben az erkölcsi érzékenység, a lét bölcseleti mélységű értelmezése és a kivételes esztétikai erő alkot korszakos egységet, amely a modern kor szellemi igénytelenségét kritizálja. A művész a cím átvételekor mondott beszédében az univerzum megismerésétől a képzelet összeomlásáig vezető belső útjáról, a kiábrándulásról és a művészi formakereséstől osztotta meg gondolatait. Idén 12 magyarországi hotel szerepel a szállodaipar Michelin csillagának számító Michelin Key, azaz kulcs válogatásban, közölte a Michelin Guide. A legmagasabb két kulcsos elismerést a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest és a Matild Palace érdemelte ki, míg egy kulcsot 10 százalótól kapott. A 2026-os listán összesen 10 budapesti és 2 vidéki hotel kapott helyet. A Michelin Guide globális elismerése vendégfogadás, a dizájn, a kiszolgálás és a helyszínhez való hiteles kapcsolódás kiválóságát díjazza. Szeptember 24-e és 26-a között rendezik meg az Új Buda Jazz Fesztivált a Fonó Budai Zeneházban és az A38-as hajón. A rendezvény szerdán az A38-on Eric Truffaz és Barabás Lőrinc közös John Coltrane centenáriumához kapcsolódó koncertje nyitja majd meg.
0: És most indul a Sláger Éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Micsoda hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Thank you.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze, mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemző-díjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemző-díjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 8%-kal nőtt a hazai bruttó villamos energia felhasználás augusztusban. Újabb forgalmi rekordot döntött a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Továbbra is támogatja a kormány a Balaton fejlesztési tanács működését. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kal nőtt a magyarországi bruttó villamos energia felhasználás idén augusztusban a tavalyi azonos időszakhoz képest a Mavir adatai szerint. A hónap elejé rendkívüli hőhullám, amikor a hőmérséklet a 40 fokot is meghaladta, komoly próbára tette a rendszert. Az alacsony vízállás miatt a paksi atomerőmű kapacitását ideiglenesen vissza kellett terhelni, így a rendszerirányító krízis helyzetet is megállapított. A kiesett áramot hagyományos erőművekkel és megnövekedett áramimporttal pótolták. Ennek nyomán az importáram részaránya a felhasználáson belül a tavaly 12,5%-ról 27,1%-ra emelkedett augusztusban, míg az ország energiaellátásának normál üzeme a hónap utolsó hetére állt helyre. Újabb rekordot döntött a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Augusztusban 2.137.000 utas fordult meg a légi kikötőben, ami 12,3%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. A nyári hónapok összesített forgalma 6,2 millió főt is elérte, ami minden eddigi nyári csúcsot felülmúl. A legnépszerűbb úti célok idén augusztusban London, Tel Aviv és Isztambul voltak. A légiáruszállítás volumene ugyanakkor az új uniós elkereskedelmi szabályozás miatt átmenetileg 21%-kal visszaesett a tavalyi évhez képest, de az első 8 hónapban kezelt közel 290.000 tonnával a repülőtér továbbra is őrzi régiós vezető szerepét. Továbbra is támogatja a kormány a Balaton fejlesztési tanács működését, jelentette ki a szervezet siófoki ülését követően Szabó Mátyás elnök, vidék és területfejlesztési államtitkár. Az ülésen elhangzott, a Balaton vízszintje az előrejelzések szerint októberben is tovább csökken a növekvő párolgás és az éghajlatváltozás miatt. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság vezetője jelezte, az alacsony vízállás miatt a mederből előkerült roncsok és tárgyak eltávolításán túl a 2027-ben esedékes új NAD minősítéskor az illegális építmények és a vízi állások helyzetét is rendezni kell. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója